0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban. Pa, pa.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdett fiai, budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortás körtészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből, a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada Pál fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgatyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió High Hair Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is a már ismert a kezdett fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetryvel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdett fiaiban már megismert mainstreammel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Márk Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a
1: ott
2: közepén.
1: Vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted,
2: ha neki elhitted,
1: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet
1: helyből a szabadban.
2: De
1: saját magad hite legyél magadban.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hajad, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félni.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furójázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
0: Trend Night.
1: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Nézd!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segítkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet Nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavicsok bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott még egyetlen egy.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Imár 12. alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáit zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó június 6-án szombaton. A belépő mentes összművészeti fesztivál 6 helyszínen több mint 200 produkcióval várja a látogatókat délutántól késő estig. Az idei fellépők között lesz a Vadfruttik és Egy az egyben csak maga című estjével érkező Lovasi András mellett, többek között a Mini, Kell a barátság, a Led Zeppelin, a Tim Honks, Grasa és a Hazetomika, a Zsivány Jazz, valamint a Cochlears. A Vagabond Korzó nem csupán fesztivál, hanem közösségi élmény és kulturális találkozási pont, ahol a művészet szó szerint kivonul az utcára. A Vagabond Korzó kizárólag támogatók, civilek és segítők önzetlen összefogásának köszönhetően valósul meg. Idén több mint 120 helyről érkezik támogatás a fesztivál mögé. A rendezvény alapító gondolata változatlan, a művészet alanyi jogon jár mindenkinek. A zenei produkciók mellett számos egyéb művészeti élmény várja a látogatókat, Vizsói János szobrászművész, különleges fém lehelletei, osonófotók, kerítésgalériák, tánc, mozgásművészet és gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé az élményt.
0: Fesztivál.
1: Középkori hangulatot idéző programokkal várja a látogatókat az Osztrea Peregrina nevű hagyományőrző fesztivál június 6-án Kaposváron. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertben immár 7. alkalommal megrendezendő eseményen a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület, a Compagnie du Noir Egyesület és a Terra Hagyományőrző Egyesület ver tábort. A programban 10 és 18 óra között lesz harcászati IS bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a szépírással, a papír és lovagi pajzs készítéssel, a méhészkedéssel, a régészettel, részt vehetnek íjászaton, kézműves és bőrműves foglalkozásokon, kosárfonáson és sírláda feltáráson is. A fesztivál végén pedig a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget.
0: Esemény.
1: Mintegy 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit a Fix June Design Fókuszú vásár keretében június 6-án és 7-én a Petőfi Irodalmi Múzeum tereiben. A Fix független iparművészeti kortárs szalon nyári kiadása a múzeum kertjében, passzázsában és emeleti dísztermeiben várja a látogatókat egy kétnapos szabadtéri kulturális eseményre. A program a találkozásokra és a közösségi élményekre koncentrál, a kertben DJ biztosítja a zenei aláfestést, a látogatók pedig a fűben heverve kapcsolódhatnak ki, akár hozott finomságokkal, akár a helyszínen elérhető gasztroboxokkal. A múzeum kertben elhelyezett piknik-takarók ezúttal a Fix iparművészeinek alkotásaivá is válnak, hiszen a résztvevő művészek saját vizuális világukon, stílusukon és eszköztárukon keresztül formálnak egy-egy takarót, egyszerre használható tárgyá, vagy szabadtéri kortárs installációvá. A múzeum tereiben rendezett vásár keretében a kiállítók közül sokan kifejezetten erre az alkalomra készülnek új tárgyakkal és kollekciókkal, amelyek a nyárhoz, a szabadsághoz és emberi személyes történetekhez kapcsolódnak. Az esemény célja, hogy közelebb hozza a kortárs iparművészetet és dizájnt azokhoz is, akik most ismerkednek vele, emellett pedig a már meglévő közönség számára is igyekeznek újításokat bemutatni. Emellett a Fix egyik legfontosabb küldetése, hogy újra teret adjon az egyenesen a mester kezéből vásárlás szemléletének, ahol az alkotók és közönségük valóban találkozhatnak egymással. A szombati programot egy szabadtéri ingyenes pódiumbeszélgetés zárja, amely a magyar kortárs iparművészet és dizájn újrahasznosítás aktuális kérdéseit járja körül. A stílusára tényleg ennyi mindenre van szükségünk? Címmel. A beszélgetésen részt vesz Csalár Bence divatszakértő író, Nagy Júlia iparművész dizájner és Varga Bernadett textil tervező művész.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: kastélykertek nyomában. Fehér három különleges kastélykertje, Fehérvárcsurgón, Iszka-Szentgyörgyön és Nádasladányban nem csak építészeti és kertművészeti értékük miatt izgalmas úticél, hanem azért is, mert mindegyik más hangulatot áraszt. A Nádasladányi Nádasdi kastély már első pillantásra is olyan, mintha egy angol regény lapjairól lépett volna elő. A Tudor stílusban átépített kastélyhoz az 1870-es évektől látványos, mint egy 50 hektáros tájképi kert kapcsolódott, amelyet Kálmán János főkertész alakított ki. A kert különlegességét az egzotikus növényállomány tovább erősítette. Vérbükkök, mocsári ciprusok, cédrusok, japán akácok és császárfák díszítették a parkot. A víztorony pedig ma is különleges karaktert ad a kertnek. Kastély környezetét úgy tervezték meg, hogy a közeli templom is a látvány része legyen. A kastély előtti díszudvar szökőkútja pedig ma is a család címer növényét idéző tavirózsás motívumokkal fogadja a látogatókat. A fehérvárcsurgói Károly kastély parkja egészen más karakterű. A kastély körüli tájképi park és az egykori vadaskertként használatos erdő a Gajapatak völgyének lankáihoz igazodik. A birtok a 19. század közepén került a Károly családhoz, ekkor épült fel a ma ismert klasszicista kastély is. A kert legkülönlegesebb eleme a kastély déli oldalához kapcsolódó csipketerasz, amely finoman áttört fém szerkezetével Magyarországon szinte egyedülálló látvány. Innen rálátunk a kastély előtti völgyön keresztül a tóvizében tükröződő Glorietre, valamint a távoli Csókakővárára. A felújított geometrikus kertet magába foglaló díszudvar közepén álló puttós, azaz díszes vízköpővel ellátott medence szintén a kastély együttes egyik ékessége. A kastély ma kulturális központként is működik, rendszeresen rendeznek itt koncerteket, kiállításokat és kertművészeti eseményeket. Az évente megrendezett európai dísznövény és kertművészeti napok különösen népszerűek a kertbarátok körében. Az Iszka-Szentgyörgyi Amadé Bajzát Pappenheim kastély kertjében megint csak egy másik világba csöppenünk. Amint egy 16 hektáros park egyik legnagyobb értéke, hogy hazánkban ritka módon őrzi az úgynevezett formal garden stílus emlékeit. A 20. század elején kialakított teraszos kert szimmetrikus elrendezésével, nyírt sövényeivel, tengelyes szerkesztésével és szobraival inkább francia vagy olasz kastélykerteket idéz. A kastély a település legmagasabb pontjára épült, ahonnan ma is lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra. A kert és az épület elhelyezése tudatos tájkompozíció része volt. Az erdővel összeolvadó tájképi parkrészben álló öreg hársak, tölgyek és vadgesztenyék között sétálva könnyen elképzelhető, milyen lehetett itt az élet több mint 100 évvel ezelőtt. A hazai kertörökség megújulását célzó önkéntességi mozgalomnak hála a kert lassan újra felfedezett értékké válik. A tavaszi és őszi önkéntes napokon mi magunk is részesei lehetünk természeti kulturális örökségünk megóvásának.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tercavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatókat és a nézőinket is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Benke Edina, családállítót. Szia Edina, ismerjük egymást, hogy tegeződni fogunk a műsor során.
2: Szia Vanda, és köszöntök én is mindenkit szeretettel.
1: Azon gondolkodtam pont, mikor idejöttem a stúdióba, hogy nem is tudom felidézni, hogy mikor beszélgettünk a rádióban, de hogy jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor nálam jártál, és ugye akkor is hasonló témákat feszegettünk. A különbség szerintem az, hogy ma már én azt gondolom, hogy még többen tudják, hogy mit is csinálsz, például te is valójában, hogy mi az a családállítás. Bármilyen társaságban is járok, legyen az csak egy osztálytalálkozó, ami azért érdekes, mert ugye mindenki más csinál. Mindenkinek én azt gondolom, hogy elég széles az érdeklődési köre egy ilyen nagy létszámú társaságban, de még ott is legalább egy jó 10 ember, már mondhatom azt, hogy ha csak egyszer is, de megfordul családállításon. Úgyhogy szerintem egyre többen ismerik ezt a önsegítő módszert.
2: Igen, mondjuk, hogy önsegítő. Nehéz definiálni szerintem, hogy hova tegyük pontosan, de mindenképpen van benne egy önsegítés, egy belső útjárás is, de szerintem a csoda szépsége az abban van, hogy nem csak az én utamat járom, hanem a családom útját is járom. Járom a gyerekeim útját, az unokáim útját tisztítom, és járom az őseim útját is.
1: Nagyon nehéz szerintem megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy családállítás. Volt, aki azt gondolta, hogy akkor most neki tulajdonképpen össze kell gyűjteni egy ilyen családfát, hogy akkor ki, mikor élt, hogy élt, mindennel tisztában kell lenni. Ami ugye szerintem eleve képtelenség, mivel hogy, ahogy ti szoktátok mondani, hetedíziglen megy ugye fel maga a rendszer, és azért 7 generációra visszamenőleg tudni dolgokat, szerintem nagyon nehéz még azoknak is, akik mondjuk tényleg tisztában vannak vele, hát ott, ahol még széthúzások vannak, halálesetek voltak, fiatalkori, akár eltűnések, háború, tehát hogy nagyon sokféle ugye trauma van, ami úgymondom, hogy megtizedelhette a felettünk lévő generációkat. Nehéz hát ezzel tisztában lenni.
2: Igazából annyira szép, mert pont most van 2-3 olyan esetem, ugye szoktuk mondani, hogy nagyon hasonlít a genetikai mintázatra a családállítási mintáknak az öröklődése. Én ezért szeretek így gondolni rá, hogy ugyanúgy öröklöm a szemem színét, a csontozatomat, de öröklöm vele a családi nehézségeket, a családi mintákat is. És képzeld el, hogy több olyan esetem van most, hogy történelmi család sarja, és akár az 1700-as évek is előkerülhet, mert ha nagyon nagy a fájdalom, tehát mondjuk van egy ősöm, aki mondjuk egy hadvezér volt, vagy egy Széchenyi leszármazott például. Ő akár most élő ember is lehet, aki hordozza ugyanazt a mintázatot, mert ugye mi történt, nagyon sok ember életére volt hatással az, amit ő csinált.
1: Mesélsz egy picit azok kedvéért, akik mondjuk messzebbről nézik ezt a világot, hogy tulajdonképpen mi történik egy családállítás során. Mik azok az elakadások és nehézségek, vagy akár visszatérő problémák, amelyekre ez a típusú módszer megoldást jelenthet? Vagy ez mindenre megoldást jelenthet? Az élet minden területének elakadására?
2: Szeretném ezt mondani. Annyira szeretném azt mondani, hogy ez aztán a tuti módszer. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát szoktam mondani, az is nehéz, hogy van, aki úgy indul el, hogy nincsen semmi gondom a családommal, vagy nem gondolnám, hogy tudok olyan információkat, amik segíthetnek, ezért nem megyek el családállításra. De hogy jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy családállításnak hívjuk általában. De ez egy rendszerállítás. És minden, ami rendszer, a testem is egy rendszer, a munkahelyen az én helyem is egy rendszer, egy nagyobb rendszeren belül, és a családom is egy rendszer. Tehát minden, ahol a rendszer van, ott abszolút azt mondhatjuk, hogy hatékonyan tudunk működni, mert hogy nem csak családállításról beszélünk ilyenkor, hanem rendszerállításról beszélünk. Jó, tehát hogy ezért van az, hogy a fizikai testem elakadásait is tudom kezelni. Ráadásul én azt szeretem ebben, hogy ennek három síkja van, ahogyan én megtapasztaltam. Tehát mondjuk jön valaki azzal, hogy van egy gyomor problémája, és akkor azt mondjuk, hogy oké, megnézzük a testedben lévő szerveket, vagy megnézzük azt a fájdalmat, a tünetet, a beszélgetés során eldöntjük, hogy mit fogunk megnézni, felállítjuk, és aki ott ül a székben mellettem, ránéz erre, és azt mondja, de hát ez a férjem, meg én, meg a gyerekek. És azonnal látjuk, hogy van egy aktuális életében lévő konfliktus. jó, amit nyilván neki valamiféle előzménye egy nagy konfliktusnak a családi rendszerben is, de hogy az a jó benne, hogy innen is elindulhatok. Na ez a másik, hogy nem kell nekem visszamenni a családban, hogyha most itt van az életemben, simán tudunk vele dolgozni. Jó, tehát már nem kell kikotornunk azt, hogy mi minden volt a családi rendszeremben. Ha itt megjelent, és nem tudok semmit, akkor innen fogunk indulni.
1: Mennyire kell tisztában lenni a történésekkel? Akkor is, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy akkor megkérdezem a nagymamámat, hogyha még lehetőség van rá, hogy ez hogy történt mondjuk egy bizonyos dolog a családban. De például, ha nincs nagymama, vagy nincs, aki már emlékezzen arra a bizonyos dologra, ami akár egy családállítás során kijön, tehát kell nekünk mindent kristálytisztán tudni, hogy mi történt a családi rendszerben, vagy ez igazából anélkül is megoldódik, hogy az ember minden apró részletet a helyére tudna illeszgetni.
2: Abszolút simán, tehát tökéletesen működik. Akkor is, hogyha nem tud semmit. Van egy olyan eszközünk, amikor azt mondjuk, hogy csak tudom, hogy van valami, vagy azt tudom, hogy volt valaki, akinek volt valami. A mi családunkban is volt egy olyan történés, hogy csak annyit tudunk, hogy van valaki, akit nem ismerünk. De hogy ez valahonnan egyszer csak megérkezett ez az információ, tudjuk őt úgy képviselőként beállítani, hogy akkor ő az a bizonyos valaki. Vagy azt állítjuk be, hogy ő az a bizonyos valaki, akinek a történetét hordozom. És nem kell tudnom, hogy ő a nagypapám testvére volt, a dédnagymamám testvére volt, a dédnagymamám volt, dédnagypapám volt, nem szükséges ennyire pontosít. De azt is tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy ha a történet a fontosabb, akkor a történetet állítjuk be.
1: Szerintem ez személyiségfüggő, nem? Hogy ki mivel elégszik meg. Hogy van, aki biztos szereti tudni a teljes történeteket, hát és igen. Akkor addig állítgat, amíg valahogy ki nem rajzolódik egy bizonyos sztori, és biztos van, akinek elég annyi is, hogy megtörténik valami, és ő azzal hát próbáljon meg ugye megelégedni, vagy abban bízni, hogy ez fog segíteni.
2: Az a nehéz, hogy nem mindenhez van jogosultságom megtudni. És ezért nagyon gyakran dolgozunk a családi titokkal. Hogy azt tudom, hogy valamit elhallgatnak előttem, de ez nem véletlen, ugye a rendszer meg szeretne engem védeni. Tehát nem fogok tudni minden információt megszerezni, és nem is ez a cél. Erre szoktam mondani, amikor valaki azzal szeretne eljönni, hogy ő nem tudja, hogy a biológiai apukája például az a valaki, akiről ő azt gondolja, hogy a biológiai apukája. És most pont nem régen volt egy nagyon idős hölgy, akinek az

0: kutatás kapcsán, és képzeld el, hogy az egyik, az tökéletesen beindult, az ő képviselője oda ment ehhez a bizonyos meghalt babához, akinek a nevét ő viselte. És akkor ez a hölgy ott állt, és így egy pillanat alatt ez a 80x év a helyére került benne. És azt mondta, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, mert megtaláltam magamat. Hogy eddig csak azt éreztem, hogy nem lehetek önmagam. Szóval valami elképesztő élmény volt. Tehát gyakorlatilag az egész csoport nem tudott megszólalni ezután a történés után, és ilyen olyan hálás vagyok, hogy ő pont hozzám megérkezett ezzel a történettel, mert ez valami elképesztően felemelő élmény volt.
1: Edina, téged hogy talált meg a családállítás, és hogy lettél családállítóból családállítást tanító ember is?
0: Mondhatnám, hogy minden véletlen volt, de tudjuk, hogy vannak véletlenek, de az nem véletlen. Szóval az történt, hogy én kerestem nagyon az utamat, mert volt egy nagyon nehéz családi történésünk, az én öcsém nagyon-nagyon fiatalon elment. És úgy, hogy én 2 évig őt kísértem az útján, ő egy daganatos betegségben halt meg, és valahogy azt éreztem, hogy ez a dolog nincsen rendben. Tehát, hogy egy 19 éves fiatal, ha ennyire megbetegszik, nem tudom ezt hova tenni. És akkor elkezdtem tanulni természetgyógyászatot. És miközben a képzésre jártam, hogy folyamatosan így felbukkant mellettem a családállítás, és akkor a szóra kaptam fel a fejemet semmi másra. És aztán egyszer, amikor átjött a szomszéd irodából a kolléganom, és azt mondta nekem, hogy jön Hellinger Magyarországra, ugye még? És akkor néztem, hogy hát úgy tűnik, igen. Valahogy éreztem, hogy ez az egész nagyon izgalmas nekem. Elmentem arra a hosszú hétvégére, úgy ültem végig, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem értettem belőle, csak azt éreztem, hogy én nekem van valamiféle dolgom, tehát hogy ez hív ez az egész engem. És utána úgy mentem el a képzési napra, hogy soha egyetlen családállításon nem vettem részt. Tehát, hogy én így kezdtem el családállító lenni, csak azt tudtam, hogy nekem ott kell lennem.
1: Ez mikor volt?
0: Ez 2009-10, ilyesmi környékén volt.
1: Gyakorlatilag már majd 20 év,
0: igen,
1: ami mögötted van.
0: Igen.
1: És mit szerettél meg benne? Tehát ott van valamilyen módszer, amint te még nem vettél részt, de megtanulod alkalmazni másokon, másoknak segíteni. És mindig azt mondjuk, ugye, hogy igazából amikor az ember találkozik egy témával, amit egy klienshoz, akkor az valamilyen szempontból érinti őt magát is. És akkor, ugye, ahogy mondod a véletlen, hogy az se véletlen, hogy kijön és milyen témát hoz, és hogy az egyébként valahol valamilyen szempontból kapcsolódhat amúgy ahhoz a terapeutához is?
0: Hát igen. Főként az elején azt szoktuk mondani, az első pár év, amikor valaki elkezdi ezt a területet csúnya szóval csinálni, de dolgozni sem. Tehát, hogy ez kicsit nekem így a művészet és a nyomozó közötti történet, hogy, és ez is az, amit szeretek nagyon benne, hogy nagyon-nagyon szükségünk van az intuícióra, a ráhangolódásra, egész pontosan arra valakire, aki mellettünk ül, de nagyon-nagyon szükségünk van a kognitív szintnek a folyamatokat. Szoktam mondani, ez az én szodukum. Szóval, hogy kell pörgetni azt is, meg kell pörgetni a lelkemet, és, illetve az mozog magától is, de hogy ez az, amit így nagyon, nagyon szeretek ebben, ezt a kettősséget, hogy mind a kettőt húzza, és visz magával.
1: És 20 évvel ezelőtt az ismertsége ennek a dolognak mekkora volt? Hiszen most is arról beszélünk, hogy igazából most már sokkal többen kezdik el ismerni, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként rendszerré vált az, hogyha valakinek valamilyen problémája van, akkor családállítás is megyek, és megpróbálok utána járni, hogy mi egy betegségnek mondjuk a háttere.
0: Koriban szerintem én azt gondolom, hogy körülbelül 4 vagy 5 tanították ezt. Nem hiszem, hogy sokkal többen. És akkor ez még egy ilyen... És nagyon mertem egyébként beszélni arról, hogy én mivel foglalkozom, mert nagyon furán tudtak nézni ránk, és ugye ezt még a természetgyógyász képzésen tanította nekem, aki szerintem az pont a természetgyógyász képző tanárom volt. Azt mondta, hogy elkezdünk mesélni valamiről, és ha látjuk, hogy furcsa tekintetet kapunk, akkor váltsunk témát elegánsan. Na és ezt én nagyon alkalmaztam ezt a technikát, és akkor sokszor volt az, hogy hiába próbáltam mesélni róla, nem volt még befogadó készség hozzá. Szerintem a török sorozata az én másik énem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy többen eljussanak, és elkezdje megpróbálni legalább. Tehát van, aki eljön, és azt mondja, hogy ő ezzel nem tud nagyon. Tehát, hogy nagyon tetszett neki, látja, hogy megérintődnek az emberek érzelmileg, ő is megérintődött érzelmileg, de az ő kognitív szintje az nem áll készen arra, hogy ő ezzel bármit is csináljon.
1: Mennyire vagyunk türelmetlenek ezekkel a haladásra? Most ezt a sorozatot említetted, ami azért, hogyha valaki megnézi ezeket a részeket, akkor tényleg nagy felfedezések vannak vannak ugye bemutatva egy-egy epizódba, hamar rájön az ember, hogy mi történt, hogy történt, gyorsan összeáll a kép, ezt is lehetne mondani, de az

0: életben nem így zajlik feltétlenül. Tehát vannak, akik 20 éve is járnak hozzád.
1: Főként ott fordul elő, hogy nagyon hosszú ideig járnak, hogyha mondjuk van, akinek van 4 gyereke, vagy 3 gyereke, akik már kezdenek cseperedni, és már majdnem felnőttek. Ott nagyon sok minden kerül elő a családi rendszerből. Ugye szoktam mondani, hogy van a családnak a fájdalom tortája, minden egyes beleszületett ember, vagy kisgyerek választ öntudatlanul egy szeletet ebből a tortából. Na most, hogyha van 4 gyerekem, ugye akkor van az én torta szeletem, meg a 4 gyerekem torta szelete. Nyilván nagyon sok minden kerül elő, és ugye a gyerekek nevében a szülő el tud jönni, és sokkal könnyebb lesz az ő életük.
0: Fiatalkorúaknak ajánlott egyébként ez a történet, vagy mondjuk 18 éves kor alatt nem érdemes ezzel próbálkozni, vagy ismerkedni?
1: Én azt szoktam mondani, hogy amikor készen áll valaki, akkor egész egyszerűen el szeretne jönni. És ha ő 14 éves, akkor 14 évesen szeretne eljönni. Nekem a legfiatalabb, most már a 14 évest leváltotta egy 13 éves valaki, úgyhogy a rekord átállt. De hogy itt mindig nagyon nehéz élethelyzetekről beszélünk, tehát hogy például a szülők elváltak, és mondjuk az egyik még ráadásul külföldre is költözött, a nagyobbik gyerkőc volt ez a 14 éves kisfiú, mert azért ő még csak nem is felnőtt, de hogy azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha az anyukája jönne be, ő szeretne bejönni. És nagyon szépen lehetett vele dolgozni, de azt is látni kell, hogy ő azért ott hirtelen felnőtt. És semmi mással nem. Nagyon fiatalok, leginkább úgy dolgozunk, hogy mondjuk tanulási nehézségek vannak. Tehát akkor már azért el szoktak tudni jönni 14-15 évesen. Alapvetően a fiataloknak más a dolga az életben. Tanulnak, szerelmesek, buliznak, még nem annak van ott az ideje, hogy ezt elkezdjük kikotorni, de aki megbetegszik, vagy válás van, bármi katasztrófa, akkor viszont igen, akkor megérkeznek.
0: Az előbb azt kérdeztem, hogy mennyire türelmesek az emberek ezekkel a változásokkal, vagy megengedésekkel.
1: Én annyira örülnék, hogyha legalább annyira türelmesek lennének, mint egy orvosi kezelésnél, hogy azt mondjuk, hogy most el kell menni több vizsgálatra is, ahhoz, hogy rá tudjunk jönni, hogy pontosan mi a helyzet. Vagy először ezt rendbe kell tenni, és majd utána tudunk hozzányúlni a másikhoz. Ha az életed nagy története, amivel megérkezel, az lehet nagyon sok állítás. És lehet olyan, hogy azt mondod, hogy nem sikerül munkát találnom, neked nem ez az életed nagy nehézsége, eljössz egy állításra, és utána rendben van. De azt nem fogom tudni én sem mondani, meg garantálni senkinek, hogy keverek egy koktélt, és úgy fog onnan kimenni, hogy minden rendben van.
0: Milyen saját tapasztalataid, meg megéléseid vannak azzal kapcsolatosan, hogyha valaki elmegy egy családállításra, akkor ami ott történik, ami ott felismerésként mondjuk megérkezik, az be is tud épülni valakinek a rendszerébe. Tehát ez a megengedés, ez mennyire van jelen? Mert én azt gondolom, hogy ahogy én láttam, hogy valahogy az életben ez a megengedés elképesztően fontos dolog, hogy meg tudom-e magamnak engedni a sikert, egy családot, a gyerekvállalást, az 1-ről a 2-re jutást, az egészséget, tehát mintha minden valami ilyen szempontból ezen a megengedésem múlna, hogy elérhető sok minden az életbe, ha én képes vagyok megengedni magamnak. Különben járhat valaki tényleg akár évekig hozzád, és családállíthat, de valahogy nem lesz meg ez a
1: ez a befogadás része. Nagyon sokszor az van, hogy én szeretek úgy gondolni a családállításra, hogy mindenkinek van egy autópályája, 3-sávos, 5-sávos, kinek mekkora, és akkor rajta van egy hatalmas szikla, vagy rajta van a Himalája. Ugye elhordjuk a hegyet, elhordjuk a sziklát, de az, hogy elkezdek-e sétálni rajta, vagy csak állok és nézelődök, vagy beszállok a Ferrarimba és fullgázzal elszáguldok, az a része az már rajtam múlik. És ugye itt át is tudok kapcsolni akkor, hogy itt már nagyon gyakran az, hogy ami visszahúz, mint egy ilyen kis gumipánt, az a séma, ami kialakult pici gyermekkoromban. Tehát azt tapasztalom, hogy ha a séma irtozatos erővel ott van, akkor nem tud még elindulni. Tehát, hogy van egy olyan rész, hogy be kell gyakorolnom azt, hogy milyen enélkül a hátrahúzó minta nélkül élni.
0: Ezt a családállítást egyébként azt lehet tudni, hogy mondjuk a világban hol alkalmazzák a leggyakorlottabban, vagy a legtermészetesebben?
1: Ha lehet hinni a legendáriumnak, akkor azért ez nagyjából onnan indult, hogy állítólag a zuluk földje volt az, ahonnan ez elindult, és ahonnan integrálódott egy nyugati jellegű családterápiába. Ugye Hellinger Németországban hozta ezt létre, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk Németországban alkalmazzák a legsikeresebben, vagy a legkönnyedebben. Ugye a német rendszer azért elég sarkos, tehát hogy ilyen azok azért merevebb kategóriájú valakik. Ezen nem is gondolkodtam még, hogy hol lehet vajon ez olyan nagyon spontán módon.
0: Picit mesélsz ennek a történetiségéről, mert szerintem az, hogy ez egy paphoz kötődik, az sokaknak lehet egyfajta bizalom.
1: Egy segítség. Ő katona, tehát Hellinger katona volt, katona pap volt, katona lelkész volt, és így került ő ki misszionáriusként a Zuluk. És hát ugye meg kellett volna téríteni az ottani embereket, de ehelyett az történt, hogy ő tanulta meg az ő technikájukat, mert azt vette észre, hogy amikor valaki megbetegszik, akkor a törzs tagjai körbeállják őt, és eljátsszák azt a történetet, ami megakasztotta őt, és érdekes módon jobban lett az illető. És akkor ezt kezdte el nagyon alaposan tanulmányozni, és beintegrálni ugye a nyugati családterápiás rendszerbe. Úgyhogy körülbelül ennyit lehet őről tudni, illetve ennél sokkal többet. Nyilván, mert ez egy óriási munka, amit ő letett az asztalra, és nagyon-nagyon sokat fejlődött a technika egyébként, amióta ő ezt elkezdte csinálni, tehát hogy sok-sok ága van, sokan sokféleképpen dolgoznak vele.
0: Ez is érdekes, ugye, hogy ilyen többféle módszer van, tehát nincs egy bevett gyakorlat vagy séma, hanem minthogyha mindenki a saját nyelvén beszélne, igen, családállítóul.
1: Igen. Nagyon számít azt, hogy hol tart a személyiségfejlődésben az a valaki, aki végzi ezt a tevékenységet. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok helyre mentem el gyakorlatra, amikor végeztem. Tehát nekünk akkor még 10 hospitálás volt előírva, és becsülettel teljesítettem is. És nagyon-nagyon sokféle dolgot láttam. Voltak olyanok, amik mondjuk nekem nehezen befogadhatóak voltak, de azt is érzékelem, hogy vannak olyan emberek, akiknek a habitusához viszont pont az a valaki szükséges. Tehát, hogy mondjuk egy kicsit porcelánosabb, csipkésebb, finomabb, lágyabb valaki, nem biztos, hogy át tudja őt gördíteni. De nekem például traumatizáló élmény volt. Így konkrétan akkora hátba vágást kaptam fizikailag, hogy a falatta a másikat, és akkor azt éreztem, hogy ez nem lehet családállítás. Úgyhogy ezért szeretem is elmondani az embereknek, hogy figyelj, próbáld meg még, tehát adj még egy esélyt valaki olyannak, csak járj utána, hogy van-e kémia közted és a között, a valaki között, akinek te oda fogod adni magad.
0: Vagy a témádat.
1: Vagy a témádat, igen. Még az is lehet, hogy egyik témádat ide viszed, a másikat meg oda.
0: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Benke Edina családállítóval beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Benke Edina családállítóval beszélgetünk. Az jutott eszembe, hogy beszéltük a műsor első felébe, hogy sokan sokféleképpen dolgoznak, és hogy látod, hogyan alakul ez a szakma, és te is tanítasz, ugye nem csak családállítást végzel, hanem családállítókat is képzel, hogy kik lesznek családállítók, milyen hatékonyan tudnak dolgozni, milyen sokáig tudnak ezen a pályán maradni. Szóval, hogy most én azt gondolom, hogy ez is egy szakma lett, hogy sokan az egész életüket fel tudják akár, ha szeretnék erre a dologra tenni, hogy minden nap családállítással foglalkoznak. Tehát ez a munkájuk, mint ahogy mondjuk egy természetgyógyásznak, vagy egy pszichológusnak valaki családállítóként segíti másoknak az életét. Na de meddig, és hogyan?
2: Ez nagyon függ attól, hogy milyen az ő lelki beállítottsága, tehát hogy sokan jönnek el képzésre, amikor én képződtem, akkor is el lehetett mondani azt, hogy egy olyan 15-20%-unk az, aki a pályára rálépett, és rajta is maradt. Ugyanezt tapasztalom én is az én csoportjaimban, hogy hatalmas belső önismereti utat tesznek meg, tehát hogy mindenki úgy gondol vissza erre a képzés évre, hogy megváltoztatta az életét. Olyan is van, képzeld el, aki elkezdte csinálni, és aztán visszament arra a területre, amit egyébként csinált, mielőtt családállítóvá vált, mert azt mondta, hogy nagyon szereti, imádja, húzza ez a dolog, de sokkal jobban érzi magát. Azt mondja, hogy ott tele van ötlettel, tele van frissességgel. Azt gondolom, hogy akiben benne marad a megújulás lehetősége ebben, ők itt tudnak maradni, meg vannak azok a karakterek, akik, tudod, ráülnek egy sínre, és azt mondják, hogy okay, akkor én ezt tudom vinni.
1: Volt, amikor te is azt mondtad, hogy kész, elég, vége, túl sok, túl nehéz, túl sok fájdalom, és kihagysz egy-két évet, és addig te akarsz családállítani?
2: Nem. Volt, hogy nagyon nehéz élethelyzetben voltam, és akkor megterhelő volt, és azt mondtam, hogy lehet, hogy kellene pihenni, de egyszerűen nem tudok meglenni nélküle. Pont annyira tölt, mint amennyire elfáradok benne.
1: Mit ad?
2: Minden egyes oldódás, vagy családállítási kioldódás, egy történet, az olyan, mint hogyha az én lelkem is kikönnyülne. Tehát, hogy ugyanazt az eufóriát meg tudom élni, mint az a valaki, aki mellettem ül. Tehát vasárnap volt nálam egy nagyon fiatal lány, 25 éves volt, az élete első családállítása volt, és egyéniben jött el, és 10 percig nem pislogott, és csak ezt mondta, hogy ez egy elképesztően felemelő érzés volt. És egy olyan kegyelmi állapotban voltunk együtt egymással, hogy csak egymás szemébe néztünk, és nem hangzott el semmi, mert én sem tudtam már mit mondani, de hogy maga ez a felemelő érzés, ez ott volt velünk. Hát ezt.
1: Az előbb azt kérdeztem, hogy volt-e, amikor sok volt, megterhelő volt, és ott akartod hagyni. Félelem volt valaha?
2: Volt, persze. Persze, nagyon sokszor.
1: Ilyenkor mitől lehet félni?
2: Egyrészt attól, hogy hol van az én kompetencia határom, tehát hogy jó helyen tudom-e meghúzni azt a vonalat, mert nyilván nekem is volt olyan, hogy ült mellettem valaki, és akkor éreztem, hogy én ezt most itt meg fogom állítani, és azt fogom neki mondani, hogy én itt véget értem. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része szerintem minden segítői vonalnak, hogyha nagyon erősen félek, tehát ugye itt előfordulhat az, hogy az ő félelmét érzem, mert ugye rá vagyok hangolódva, de ha letisztítom magam, hátrahúzom magam, és ez az én félelmem, akkor nem megyek tovább. Nem tudom pontosan feltétlenül, hogy mitől félek, hiszen nem tudom, mi fog történni. Hozott egy témát, és nem állítottuk fel. Akkor azt szoktam mondani, ne haragudj, adok egy telefonszámot, vagy hármat, és akkor kérlek, hogy keress meg valaki mást ezzel a történettel.
1: Te is szoktál családállítani saját magadnak?
2: Persze, persze.
1: Ennek ilyen sosincs vége történet is lehet a kifutása?
2: Kisebb-nagyobb szünetekkel. Az élet az körülbelül úgy működik, hogy amikor már elég sokat dolgoztam magamon, akkor jön egy ilyen nagyon klassz állapot, és akkor így azt mondom, hogy teljesen jól vagyok, nem. Ha ezt azt szoktam mondani, borítékba rakták volna 20 éves koromban azt, ahol most vagyok, akkor soha többet nem csináltam volna mást, ott aláírtam volna, és kész. Na de ha megnézem, hogy hova jutottam el, ahhoz képest, amikor a borítékot aláírtam volna, az óriási út. De van úgy, hogy 2-3 évig nem megyek sehova. Már egy-két ilyen kineziológiai oldás, vagy ilyen apróságok vannak. Néha már csak azért, mert bosszant az a dolog, ami ott van. Tehát, hogy tudok vele együtt élni, hát semmi extra, tehát nevetséges ahhoz képest, amilyen történetek voltak az életemben, de bosszant, és akkor azt mondom, hogy jó, nézzük meg. Nézzük meg, hogy miért bosszant.
1: Mondasz egy-két olyan példát, ami még téged is meglepett, hogy micsoda eredményre sikerült rábukkanni egy-egy családállítás során?
2: Hú, ez nagyon nehéz. Ez volt egy nagyon szép történet, amit az előbb meséltem, hogy ott az történt, hogy az apával volt egy... Nem volt konfliktus, mert nem azzal jött el, hanem egy szorongással jött el, és egész egyszerűen az apának volt egy nagyon erős története, és... Tényleg nem lehetett ezt gondolni, hogy ő ilyen intenzíven viszi azt a szorongást, amit tulajdonképpen az apuk.
1: Mennyire érdekes egyébként szerintem az a folyamat, hogy valaki érkezik egy dologgal, vagy mondjuk szeretné, hogyha egy munkahelyi kérdést segítenél megválaszolni, és akkor kiderül, hogy valójában nem is a munkahelyi problémával van itt elakadás, hanem valami teljesen mással. A családi rendszeren belül egy más történet bukkan elő. És akkor hazamegy valaki, és akitől még tudja, attól ugye megkérdezi, hogy ez valóban így történt. És jönnek a nagy felisek, hogy te ezt honnan tudod? És akkor mert családállításon kijött.
2: Igen, szoktam mondani, hogy a mellettem lévő szék felirata az, hogy ezt sosem gondoltam volna. És hogy én hányszor álltam fel úgy a székből családállítóként, hogy na, ezt nem gondoltam volna, hogy ez van mögötte.
1: Ilyenkor mi vezet benneteket? Honnan tudjátok, hogy merre vigyétek a fonalat?
2: Ugye az a jó, hogy nem nekem kell vinni. Tehát, hogy az a zseniális ebben, hogy annak a valakinek a lelke fog vezetni minket, aki ott van mellettem. Tehát, hogy pont azért érkezik meg, hogy azért szoktam mondani, hogy a lélekszínház a családállítás, mert hogy széthúzzuk a függönyt, és megnézzük, hogy mi van a színfalak mögött. És hogy ezt neki sem kell tudnia, és nekem meg pláne, nincs honnan tudnom. Nyilván vannak begyakorolt ilyen menetek, nem tudom, minek nevezzem így most hirtelen. Tehát, hogy vannak olyan jelek, amik általában ugyanoda futnak vissza. Tehát mintázatok, nevezzük mintázatoknak őket, és akkor amikor beszélgetünk, akkor nyilván ezekben kérdezősködök egy picit, és van valamiféle sejtésem, de az nagyon fontos, hogy koncepcióm ne legyen. Tehát én azt szeretem, hogyha úgy ülnek le velem szemben, vagy mellém, hogy semmelyikünk nem gondol semmire, hogy mi van mögötte. Engedjük meg, hogy az jelenjen meg, ami mögötte van, mert különben hiába érkezett meg.
1: Milyen gyakran lehet egyébként családállítani? Szerintem, hogyha valakinek van egy sikeres és egy elégedett családállítása, akkor legalább kifele menet 5 témát fog találni, amit még ezt is, meg azt is beszéljük már meg. Rá lehet erre szokni, nem? Azt szokták mondani, akik szeretik bogarázgatni a kis dolgaikat, hogy minél több minden a helyére kerüljön.
2: Ilyenkor szoktam mondani, amikor valaki már úgy érkezik meg, hogy egyébként a nagybátyám, meg a nagynéném, meg nem tudom, és akkor szoktam mondani, oké, hol jelenik meg ez az életedben? Hát ha nem jelenik meg, akkor nem kotorászunk a családi rendszerben. Viszont az is tény, hogyha beülök egy csoportba, a nap végére lehet, hogy lesz még 5 témám, amire eddig nem láttam rá, hogy ez nekem probléma.
1: De hogyan tudsz kikapcsolódni? Hogyan tudod ezt a sok emberi történetet, élethelyzetet, családtörténetet valahogy nem folyamatosan magaddal vinni? Mert azért nagyon tartalmas egy, például egy ilyen családállító, csoportos családállítónap, ugye sok ember, sok sírás, néha nevetés, sok felismerés. De hogyan kapcsolódsz ki?
2: Nekem most már az a jó, hogy amikor becsukom az ajtót, ott marad. Tehát nem, a fáradtság az jön, meg nyilván valamennyire az én lelkem is, én azt gondolom, hogy dolgozik. Akkor nem kapcsol ki, hogyha valahol érintettségem van benne, és akkor még úgy fölbukkan. Nekem nagyon sokat segítenek azok, hogy valami nagyon finomat enni, egy nagyon nagyot sétálni kint a természetben, vagy elmenni úszni, vagy valami fürdőhelyre elmenni. Ezek az ilyen intenzívebb kikapcsolódások. Rövidek azok, hogy az zuhany alatt állok egy fél órát.
1: A természetgyógyászattal egyébként más ágról, vagy más oldalról, akkor foglalkoztál, vagy teljesen felváltotta a családállítás?
2: Rögtön, amikor elvégeztem az elméleti részeket, akkor eldöntöttem, hogy mi a leggyorsabb módja annak, hogy mégis megszerezzem a természetgyógyász végzettséget, fülakupunktúrás, addiktológia, azt megcsináltam, és akkor ezzel be is fejeződött ott ez a történet, igen.
1: Miért akartál segíteni az embereket?
2: Visszagondolva azért, mert hogy igazából az öcsémnek szerettem volna segíteni, illetve azt szerettem volna, hogy lehessen segítséget kapni akkor is, amikor úgy néz ki, hogy nincs már más útvonal. Tehát igazából a gyász volt az, aminek a feldolgozása volt az, hogy én segítő lettem.
1: És mennyire szűtte át ez a lelkedet, a gondolkodásodat, a személyiségedet? Mennyire épült a te életed e köré, vagy mennyire burkolta be az életedet ez a történet?
2: Hogyha szeretnék magamnak identitást meghatározni, akkor ez lenne az. Tehát, hogy annyira, hogy az egész lényemben ezt érzem munkálkodni. Nagyon, nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez az, amire szokták mondani, hogy azt csináld, amit ingyen is csinálnál bármikor, és ez az. Tehát bármi történne, hogyha az embereknek nem lenne erre soha semmilyen keretein, akkor is ezt csinálnám. Ez egész biztos.
1: Volt még olyan módszer, amit mellé vettél, vagy amit kombináltál ezzel a családállítással?
2: Ugye én szomatodráma csoportvezető is vagyok. Nekem nem tudott a lényemmé válni annyira a szomatodráma, viszont nyilván nagyon sokat tanultam, és meg tud jelenni a családállításban ez a technika. Születésterápiával is foglalkozom, ott most nem tartok olyan sok és gyakori születés csoportot, viszont nagyon jól tud működni az, hogyha dolgozunk mégis a születés szakaszaival, vagy a magzati időszakkal családállítás formájában, tehát hogy ott is nagyon sok mindenen át tudunk gördülni. Úgyhogy azt is, most a séma coaching technikája az, ami elkezdett szépen lassan bekúszni, és most nagyon-nagyon várom a visszajelzéseket, mert most már több állítást csináltam, ahol megpróbáltuk pont ezt a séma működést egy kicsit kibillenteni, de nyilván itt azért mindig kapnak házi feladatot is a résztvevők, mert ugye ez nem teljesen csak úgy működik, hogy fogom, és akkor kiradírozzuk a sémát, és jaj, de jó.
1: Félünk egyébként magunktól, a történetünktől, a megismerésektől? Neked mi a véleményed?
2: Talán, ha már valaki megérkezik, akkor nem. Akkor már nem. Vagy pedig fél, de nagyon készen áll. Tehát volt olyan lány, aki már így szó szerint remegett, amikor bejött hozzám, és azt láttam, hogy hát én még fogorvoshoz sem láttam így bemenni valakit, és azt mondta, hogy annyira nagyon izgulok, hogy ne haragudjak. Mondtam, én biztosan nem haragszom, de hogy itt teljesen rendben van minden, nyugi, tehát hogy csak annyi fog történni, amire készen állsz, csak azt mondta, hogy nagyon nehéz történetem van, és ezért félek, hogy mindenre készen állok, mindent szeretnék megoldani és kitisztítani, de nyilván nagyon félek.
1: A másik oldal szerintem az, aki nem fél, hanem szeretné irányítani ezt a folyamatot.
2: Igen.
1: Aki nem úgy jön be, mint a fogorvos, hanem mint aki, nem tudom, mint aki itt a műszakvezető, és akkor...
2: Megvan koncepció, szeretné az állítást irányítani. Én ezért szoktam úgy dolgozni, hogy már nem tudják a résztvevők. Tehát aki hozza az állítást, ő nem tudja, hogy kiket állítunk fel, hanem csak szépen folyamatában mutatom meg neki, mert akkor ott nincs gondolkodás, meg elvész az irányítás.
1: De azért itt szerintem van egy ilyen különlegesség is, hogyha valaki vagy nem tudja elfogadni a történést, amit lát, hogy és akkor gondolom feléd is fordul, hogy hát ez biztos nem jó, ez teljesen biztos, hogy ez nem így van, mert hogy szerintem valahol ott az ego, sokat emlegetett ego az, aki sokszor nehezen tudja beemelni, befogadni a látottakat, hallottakat. És akkor jön a kifele mutatás, hogy hát ez teljesen biztos, hogy ez nem így működik, és akkor meg akarják a kérdést is magyarázni, nem csak a választ.
2: Nagyon ritkán, de azért ez elő szokott fordulni, hogy azt mondja, ő nem tudja, hogy itt mi történik, ő nem, és hogy szoktam mondani, hogy főként a csoportos, ugye akkor nem tudom megállítani a csoportnak a menetét, hanem akkor szoktam, figyelj, akkor szünetben átbeszéljük azt, ami itt történt, és ami látható, és van olyan, aki azt mondja, hogy ő, tehát, hogy nem. Ez abszolút nem.
1: Neked a személyiségedet, az identitásodat mondod, a személyiségedet, például a mindennapjaidat mennyire határozza meg, hogy de elmentél igazából ebbe az irányba. Tehát, hogy ennyi ember, ennyi történetét megismerted, és tudod, vagy próbálod valahogy kezelni. Te a mindennapi helyzeteket mennyivel kezeled egyszerűbben, könnyebben, mint hogyha nem ez lenne a foglalkozásod, vagy nem csak ezzel foglalkoznál.
2: Hát én pont ugyanúgy belecsúszok a mindenbe is. Maximum annyi történik, hogy amikor már belecsúsztam, akkor így föl tudom ismerni, hogy ops, aha, oké, De megyek ugyanúgy, mint bárki más, és csinálom a hülyeségeimet, tehát ezt tudom mondani, hogy bátran, hogy igen. Jóval kevesebbet, tehát hogy nagyon-nagyon megváltozott az életminőségem, elképesztően megváltozott az életminőségem azóta, mióta erre a pályára léptem. Én nem vagyok ugyanaz az ember, mint aki 2009-ben voltam.
1: Miben változtál?
2: Olyan, mintha résnyire nyitnád ki a függönyt, és aztán utána pedig elhúznád teljesen a színpadon a függönyt. És tudod, hogy még mindig van a szélén, amit még nem húztál ki. Egyrészt rálátok magamra, másrészt pedig, hát figyelj, a szorongásaim, a pánikbetegségem, ezek mind a múlté. Tehát, hogy ezek nem tudnak hosszú távon megjelenni. Tehát nagyon nehéz élethelyzetben nagyon picit bekapcsol, de nincsen már sehol. Tehát nincs sehol az a szorongó kislány, vagy fiatal nő, aki én voltam.
1: Mert volt ilyen időszak is. Ezen nagyon oldott ez?
2: Hát gyakorlatilag az egész gyerekkoromban az áthatott egy gyerekkori depresszió, aztán pedig pánikbetegség, szorongások. Hát az, hogy beszélnem kell egy csoport előtt, tehát hogy az nem fordulhatott előtt. Tehát én nem tudtam megszólalni, tehát nekem volt van, tehát mondjuk azt, hogy van egy mutizmusom, amit én nagyon jól kezelek már. De hogy ezen az úton én végigmentem, azt más voltam, nem vagyok azt más. Duci voltam, nem vagyok duci. Tehát, hogy tehát úgy a testem, a fizikai testem is megváltozott, a gondolkodásom is megváltozott, a tudatosságom is megváltozott, az egészségem is megváltozott. Tehát nem tudok semmit sem mondani, ami ugyanaz, mint ami voltam.
1: Ez a saját magad végzett családállításoknak köszönhető, vagy ennek az egész életszemléletnek a eredménye?
2: Nem tudsz nem kinyílni a családállítás által, de nyilván van mellette egy csomó minden más is.
1: Kinek ajánlanál egyébként ezt a családállítást, akár ilyen csoportvezetés tekintetében, akár pedig, hogy valaki szeretne változtatni az életén?
2: Azt szoktam mondani, hogy ha nehéz a hétköznapod, akkor érdemes, mert ez azt jelenti, hogy biztosan van ott valami a családi rendszeredből, ami nem a tiéd. És nem kell hordoznod. És nem kell, hogy nyitott legyél arra, hogy sok ember előtt megnyílj, mert egyéniben pont ugyanolyan jól tudunk dolgozni. De hogy legalább egy esélyt. Mindenkinél azt mondom, egy esélyt adj, ha nem csináltál még semmit az életeddel, és azt tudod mondani, hogy nem komfortos egy csomó minden, és itt most olyan dologra is gondolok, hogy a pénz, amiről azt mondjuk, hogy hát minden klassz, van szeretet, pénz az meg nincsen. Meg mondjuk nehezen szerzek, vagy nehezen vagyok jól a munkahelyemen, de egyébként minden más jól megy. A házasságom, a gyerekeim, a pénz, minden oké, de ott mindig konfliktusom van. Az is egy ilyen jó kis mutató. Tehát, hogy ott vannak az életünkben ezek a villanykörték, amik világítanak, csak észre kell venni.
1: És a családállító képzés az kinek?
2: Ott azt szoktam mondani, ha nagyon szeretnél mélyen a saját életedben változásokat létrehozni, és jobban megismerni saját magad akkor mindenképpen. És az, hogyha nem segítő szeretnél feltétlenül lenni, hanem azt szeretnéd, hogy kiutat tudj mutatni másoknak, vagy a segítségeddel kiutat találjanak. És hogyha nagyon szeretnél segítő lenni, akkor pedig azért mennék el képzésre, mert ott van az, hogy meg akarok menteni másokat, és valószínűleg saját magamat kellene először.
1: Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Még röviden a terveidről, hogy hogyan szeretnéd a következő éveidet ezzel a történettel megtölteni. Mit szeretnél még tanulni, vagy milyen gondolataid vannak? Hol leszel 5 év múlva?
2: Hol leszek 5 év múlva?
1: Ugyan itt is beszélgettünk el.
2: Igen. Van egy nagyon nagy álmom, amiben az jelenik meg, hogy valahol több helyen külföldön vagyok, én egy ilyen nagyon nem egy helyben ülő karakter vagyok, tehát hogy muszáj az évnek legalább 3-4 alkalmában hosszabban külföldön tartózkodni, és valahogy ebben érzek valamit mocorogni, de azt még nem tudom, hogy most ez úgy fog kinézni, hogy azt mondom, hogy oké, akkor lesznek majd olyan elvonulások, amik nagyon mély belső munkát fognak hozni, és akkor ezek lesznek az, amiket majd én külföldre fogok vinni, itthonról kiemelni az embereket, és átvinni egy másik közegbe, mert ugye ott sokkal könnyebb és gyorsabb a változás. vagy pedig ott élőkkel fogok valamit csinálni, majd igen, ez kialakul. Tanulni meg mindig hozza az élet azt, ami a következő lépés. Most éppen ez a séma, kémia, séma, terápia az, ami nagyon-nagyon érdekel, tehát ez biztos, hogy egy hosszabb lépcső, és szerintem ezzel el fog menni egy-két évem, azt úgy látom, hogy ez azért nem egy olyan egyszerű történet, ezt mindenképpen szeretném csinálni. Aztán, hogy művészetterápia, valamilyen módon a mozgást is szeretném beemelni, mert nekem az nagyon sokat segített. És én jóga oktató is vagyok, de valahogy valami kombinációt kellene csinálni, mert van, akinek a teste az, amivel el tud indulni, az ugyanúgy fogja vinni a lelkét. Van, aki a lelkével tud elindulni, és viszi magával a testét.
1: Bármelyik úton is indulj el, én nagyon sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával. Benke Edina családállítóval beszélgetünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken, és tartsanak velünk egy hét múlva is, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak.
0: időjárás jelentés.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Samodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Buza Sándor turisztikai információs magazinjából hozok néhány izgalmas beszélgetést, és ezúttal két boros eseményt is ajánlunk a hétvégére, majd végül olvasnivalót ajánl nekünk a hétvégére is akár Olá Andrea. Mindezek előtt néhány rövid interjú a reggeli monitorból.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele idehaza, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony. A Hungarikum Biztosítási Alkus ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétele 2020 és 2025 között 1205 milliárd forintról 1961 milliárd forintra emelkedett. Ebben a szerződésszám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Magyarországon több mint 1 millió ingatlan továbbra sincs biztosítva, az öngondoskodási és nyugdíjbiztosítási lefedettség pedig különösen aggasztó. Kesztei Erik szerint a biztosításokat érdemes rendszeresen felülvizsgálni, mert nem csak a lakás, hanem az életbiztosítások is könnyen alulbiztosítottá válhatnak. Kecső Rihárd interjúja.
2: 2020 és 2025 között jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele, miközben a biztosítási penetráció továbbra is alacsony. Ez a gyakorlatban mit jelent? Fejlődik a piac, vagy inkább drágábbak lettek a biztosítások?
3: Alapvetően 2020 és 2025 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd, de pontosan 1961 milliárd forint volt. Ugye a biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is, viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban, 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 2025 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek, hiszen magával húzta akár a alulbiztosítottság, vagy éppen a építő anyag árak emelkedése is a biztosítási díjakban is megjelenik, hiszen egy ingatlan 6 évvel ezelőtt, illetve most egészen más értéken van, és az érték után fizetjük a biztosítási díjtétel után a biztosítási díjat, úgyhogy ennek is köszönhető a biztosítók díjbevételének a növekedése.
2: Arról is van adat, hogy több mint 1 millió ingatlan nincs biztosítva, és több millióknak nincs megfelelő kaszkó életbiztosítási vagy öngondoskodási megoldása. Ez miért ilyen alacsony még mindig? Maga a biztosítási tudatosság Magyarországon miért ilyen alacsony?
3: Én ketté bontanám, említette a lakásbiztosítást, hogy 1 millió ingatlan nincs lakásbiztosítás, viszont fontos megemlíteni, hogy Európai Unió átlagát figyelembe véve azért Magyarország a lakásbiztosítások lefedettségében több mint 70%-os penetrációval rendelkezik, tehát kiemelkedő az Európa Unióban is a lakásbiztosítási lefedettség. Az 1 millió darabot, amit ön is említett, ennek több oka is van. Egyrészt vannak olyan ingatlanok, amik ártérben vannak tanyák, vannak tavak melletti ingatlanok, amit nem biztosítanak be az ügyfelek, de számos olyan ingatlan is van, ahol esetleg el kellene rá a lakásbiztosítás, de mégsem kötik meg az ügyfelek, vagy költség takarékosság szempontjából, vagy éppen még nem érkezett el egy biztosítási tanácsadó, hogy felkeltse ennek a szükségességét. A kaszkó tekintetében fontos megemlíteni, hogy több mint 16 év az átlag életkor a gépjárművek tekintetében. Ezért is mondják azt sokan, hogy mekkora darabszám van, amire nincs kaszkó biztosítás. Hát általában egy 16 éves gépjárműre már nem szoktak kaszkó biztosítást kötni. Én azt gondolom, hogy ez nem egy kiugró. Maga az öngondoskodás tekintetében a nyugdíjbiztosítási lefedettségünk az már egy aggasztó, és visszatérve az ön feltett kérdésére. Tehát én azt gondolom, hogy amivel az elmúlt időszakban mi is foglalkoztunk, és az elkövetkezendő időszakban is hatalmas időt, energiát kultúrát kell foglalkozni, hogy a biztosítási pénzügyi edukációt erősíteni tudjuk. Nem csak felnőtt korra gondolok, hanem már az általános iskolában is elő kell segíteni a biztosítási és a pénzügyi edukációt, hogy ahogy felnőnek a gyermekek, úgy egyre tudatosabbak legyenek a biztosítások és az egyéb pénzügyi termékek tekintetében.
2: A cégcsoport az elmúlt években több akvizíciót és integrációt is végrehajtott. Hol van ebben az ügyfélnek az érdeke, és hogyan lehet biztosítani, hogy a növekedés ne menjen a személyes tanácsadásnak minőségének a rovására?
3: A cégcsoportom tekintetében számos akvizíciót hajtottunk végre. Az elmúlt 7 évben több mint 52 biztosítás közvetítő vállalat csatlakozott a csoporthoz. Ez nem hogy hátrányt jelentene az ügyfelek számára, hanem számos előnyt jelent, hiszen a becsatlakozott biztosítási tanácsadók, mindegyik kolléga elmondja, hogy sokkal nagyobb fókuszt tud jelenteni, sokkal nagyobb energiákat tud arra fordítani, hogy az ügyfeleit sokkal szélesebb körben ki tudja szolgálni, hiszen eddig a vállalatnál akár az adminisztratív feladatok, akár a Nemzeti Bank megfelelés tekintetében nagyon sok időt és energiát kötött le, és innentől kezdve, hogy kvázi egy ernyő szervezet alá csatlakozott, így sokkal több ideje fordítódik az ügyfelek kiszolgálására, és ezáltal is tudja az ügyfelet kiszolgálni még szélesebb körben. Ez volt a biztosítás közvetítők tekintetében, de ahogy ön is említette, számos akvizíciót hajtottunk végre. A múlt évben sikerült Magyarország egyik legnagyobb call center vállalatába többségi tulajdon szerezni. Ez is azt gondolom, hogy elősegít, hogy még szélesebb platformon tudjuk az ügyfél kiszolgálásunkat végrehajtani, illetve az OTP csoporthoz tartozó SimplePay ZRT-vel is kötöttünk egy stratégia megállapodást, hiszen a Simple alkalmazáson belül a biztosítás értékesítés jelen pillanatban még csak kötelező kaszkó tekintetében, és nem sokára indulunk az utassal, ősszel pedig a lakásbiztosítások tekintetében. Ott is egy olyan online platformot tudtunk létrehozni, ami ugyancsak megkönnyíti, átláthatóvá teszi az ügyfeleknek a biztosításoknak a megértését, illetve gyors kötéseket, gyors biztosítási szerződés létrehozását tudtuk elősegíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is elősegítette, és talán ami szerintem a legkiemelkedőbb, amivel alátámasztom azt, hogy mennyire élén járunk annak, hogy minél szélesebb körben tudjuk az ügyfeleinket kiszolgálni, hogy a Nemzetközi Unika biztosítóval, aki számos-számos országban jelen van, sikerült Magyarországon ugyancsak egy közös vállalatot létrehozni, ahol több mint 300 tanácsadó dolgozik, közel 200 ezer ügyfélnek nyújtanak napi szinten biztosítás közvetítés szakmai támogatást, és miért van ennek jelentősége? Hiszen nem csak egy biztosító termékét értékesíti, egy biztosítónak a platformját használják a tanácsadó kollégáim, hanem minden biztosító termékét tudják már január óta közvetíteni, illetve tanácsot adni az ügyfeleinek. Ide sorolom például, hogy már nem csak egy lakásbiztosítást tudnak értékesíteni, hanem megteremtettük azt a platformot, ahol 14 lakásbiztosítást és a hozzá tartozó fogyasztóbarát lakásbiztosításokat is tudják értékesíteni. Tehát azt gondolom, hogy ezek számos olyan lépés volt az elmúlt időszakban, amivel elősegítjük azt, hogy a biztosítási penetráció nőjön, nem beszélve arról, hogy a világ, de Európában a legnagyobb biztosítási szövetségben is tulajdonosok lettünk, ezáltal tudunk

0: Jelentős fejlődési lehetőségeket rejt Magyarországon, különösen a KKV-szektorban. Az elmúlt fél évben ugyan idehaza volt a legalacsonyabb a hitelfelvevő vállalkozások aránya az Európai Unióban. Ez azt is jelzi, hogy komoly növekedési tartalékok vannak a piacon. A Kavos ZRT vezérigazgatója szerint a kormányzati átmenet időszaka kihívások elé állítja a vállalkozásokat, miközben továbbra is érzékelhető egy óvatos üzleti hangulat. Vég Richard kiemelte, a piaci hitelkamatok már számottevően csökkentek, ami kedvezőbb finanszírozási környezetet teremt a cégek számára. Hozzátette, hogy a magyar infláció továbbra is az egyik legmagasabb Európában, ezért a támogatott hitelkonstrukciók szerepe továbbra is meghatározó. Szerinte a magyar KKV-k előtt álló legfontosabb feladat a termelékenységi lemaradás csökkentése, amelyben kulcsszerepet játszik a digitalizáció. Kovács Gergő interjúja.
1: Kormányváltás után a vállalkozások általában első kérdése az mindig az, hogy mi változik holnaptól, de hát a politikai változások ugye önmagában nem mindig hoznak azonnali változást. Nagyon érdekes, hogy rövid távon mennyire lehet egy nagyobb vagy érdemibb gazdasági fordulatra számítani. Hogyan értékelni a magyarországi mikro, kis és középvállalatok jelenlegi helyzetét lehetőségekkel, kihívásokkal, mindennel együtt véve?
2: Vállalkozónak lenni alapvetően azért sosem egyszerű, mindig vannak kihívások, hiszen a piaci versenyben kell helytállni a vállalkozásoknak, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények veszik körül őket. És ebben a tekintetben a 2010-es évek és a 2020-as évek azok nagyon eltérő képet mutatnak. A 2010-es években alapvetően egy nagyobb világgazdasági növekedés volt, és Magyarországon is kedvezőbbek voltak a feltételek, alacsony piaci kamatkörnyezet volt, az energia és alapanyagárak is stabilak voltak, sok EU-s forrás volt elérhető relatíve a magyar vállalkozások számára. Alapvetően volt egy ilyen generálisabb pozitív gazdasági környezet, konjunktúra. A foglalkoztatás, munkaerő kínálata is emelkedő pályán volt, úgyhogy alapvetően azt lehet mondani, hogy a 10-es években ez egy kedvezőbb gazdasági környezet volt. A 2020-as években ugye a Covid-dal kezdődtek a problémák, majd aztán jöttek egymást követően a különböző válságok, sokkok, és mostanra azt lehet mondani, hogy az a előbb leírt 2010-es években Magyarországon működő extenzív növekedési modell az megrekedt, és a 20-as évektől inkább egy stagnálás érződik. Úgyhogy ha előre tekintünk, akkor előre felnézve pedig inkább egy fordulatra van szüksége, egy új gazdasági stratégiára és egy intenzív növekedésre kell átállni. Azon, hogy az egész országnak, de minden egyes vállalatnak a saját szintjén is. Ez mit jelent, hogy milyen körülmények várhatók? Reméljük, hogy elindult egy mérséklődő piaci kamatláb, ami nyilván finanszírozási szempontból nagyon fontos. Van rá remény, hogy az EU-s források azok bővülni fognak a vállalkozások számára. A foglalkoztatás terén nem várható érdemi fordulat, hiszen itt a demográfiai adottságok azok azért azt mutatják, hogy ennél sokkal többen Magyarországon már nem fognak tudni dolgozni. Úgyhogy itt a növekedés forrását alapvetően a termelékenységben kell majd keresni, és ehhez be kell ruházni a jövőbe. Ez jelenti azt, hogy innoválni kell, digitalizálni kell, K+R-be befektetni, és ezt azt gondolom, hogy országos szinten is az egyes vállalkozásnak a saját szintjén is. Úgyhogy ebben az átmenetben nem könnyű vállalkozónak lenni, hiszen jelenleg még van egy negatívabb üzleti bizalom, amit az üzleti bizalom indexeknek a tartósan negatív tartományban lévő értéke ez mutat. Ezt lefordíthatjuk belföldi és exportpiacokon tapasztalható keresletgyengeségre. A költségnyomások az inflációs környezetet követően még mindig érezhetik hatásukat, akár energiaárak, bérköltségek tekintetében. Úgyhogy azokat a lemaradásokat kell behozni a magyar KKV-knek, amit termelékenységben érzünk, és ennek része az a digitalizációs lemaradást, amit különféle kutatások is mutatnak. Úgyhogy így kicsit hosszabban válaszolva azt gondolom, hogy egy ilyen váltásban van az egész magyar gazdaság, és ezt a extenzívről, intenzívre, tudásintenzívre való átállást kell megoldani az egyes KKV-knak ebben a piaci környezetben, amit így kicsit hosszasan kifejtettem.
1: Na most ez a váltás mennyire érintheti, mi a helyzet a KKV hitelpiaccal?
2: Igen, tehát hogyha generálisan nézzük Magyarországon a vállalkozásoknak a hitel, mint finanszírozási eszköznek a használata, az inkább azt mondom, hogy még fejlesztésre szorul generálisan, hiszen hogyha különböző EU-s összehasonlítás kutatásokat nézünk, hogy egyes országokban a vállalkozások mennyire használják a hitelt, mint finanszírozási formát, akkor azt lehet mondani, hogy itt még bőven van fejlődési lehetőség Magyarországon.

0: itt különböző időtávokat is érdemes nézni, de mondjuk, hogyha az elmúlt 6 hónapot nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben Magyarországon a legalacsonyabb volt a elmúlt 6 hónapban hitelt felvevő vállalkozásoknak az aránya az összes vállalkozáson belül, de hogyha egy kicsit általánosabban nézzük, és a korábban már hitelt felvevő vagy hitelfelvételt tervező vállalkozások arányában is Magyarország az utolsó helyen van. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat kell tenni még azért, hogy a vállalkozások egyrészt jobban megismerjék a hitelben rejlő lehetőséget, és merjenek jobban, és akarjanak jobban ezzel élni. Nyilván itt lehet egy olyan a rövid távú hatásokat, hogyha nézzük, hogy ugye Magyarországon nagyon magas volt az infláció, az már jelentősen ugye lecsökkent, de azért a piaci hitelkamatoknak a mértéke az még mindig Európában magasnak mondható, az egyik legmagasabb a román értékkel együtt, tehát így ez nyilván rányomja a bélyegét, és hát nyilván ezért is volt nagy szükség az elmúlt években, és van még mindig a mai napig is szükség a különböző támogatott hitelkonstrukciókra.
1: A Kaosznak mik a jövőbeli tervei? Esetleg van-e készülőben új konstrukció, amelynek már zajlanak az előkészületei, vagy van-e valamilyen termék, aminek a tekintetében várható feltételrendszer módosítása?
0: Tehát azt gondolom, hogy továbbra is szükség lesz a támogatott beruházási hitelekre, és érdemes gondolkodni abban a tekintetben is, hogy a beruházási célokon belül hogyan tudunk majd a termelékenységi fordulathoz hozzájárulni a jövőben, tehát digitalizáció, hatékonyságnövekedés, termelékenységnövekedés, zöld átállás. Én azt gondolom, olyan témák, amelyek a jövőbeni termékfejlesztési gondolkodás mindenképp meg kell, hogy határozzák, hiszen a gazdaságnak nagyon fontos, hogy az extenzívről, az intenzív növekedés való átmenetben a támogatott hitelprogram is ezt a specifikus célt ezt minél hatékonyabban tudja támogatni. A másik gondolkodásunk pedig az, hogy ahogy beszéltük, van rá komoly remény és esély, hogy az EU-s forrásoknak a mértéke az nőni fog a jövőben, és nagyon fontos, hogy ezek az EU-s források ezek hatékonyan el tudjanak jutni a hazai KKV-khoz is, és ezen is gondolkodunk, hogy a Széchenyi Kártya program és az abban részvevő szereplők azok milyen módon tudnak ebben egy hatékony csatornaként működni, hogyan tudunk a termékfejlesztésben is olyan elérhető termékeket és szolgáltatásokat kialakítani, ami az EU-s forrásoknak a KKV-khoz való hatékony eljutatásában tud egy segítséget nyújtani, úgyhogy ezek lesznek azok a nagyobb ívű gondolatok, amik mentén a jövőben a termékfejlesztést szeretnénk alakítani.
2: Vég Richárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallották, rövid szünetet követően folytatjuk műsorunkat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A reggeli Monitor hírelemző műsorunk legjobb beszélgetéseiből válogatunk most. Elsőként egy családi vállalkozást mutatunk be. 1989-ben alakult, ma már több országban van jelen, és átesett egy generációváltáson. Ezt nem sok magyar vállalat mondhatja el magáról. A komponentcsoport ma már irányítás technikai szerelvényen látja el nem csak a magyar piacot, de Csehországot, Szlovákiát és Ausztriát is. A további nemzetközi terjeszkedésen jelenleg is dolgoznak. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás napjainkra kulcsfontosságú szereplőjévé vált a magyarországi ipari folyamatirányítási szektornak. Az irányítás technikai műszerek, szerelvények és a szabályozó szelepek terén ma már szinte megkerülhetetlennek számítanak. Nagy Dániellel, a Component Group ügyvezetőjével Ércfalvi András beszélgetett.
2: A generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, úgy 2020-as években.
3: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Component csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek. Úgyhogy igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy
2: az is értsen, aki nem az iparban tevékenykedik.
3: Igen, hogy az is értsen, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla, hogy azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyárüzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekbe folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben, és így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
2: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
3: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
2: Tehát mondjuk MOL, ugye?
3: Például MOL, igen, területekre fókusz szállunk, és a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben, hogy a Százhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
2: És amit például, azóta is javítanak.
3: És például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba kőolajból.
2: Az finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
3: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
2: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
3: Igen, ez nem az a párlat.
2: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
3: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Component Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
2: 89,
3: indultunk.
2: 89, ugye?
3: 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
2: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszéljünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
3: Hát, hogy ahogy indult, ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a mérés technika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
2: Hát ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
3: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásároltak ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk, és ugye én amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező 2 milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük. Tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
2: dupla a létszám, dupla a bevétel.
3: Igen, és hogy ez
2: több országban ezt, ott vagyunk.
3: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi se tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ha szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni, én azt gondolom, hogy mi se tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam menni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
2: A testvéred nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő megúszta ezt.
3: Igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
2: Nem.
3: Egy következőben meg látszik, hogy nem.
2: És mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a siker története, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ez utána meg volt a mérnöki, ugye?
3: Igen, gépészmérnök.
2: Valamilyen mérnökit kellett.
3: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye műszaki egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
2: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltétel, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
3: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg. És én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, akkor úgy nehéz lenne ezt építeni.
2: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
3: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
2: Tehát járt utána végig a szakmai
3: ranglétet. Igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
2: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
3: Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol...
2: De kaptál állásállatot?
3: Kaptam egy állásállatot, igen, a konkurenciánál. Az még az az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és hát ugye 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
2: az
3: hogy mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
2: Na, ezt nem tudtam, ezt nem olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
3: Igen, akkor még igénybe vettünk egy külső szakértőt, viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk, tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégben, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
2: Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
3: Igen.
2: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
3: Igen, ez végül is ez közben volt, még mielőtt cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DT Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
2: már életem. De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
3: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy jó, de úgy mondom, hogy igen. Hogy
2: de ismeretlen terület.
3: Egy ismeretlen terület. Egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
2: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
3: Igen, igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, mert ugye mérnök szolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
2: És ezért nem könnyű megszerezni.
3: És ezért ezt nem olyan könnyű megszerezni, tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ez ügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából szó Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
2: Ez már a grup harmadik lába.
3: Ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, ez szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve.
1: Az elmúlt percekben Nagy Dánielt, a Component Group ügyvezetőjét hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Az ársokkok ellenére sem javult a közúti fuvarozás helyzete az első negyed évben. A védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése nem voltak elegendők ahhoz, hogy a szektor idén kilépjen az évek óta tartó veszteségekből. A Nithangeri iparági szakértője szerint ugyanakkor pozitív, hogy a közúti fuvarozás teljesítményének legnagyobb részét adó ipari termelés, márciusban már 6,7% volt, ez bíztató. Lajkó Ferenc arról is beszélt, hogy nem csak sofőrhiány van, de az áruforgalom visszaesése és a román fuvarozók betörése a hazai piacra is komoly problémát jelent. Kovács Gergő interjúja.
4: Az idei első negyedéves jelentés egy meglehetősen borús, tizedik negyedéve tartó veszteségspirálban lévő ágazatot fest le a fuvarozókkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a szektor immár 2,5 éve veszteséges. Meddig bírhatja még az ágazat a tartalékainak a felélését?
5: Hát változó, egy cégmérettől függ, sajnos a kisebb fuvarozók esetében, akik jellemzően ugye KKV kategóriába sorolhatók, ott már közel 1600 fuvarozó cég mentünkre fejezte be a tevékenységét 2021 óta, és annak a nagy része az egyébként az elmúlt 3 évben fejezte be a tevékenységét, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a szám az elég nagy ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, és lássuk azt, hogy ez a szektor ez komoly nehézségekkel küzd.
4: Milyen tényezőknek tudható be, hogy drágult a fuvarozás ebben az időszakban?
5: A legnagyobb tételek azok most ebben az első negyedéves adatsorban mondhatnánk, hogy a szokásosak, tehát hosszú évek óta tart már, hogy a gépkocsizatai bérek azok a hazai átlagbér fölött emelkednek, ugye ennek az oka az a munkaerőpiaci kereslet kínálatban rejlik, súlyos sofőrhiány jellemzi a szakmát Magyarországon és egész Európában is, és ez ugye ezt a bérinflációt meggyorsítja, tehát ez az egyik legnagyobb tétel, de emellett a tranzitköltségek, vagy közismertebb nevén ugye útdíjak, vagy ugye a magas alapkamat miatt a járműnek a finanszírozáshoz kapcsoló kamatköltségek is jelentősen megemelkedtek, illetve a korábbi években tapasztalt inflációs hatások miatt megdrágult járművek, tehát a járműveknek a vételára, az ugye szintén megnövelte a járművek értékcsökkenését, tehát igazából ezek a legnagyobb tételek, amiknek mindegyike eredményezi azt, hogy a közúti fuvarozás 2026 Q1-ben is a inflációhoz képest jelentősen magasabb drágulást mutatott.
4: Mi az, ami valamelyest segített, tehát pozitív volt itt az első negyed évben?
5: Az első negyed évben azért nagyon sokat segített a védett üzemanyagának az intézménye, illetve hát az ugye az első negyedévből csak a március hónapot segítette meg. Összességében január-februárban sem volt magasan az üzemanyagár, az előző év azonos időszakához képest kifejezetten mondhatnánk, hogy kedvező volt. A védett üzemanyagár az megvédte a forrazókat attól, hogy márciusban ugye rájuk szakadjon egy olyan ársok, amelyet nem lettek volna képesek áthárítani, tehát nekik kellett volna bevállalni, és ugye a veszteség növelte volna, mert nincs annyi fuvar a piacon, hogy megfelelő tárgyalási alappal rendelkezzenek a fuvarozók, több a kamion, mint a szállítani való. A másik talán pozitív hatás az az, hogy ugye március hónapban már most már harmadik éve látható ipari termelés mínuszos értékei ellenére most láthattunk egy pluszos értéket, nem is akármilyet, ugye 6,7%-ot mutatott a KSH-ki az ipari termelés volumen indexére. Ez egy nagyon jó hír, de hát azért ez csak egy hónap, tehát most azért 2,5 évnek a gazdasági trendjét azért egy jó hónap még nem javítja meg, tehát minthogyha valami éledezne, hogy a szállítani a árupiacán, összesen ezt a két jó hírt tudom elmondani 2026 Q1-jel kapcsolatban, minden más hír inkább negatív volt.
4: A védett árral kapcsolatban most jelen pillanatban az új kormány azt kommunikálta, hogy nem tervezik kivezetni, de mi van akkor, hogyha mégis megtörténne ennek egy kivezetése vagy módosítása, eltűnne ez a védőháló?
5: Hát ez óriási problémát jelentene, mert ahogy mondtam is, nem magával az üzemanyagárral van itt gond, hanem annak az áthárítatóságával. Tehát azért sok esetben találkozom olyan vélemények, akik nem ismerik ennek a közúti iparágnak a jellemzőit, hogy hát magasabb egy költség, megemelkedik az UD, az üzemanyagár, hát be kell árazni. Igen, ez egy nagyon logikus megközelítés, csak ugye ez egy versengő piac, itt nincsenek hatósági árak. Az európai piacon több százezer fuvarozó cég verseng egymással, magyar a piacon pedig mintegy 11.600 fuvarozó cég verseng egymással a piacon. Tehát itt a kereslet kínálat határozza meg az árat, és nem a költségek. Tehát még abban az esetben is, ha jól kiszámolható, jól bebizonyítható az, hogy mennyivel emelkedett, mondjuk a védett ár után mennyivel emelkedik az üzemanyagár a piaci ára, akkor sem tudják a fuvarozó cégek áthárítani, mert nincs elegendő megrendelés, vagyis kénytelenek ugye versengeni az árakért, ez pedig ugye úgy szüntethető meg, hogy további több ezer fuvarozó cég tönkre megy, vagy befejezi a vállalkozást, ezáltal csökken a kapacitás, és kiegyenlítődik ugye a kereslet kínálat. Na ezt azért azt gondolom, hogy nem szeretnénk, hiszen a magyar KKV az előző kormánynak is, a jelenlegi kormánynak is, és az érdekvédelmi szervezeteknek is kiemelt területe, hogy őket megvédjük, hiszen ők sokkal védtelenebbek az ilyen világpiaci változásokkal szemben.
4: Ezzel kapcsolatban a schengeni bővítés is egy új helyzetet teremt, mert hogy a román fuvarozók egyre nagyobb számban vannak jelen a belföldi piacon. Egyrészt nekik milyen versenyelőnyük van, és mennyire késztetheti, vagy készteti ez fenntarthatatlanul alacsony árakra a magyar szereplőket?
5: Igazából egyetlen versenyelőnyük van a román versenytársaknak, az pedig az, hogy jelentősen magasabb a szabálytalanságok aránya, amelyeket elkövetnek. Ha úgy tetszik, akkor az ő versenyelőnyük az, hogy sokan közülük tisztességtelen versenyt alkalmaznak, például csalnak a magyar útdíjjal kapcsolatban, például olyan fuvarokat is elvállalnak, amelyekre nincsen engedélyük. Ugye ezzel azért nehéz küzdeni, úgyhogy az egyik kiemelt cél a hazai fuvarozói társadalom iparág védelmében az, hogy a külföldi, elsősorban a román-bulgár fuvarozókat sokkal kiemeltebben ellenőrizzék a hatóságok, és ne csak ellenőrizzék és megbüntessék, hogyha szabálytalanságokat találnak, hanem utána be is hajtsák ezeket a bírságtételeket, mert ugye ez ma például a román fuvarozókkal kapcsolatban elég alacsony szinten van a behajtás. A másik felszer szokott merülni ez a kérdés is, hogy miben versenyképesek. Ahogy mondtam, ez az egyetlen tétel, a másik, vagy az összes többi gazdasági kérdésben nem versenyképesebbek, azért jönnek a magyar piacra a román fuvarozók, mert ugye náluk is sokkal nagyobb a kapacitás, mint a saját gazdaságuk igényelni, tehát a román fuvarozók is az Európai Uniós piacon dolgoznak, ott élnek, ott keresik a pénzüket, de mivel a román gazdaságban nincs akkora export és import, mint a magyarban, ezért ahhoz, hogy kijussanak az európai piacra, ezért a magyar piacot használják ugródeszkának, tehát ezért Debrecen, Jászberény, Jászfényszaru, tehát ezek a keleti, délkeleti területek azok, ahol ugye nagy számban megjelennek, megrakják a magyar exportot, és utána pedig az Európai Unióban dolgoznak néhány hétig. És velük számolni kell, és ugye fokozni kell az ellenőrzést, illetve be kell hajtani a bírságokat. Ezt lehet tenni mondjuk úgy, hogy ellenük, hogy rákényszerítsük őket a hatóság erejével, ugye a jogkövető magatartásra, ezáltal a fair versenyhelyzetre.
4: Beszéljünk arról, hogy összességében mit hozhat az év hátra lévő része. Említette, hogy a fuvarozó vállalkozások száma ugye 11,6%-kal marad el a 2021-es csúcstól. Na most ebből a számból még hányan fognak lemorzsolódni ebben az évben, hogyha ugye az elemzői várakozásoknak megfelelően nem nő számottevően a kereslet?
5: 2-3%-kal azt gondolom, hogy nem vállalunk nagy kockázatot, ha feltételezzük, hogy 2-3%-kal idén is csökken a fuvarozók száma. Itt az ugye több száz vállalkozást jelent, de vannak egyéb kockázatok, tehát ez mondjuk a optimista szenárió volt, hogyha például mondjuk a védett párat kivezetni a kormány, és nem kapnának ehhez semmilyen kompenzációt vagy segítséget, hogy ezt feldolgozzák, vagy ezt túléljék a fuvarozók, az szerintem akár meg is duplázhatja ezt a számot, tehát akár ezes nagyságrendet is elérhetünk, illetve van még egy olyan kockázati tényező, ami hát mondjuk úgy, hogy azzal is nehéz mit tenni, illetve egy fuvarozónak külső adottság, ez pedig az árfolyam. A fuvarozók közül, a nemzetközi fuvarozók, akik kicsivel több, mint a fele a vállalkozásoknak végezi ilyen tevékenységet, az érzékeny az euró-húf kurzusra, úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, vagyis a gyengülő forint az segíti az ő profitabilitásukat, míg egy erősödő forint a rontja. Az első negyed évben, tehát még a mostani 360 alatti árfolyam nincs is benne, 2%-ot jelentett, és vett ki a zsebükből a forint erősödése a tavalyi közel 400 forintos kurzushoz képest. Tehát ők sokat veszítenek ezen az exportáló cégekkel együtt, és ezt nem is nagyon tudják beárazni. Tehát ez a két kockázat az, ami a legnagyobb, tehát hogy esetleg eltűnik a védett ár és piacon áron kénytelenek tankolni, és nem tudják áthárítani a különbséget. A másik pedig, hogy esetleg tovább gyengül a forint, akár még a 360-as szint vagy 50-es szint alá is, ez további súlyos százalékokkal növelheti a veszteségüket. Úgyhogy ha ezek bekövetkeznek, és ezeknek elég nagy esélyük van, hogy ezek bekövetkeznek, azért nem véletlen mondom, akkor úgy gondolom, hogy nem csak hogy több száz, hanem akár ezer körül is lehet a fuvarozó cégek közül, akik nem csinálják tovább.
4: És mindez azt jelenti, hogy a fuvardíjak emelkedése is folytatódhat.
5: A fuvardíjak emelkedése szerintem mindenképpen folytatódhat. folytatódik, mert itt már ugye nem egy ilyen, hogy is mondjam, profitnövelő áremelésről beszélünk, hanem egyszerűen a veszteségeiket minimalizálják azzal, hogy mindent megtesznek azért, hogy az ügyfeleiknél elérjék az áremelkedést. Már a hazai kapacitás isra sincs elegendő megrendelés, plusz még itt ugye a román-bulgár kapacitás megjelenik a hazai piacon. Tehát egyelőre még egyértelműen az látszik, hogy a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, és ennek a kulcsa az ipari termelés. Ha esetleg az ipari termelés valóban pozitív értékeket mutatna a márciusi pozitív érték után, az egyébként csökkenthetné ezt a nyomást, és javíthatná ezt a kereslet-kínálat különbséget.
1: Lajkó Ferencet, a Néthangeri iparági szakértőjét hallották. Rövidesen folytatjuk a műsort, itt lesz Presser Gábor, és koncertet ajánlunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Koronavírus, stagnált a koncentráció a szennyvízben, a megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején, július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az őkorukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki eső, zápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Buza Sándor Menni Jenni című műsora ezúttal boros napot tart. Válon és a budapesti Városligetben is várják a jó borok kedvelőit. Mindezek bemutatása előtt azonban friss híreket mondunk a turizmus világából. Buza Sándort hallják.
2: A MÁV csoport előszezoni menetrendje az idén minden eddiginél korábban már május 1-től életbe lépett, közölte a közlekedési vállalat. Figyelmeztettek arra is, hogy az előszezoni menetrend számos változást hoz. A közlemény szerint a balatoni közösségi közlekedésben ez az év mérföldkő. A MÁV csoport célja, hogy a május 1-i hosszú hétvége utasforgalmát már megnövelt kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonallal kezdje. A balatoni fővonalakon egységesen életbe lépett menetrend több közvetlen eljutási lehetőséget és sűrűbb kínálatot biztosít. Az előszezoni menetrendben jelentősen változik a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezért a vállalat kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezéséhez használják a MÁV csoport járatinformáció szolgáltatását és hivatalos, térképes útvonaltervezőjét, a MÁV Plus webes és okostelefonos alkalmazást. A vasúti menetrenddel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővülnek. A vállalat szerint a tavalyi balatoni rekord is megdőlhet az idén. 2025. május és szeptembere között a dél-balatoni vonalon több mint 1,3 millió utazást tettek, és közel 88 ezer kerékpárt szállítottak. Az északi parton meghaladta 600 ezret az utazások száma, a kerékpáros hegyek száma pedig átlépte az 57 ezret. Mivel ebben nincsenek benne az ország és vármegye bérlettel utazók, így a valós szám ennél sokkal több. A MÁV csoport március 14-től beindította a kiránduló szezont, extra vonatokkal célozzák a Balatont, a Börzsönyt és a Tiszatavat, miközben jelentősen bővítik a kerékpár szállítási kapacitásokat. A Hungaroringen befejeződött a megújulás, jöhetnek a világszínvonalú események, adta hírül az MTI. A Hungaroring a Tiéd a Ring elnevezéssel 4000 fős közösségi rendezvényel ünnepelte, hogy átesett története legnagyobb felújításán. A Forma 1-es versenypálya ezzel az eseménnyel újra megnyitotta kapuit a tesztelők, a versenyzők, a vállalati rendezvények, konferenciák és a nagyközönség előtt. A Hungaroring az utóbbi években kívül belül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődő stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magába foglalta a főbejárat megújítását és a műveleti operatív központ megépítését, a pedok kiszélesítését és a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be, tájékoztattak. A tavalyi magyar nagydíj után folytatódott az átmenetileg felfüggesztett munka. A főépület csak kívülről látszott késznek a legutóbbi versenyen, a Forma 1-es szerződés kikötötte, hogy a felújítás során is minden évben meg kell rendezni a futamot méghozzá úgy, hogy a pálya ne tűnjön építési területnek. A kívülről késznek látszó főépület egy része azonban, amelyben például a versenyirányítás, a médiacenter és a kibővített VIP terület is helyet kap, még nem volt kész, csak álltak a falak. Mostanra azonban a kivitelező konzorcium befejezte a munkát, visszaadta a létesítményt, amely így készen áll arra, hogy világszínvonalú eseményeket fogadjon, legyen szó világbajnoki viadalról, Forma 1-es tesztről, országos bajnoki futamról, élményvezetésről, nyílt napról, vagy akár konferenciáról, családi napról, céges rendezvényről. A Hungaroring 365 napon át üzemelő, multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. A pálya megújulása nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépést jelent, hanem egyértelműen a világ élvonalába emeli a Hungaroringet infrastrukturális szempontból. A teljesen megújult főépület és a főlelátó olyan minőséget képvisel, amely méltó a legnagyobb nemzetközi versenypályákhoz, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. Az új főépületben helyet kapott 36 versenybox és 4 technikai box, étterem, VIP terület, sajtóközpont és elkészült az új versenyirányítási központ is. Az új 13.000 négyzetméteres főlelátóhoz a kommentátorfülkék mellett VIP terasz is készült, az új főlelátó fedett, befogadó képessége pedig 10.000 fő. Az új főépületet és az új főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze a szervezők és a sportolók, illetve a vendégforgalom biztosítására a két terület között. Az idei magyarországi Forma 1-es verseny hétvégére vasárnapra minden jegy elkelt, a július 24-e és 26-a között sorra kerülő magyar nagydíjra péntekre és szombatra még kaphatók belépők, mondták. Minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tiszteleg a Zeneháza május 1-én megnyitott új időszaki kiállítása adta hírül a turizmus.com. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rockesemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős évforduló ad különös aktualitást a Zeneháza és a világsztár emlékét ápoló World of Freddie közös tárlatának, amely több száz eredeti, személyes tárgyon és történeten keresztül élményalapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A személyes történeteket a kiállítás narrátoraként Peter Freestone, Freddie személyi asszisztense és barátja meséli el. Freddie Mercury életművének globális hatása megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a magyar közönség számára személyes jelentéssel is bír. Az 1986-os budapesti koncert szimbolikusan tovább repesztette az omladozó szocializmus falait, a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal magyar nyelvű előadása pedig egy különleges közösségi élményt teremtett a hazai zeneszeretőkben. Éppen ezért ez a kiállítás nem csak egy nemzetközi ikonról szól, hanem kicsit a mi történetünkről is. Mondta Horn Márton, a Zeneháza intézményigazgatója, a kiállítás társkurátora. A Freddie kiállítás 9 tematikus téren vezeti végig a látogatókat, miközben a nyilvánosság számára ismert Freddie kép fokozatosan válik egyre élesebbé és részletgazdagabbá. A mindenki által ismert színpadi sztárképe mögött így először tárul fel Freddie Mercury személyes oldala. A tárlat a világsztár színpadi karakterével indul, megismerhetők a fellépés előtti és utáni rituáléi, turnéinak hétköznapjai, valamint kivételes kreativitása és precizitása, amely már az analóg korszakban is látványos, egyedi koncert élményt teremtett. Bepillanthatunk legfontosabb koncertjeibe is, köztük a Queen által uralt Live Aid segélykoncertbe, amely a történelem egyik legnagyobb élő zenei eseménye volt, a televíziós közvetítésnek köszönhetően több mint 1,5 milliárd nézővel világszerte. Külön fejezet foglalkozik az 1986-os budapesti koncerttel, amely a korszak egyik meghatározó eseményeként idehaza nem csak zenei, hanem társadalmi és kulturális jelentőséggel is bírt. Megszólalnak a filmre is vett koncert szervezői és megvalósítói, köztük Hegedűs László koncertszervező, Mihály György producer, valamint az előzenekarként fellépő Zizi Labor frontembere Janicsák István, akik személyes visszaemlékezéseiken keresztül idézik fel az esemény történelmi jelentőségét. A kiállításban az interaktív installációk mellett több száz eredeti, értékes tárgy is megjelenik. Színpadi kosztümök, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus Jackie és cipő, a Live Aid-en viselt trikó, egy köntös a Bohemian Rhapsody klipből, az ikonikus mikrofonálványa, a 70-es évekbeli Martin gitárja, eredeti kézzel írt dalszövegek, saját rajzok, a különféle utazások alatt vásárolt antik tárgyak, Freddie kedvenc Scrabble-je, valamint a Garden Lodge-ból származó bútorok. Az eredeti tárgyakat a World of Freddie és további gyűjtők biztosították a kiállításhoz. Az idei strandszezon a megszokottnál később, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén indul, a fürdők pedig teljes kapacitással csak június közepétől működnek majd, közölte Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. A későbbi nyitás oka egyértelműen az energiaárak emelkedése. Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők, addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fúgákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket, ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. A főtitkár kiemelte, a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és

Azonra újra nyitott Siófokon a Galérius fürdő, és megújult a nyíregyházi fürdő szauna világa is. Új légitársaság jelent meg Budapesten. Április 30-án indította el első Budapest-Frankfurt járatát a Concorde német légitársaság, ezzel egy új légitársaság tört be Budapestre. Naponta három járat közlekedik majd a két város között, az új budapesti járatok több tengeren túli desztinációhoz is zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak. Az utasok hatékonyan és kényelmesen érhetik el a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partján San Francisco és Seattle városait, a keleti parton pedig New Yorkot, a Karib térségben Cancunt és Punta Cana-t, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig. Európán belül a Condor javítja az eddig kevésbé kiszolgált úti célok elérhetőségét is, gyakoribb összeköttetés kínálva olyan városokba, mint Berlin, Hamburg és Párizs. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás. A Condor Európa egyik legrégebben üzemelő és egyik legismertebb hagyományos szabadidős légitársasága, évente körülbelül 10 millió utast szállít több mint 70 desztinációba világszerte, és nagy hangsúlyt fektet a biztonság és a magas minőségű fedélzeti szolgáltatásokra, zárták a közleményt. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy városi oázis várja majd a közönséget, adta hírül a turizmus.com. Az egész évben látogatható helyszínen 13 ezer egzotikus növényt és jó néhány ritka, különleges állatfajt, például hulmánt és bali seregét lehet majd megcsodálni, jelentette be az intézmény. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál, majd elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, amelyek közül 101 5 méternél is magasabb, ezen kívül többféle állatot. Köztük a cerkóf majmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyeket és a harmadik legnagyobb termetű szárazföldi teknős fajnak számító sarkantyús teknősöket is láthat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint a fővárosi állat- és növénykert tavaly saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom belső és külső tereit 2023. decemberre óta összesen 311 ezeren keresték fel. A biodóm látogatásához nem kell külön belépőjegyet vásárolni, a sima állatkerti belépővel is látogatható lesz. Az előzetes számítások szerint, amennyiben az évi 1 millió látogatót sikerül legalább 100 ezerrel megnövelni, ez hosszú távon is fenntartható lesz. A biodóm aulája és a tőle jobbra található akváriumi rész továbbra sem lesz látogatható, a tervek szerint ezeket később fokozatosan adják majd át. Átadták a világ egyik legjobban várt túra útvonalát a szomszédos Szlovéniában. A 174 km hosszú Pohorje-Kozja köztúra nem csak a testet mozgatja meg, hanem a lelket is feltölti. A BBC által a világ egyik legjobban várt új túra útvonalának kikiáltott projekt a vadregényes erdők, a misztikus tőzeglápok és a lélegzet elállító panorámák világába hívja a kalandorokat. A Pohorje-Kozja túra útvonal két különleges, mégis egymást kiegészítő tájegységet kapcsol össze. Az út egyik fele a sűrű fenyveseiről, kristálytiszta vízeséseiről és különleges mocsaras tavairól ismert Pohorje hegységlankáin vezet keresztül. A másik szakasz a vadabb, sziklásabb Kozjak hegység gerincein halad, ahonnan páratlan kiállítás nyílik a Dráva völgyére és egészen az osztrák Alpok csúcsáig. A 174 kilométeres ösztáv 20 szakaszra tagolódik, így mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. A profiknak a teljes körtúra egy többnapos embert próbáló kaland, amelynek résztvevői több mint 100 természeti és kulturális látnivalót érinthetnek.
A hétvégi kirándulóknak a szakaszok kezdő és végpontjai jó.

0: hol megközelíthetőek tömegközlekedéssel vagy autóval, így egy-egy napos túrák is kényelmesen tervezhetők. Bár a szintkülönbség miatt fizikailag igényes, az útvonal technikailag nem nehéz, így családok és kevésbé tapasztalt túrázók számára is biztonságos. A projekt egyik fő célkitűzése a fenntartható turizmus népszerűsítése, a túrázókat az útvonal mentén számos hegyi menedékház, vendégszerető családi gazdaság és borászat várja, ahol megkóstolhatják a helyi különlegességeket, például a híres pohorje omlettet. Aki pedig egy kis luxusra vágyik, a túra bizonyos szakaszain wellness szolgáltatásokkal és kényelmes szállodai szobákkal pihenheti ki a nap fáradalmait. Gyakorlati információk tehát, a hossz 174 km, ez a körtúrára vonatkozik, a szakaszok száma 20, időtartam körülbelül 59 óra gyaloglás, a helyszín Észak-Kelet-Szlovénia Maribor környéke, és a szezon pedig tavasztól késő őszig ajánlott. További részletek és térképek a szlovenia.info és a Visit Pohorje hivatalos oldalakon érhetők el. A görög fővárosa túlzsúfoltságra hivatkozva korlátozhatja az új szálloda üzemeltetési engedélyek kiadását. Athén 3 központi kerületében már most is tiltás van érvényben a lakások rövid távú bérbeadására vonatkozóan. Nem válhatunk Barcelonává. Meg kell értenünk, hogy vannak olyan telített területei a városnak, amelyek nem bírnak el új szálláshelyeket, legyen szó akár rövid távú bérbeadásról, akár másról, mondta a polgármester. A legfrissebb adatok alapján Görögország Attika régiójában majdnem 70 ezer szállodai férőhely található, ebből mintegy 35 ezer Athén központjában. A szállodaipari szereplők elismerik, hogy a görög fővárosban az elmúlt években drámaian megnőtt a szállodák száma, ami mind az ágazat, mind a város turizmusa szempontjából fenntarthatósági kérdéseket vet fel. Barcelonában és Amsterdamban már hatályban van a tiltás új szálloda üzemeltetési engedélye kiadására. Athén létrehozott egy megfigyelőközpontot, amely a turizmus városra gyakorolt hatásait vizsgálja, írta az Euronews.
1: Buza Sándort hallották az elmúlt percekben, most egy kis szünet, majd jövünk vissza, és Máltáról fogunk bejelentkezni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, Somodi Evelin vagyok. Máltára visz minket Buza Sándor a következő fél órában, utazási trendek, természeti kincsek, egyenesen a máltai tiszteletbeli konzultól.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a telefononál túlvégén pedig Hangya Edina. Szervusz Edina!
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
2: Mondd el, légy szíves, a titulusodat!
3: Melyiket?
2: A legutóbbit.
3: Maradtam tovább is a turisztikai hivatal magyar képviseletvezetője, de hát az a megtiszteltetésért, hogy felkértek, és én lettem már a tiszteletbeli konzulja itt Magyarországon.
2: Azért még tegezhetlek? Mennyiben jelent ez új feladatot, vagy mi mindent takar el ahhoz képest, ugye Máltával foglalkozol, amióta az eszedet tudod, ez mennyiben hoz most egy plusz lehetőséget, vagy feladatokat?
3: Igazándiból bővül a portfólió. Eddig is az volt a feladatom, hogy Máltát itt minél inkább népszerű úti céllá tegyük, illetve turisztikai partnerségek alakuljanak ki máltai és magyar szolgáltatók között. Ez most kibővül és egy kicsit átfogóbb, inkább kulturális, oktatási és gazdasági partnerségek keresésével, ennek a támogatásával. Illetve miután Magyarországon nincs Máltának dedikált képviselete, tehát nagykövetsége, mint olyan, így hát szépen fogalmazva az elveszett útlevelekkel kapcsolatban is hozzám fognak majd fordulni az itt tartózkodó máltaiak, de hát azért az elődeim tapasztalata szerint azért ez eléggé ritka, viszont Málta részéről elég komoly érdeklődés van Magyarország irányába, akár befektetésekkel, akár pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy a turisztikai portfólió mellett ezt is sikerül szerencsésen és sikeresen véghez vinni.
2: Ez azt jelenti egyébként, hogy lesz stábod? Tehát, mert azért ez eléggé nagy kitágított feladatkört jelent.
3: Igazándiból egyelőre még nem. Tehát még egyelőre a nagykövettel közösen dolgozzuk ki az elgondolást, hogy milyen jellegű dolgokat merjünk bevállalni, mert hiszen azért Málta egy kisméretű ország, és eléggé sok fele vannak, jelenleg sok projektjük zajlik mindenfele. Nem valószínű, hogy hatalmas nagy ugrás lenne, és nagy változás, inkább egy fokozatosság elvét valva próbáljuk bővíteni a lehetőségeket. Egyelőre nem tudok róla, hogy bővülhetne a stáb, de amint erre igény lesz és szükségessé válik, akkor természetesen növekedni fogunk.
2: Azt mondtad az imént, hogy az utóbbi években megnövekedett a máltaiak érdeklődése Budapest irányába. Jól vettem ki a szavaidból?
3: Igen, tehát a kintiek visszajelzése azt mutatja, hogy Magyarország egy nagyon ígéretes fejlődő terület, és akár pénzügyi témában, akár befektetési témában, és ez nekem új, hiszen eddig én elsődlegesen turizmussal foglalkoztam, tehát ebben a témával nem igazán ástam bele magamat, de most az elmúlt néhány héten lezajlott egy-két beszélgetés azt a visszajelzést adta, hogy van, igenis van, akár kulturális együttműködésre, akár szakembercserére, továbbképzésekre, oktatásügyben is vannak érdeklődések, úgyhogy igazándiból valószínű, hogy ez az elmúlt egy-néhány évben alakult ki Máltán, mert ugye Máltán a turizmus az nagyon-nagyon erősen felpergett, és keresik a tovább lépési, továbbfejlődési lehetőséget.
2: Azt gondolom, jól gondolom, hogy sokkal több magyar utazik Máltára, mint ebben a pillanatban máltai Magyarországra, ugye?
3: Ez így van, ugye méretekből adódóan is mások az arányok.
2: Tehát arányait tekintve, ugye, igen.
3: Hát én úgy gondolnám, hogy azért a máltaiakhoz képest az ideutazók száma, az az évi, hát ugye ők olyan 550 ezeren vannak, de ebben azért benne vannak azok az Európai Uniós állampolgárok is, akik kint élnek Máltán, tehát úgy nagyjából máltait 400-450 ezer körülire satszolják a máltai nemzetiségű máltai állampolgárokat. Ebből úgy évente egy olyan 500-600 az, aki körülbelül Magyarországra látogat, ugye nálunk meg a 10 millió vagy 9 millió, igen, néhány százezres magyar létszámból pedig hát a tavaly évben egy ilyen rekordszámú 80 ezres látogatottság valósult meg, tehát innen oda azért többen járnak nyaralni, mint onnan ide. de hát ezt is szeretnénk egy kicsit tovább erősíteni, fejleszteni.
2: Egyébként, ha az onnan idét nézzük, akkor a máltéakat mi érdekli Magyarországon, vagy Magyarországról-ból?
3: Igazándiból így a kultúra az, ami nagyban ide vonzza őket, a fürdő lehetőségek, a történelmi öröksége Magyarországnak. Nagyon sokan érdeklődnek adott esetben ilyen zenei, kulturális, klasszikus zenei programok iránt. Tehát igazándiból ez az, ami elsődlegesen, de hát szerintem biztos, hogy lesz egy jó néhány olyan terület is, ami mondjuk a fiatalabb korosztályt is majd megszólítja. Egész biztos a Sziget Fesztiválra is mindig jönnek máltaiak, tehát és hasonló jellegű fesztiválokra, úgyhogy elég vegyes a kép.
2: Ugye, ha ezt megfordítjuk, akkor is majdnem ugyanezeket a témákat lehetne felsorolni, mert majd remélem fogsz mesélni arról, hogy mik lesznek 2026-ban Málta hívószava, és ebben tudom, hogy vannak nagy fesztiválok és nagy rendezvények, de előtte inkább arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye az elmúlt 8-10 évben elindult, de lehet, hogy már picit hamarabb egy irgalmatlan nagy érdeklődés Málta irányában, egyrészt a kultúra, másrészt a nyelvtanulás, aztán a búvárkodás, most negyedik nem jut eszembe, de azt hiszem ez a három ez lefedi azt, amiért a magyarok és különösen a világ polgárai jártak Máltára. Mi minden változott meg az elmúlt 10 évben? Mit tudott Málta még adni ahhoz, ezekhez egyébként a nagyon kedvelt foglalatosságokhoz, ami vonzhatja a turistákat és a magyarokat?
3: Hát nagyon sok eseményt, nagy rendezvényt szerveznek Máltán. Egyre több olyan témájú, inkább szakmai konferenciákat, összejöveteleket tartanak, ami egy kicsit inkább az üzleti turizmus, a MICE, a konferencia világába tereli, és inkább úgy mondanám, hogy ebben a szegmensben is sokat erősít, illetve megpróbálnak egy kicsit, bár nehéz, tehát amikor ilyen nagy volumenben nő a turizmus, akkor nehéz egy kicsit a fenntartható, elvonulós belső hangra, spiritualitásra koncentráló turizmusban is egy kicsit erősíteni, de azért Gózó szigetét azt továbbra is megpróbálják fenntartani úgy, hogy az ilyen irányban érdeklődőket is a szigetre tudják vonzani. Ami szintén komoly fejlődés volt, hogy egész éves destináció lett Málta. Tehát 10-15 évvel ezelőtt az teljesen rutinszerű volt, hogy január-februárban bezártak a szállodák egy részei, és akkor csend és béke honolt ment, hiszen alig járt turista a szigeten. Nem azt mondom, hogy nulla, de visszafogott volt a létszám. Jelen pillanatban azon dolgoznak, hogy a dömping, ami mondjuk egy májustól szeptemberig tartó időszakot ölel föl, ez ne ebbe az időszakba történjen meg, hanem inkább jobban elosztva. Népszerűsítik az olyan eseményeiket, olyan tradicionális programjaikat, mint például ugye a karnevál, vagy maga a húsvét, illetve a karácsonyi időszak, amikor ők is egy csomó programot, eseményt, szabadtéri programot szerveznek, hogy ugye a relatív jó idő, mert hiszen ez nem 30 fokos kánikula, de azért egy kellemes 15 fok napsütéses időszak van azért általában a téli időszakban is, hogy inkább akkor utazzanak oda. Tehát inkább ezt mondanám, hogy a kínálat nem az van, hogy most elkapnak egy-egy témát, már kétségtelenül van mindig újabb és újabb téma, mint a legutóbbi két tematika, ami most előtérbe került, ugye ez a katonai örökség, ami egészen már a Johannita lovagok időszakából származó katonai öröksége, nem beszélve ugye az angol időszakról, és ehhez kötődően egy csomó helyszínnek ilyen tematikus programja, illetve ez a dark tourism, ami egy mostanában egyre több helyen megjelenő új trend, hogy minden, ami valahol egy kicsit a halálhoz, valahol a misztikushoz köthető, ezeknek a helyszíneknek adnak újfajta megvilágítást, fizikőket, különböző programokban, útvonalakat, mint ahogy tudom én, egy borutat a bor tematikája szerint, vagy egy zarándokutat a különböző templomok és kegyhelyekkel összefűzve, ugyanúgy ez a dark tourism is most ezt a picit ilyen sejtelmes, misztikus világot próbálja meg bemutatni. Tehát ilyen jellegűek vannak, de mind abban az irányba hat, hogy ne a nyári nagy melegben, hanem inkább az évben, évközben teljesen egyenletesen elosztva érkezzenek a turisták Máltára.
2: Ugye azt pontosan tudjuk, meg te is említetted, hogy Gozo egy picit az elvonulás szigete volt jó pár évvel ezelőtt. Hát most, ha elég nagy energiát fektetnek arra, hogy minél több embert hívjanak elvonulni Gozo szigetére, akkor előbb-utóbb az overtourism fogalma meg fog jelenni. Hogy áll Málta ezzel a kérdéssel? Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Atén polgármestere itt most mondtam el 20 perccel ezelőtt, azt mondta, hogy nem szeretnénk Barcelonává válni, úgyhogy most már mindenki küzd ezzel, különösen ugye ott a déli részen, ahol egyébként a nyári turizmus nagyon-nagyon magas méreteket ölt.
3: Igen, ez a probléma, ez Máltának is egy, én nem azt mondom, hogy egy aktuális, meglévő és Barcelona szinten küzdő problémája a Szigetországnak, de azért ott lebeg a szemük előtt, hogy ezt nem kéne elérni, ebbe a helyzetbe nem kéne bekerülni. Úgyhogy ennek megfelelően próbálják a fejlesztéseket is úgy alakítani, hogy ne lehessen egyszerre ténylegesen túl sok turistát fogadni. Vannak olyan napok, időszakok, rövidebb időszakok, amikor tényleg nagyon sokan vannak. Ugye ezt a problémát vetették föl tavaly tavasszal, amikor bevezetésre került a Kék Lagunánál, ugye a három szigetből áll Málta. Málta, Gozo és Comino, és Comino szigetének van egy rendkívül népszerű partszakasz, ez a Kék Laguna, ahol mindenki is szelfizett, és mindenki is strandolni szeretett volna egy ilyen zsebkendőnyi méretű területen, ami egyébként gyönyörű, amikor nem próbál meg rajta 8-10 ezer ember helyet találni. Ezt például egy szigorú szabályozással korlátozták, és Orbán tűnik, hogy a nyár folyamán, a tavalyi nyár folyamán tényleg jó eredményeket értek el azzal, hogy nem volt rettenetes nagy tömeg a területen, illetve hogy azt is szabályozták, hogy milyen utakon lehet közlekedni, tehát hogy ne tapossanak le mindent, mint az elefántcsordát, hanem ilyen kis útvonalakat építettek ki, ami ilyen fa sétányokat, járdákat, ahol lehet közlekedni. Szabályozták, hogy mint lehet napernyőket kihelyezni, nyugágyakat, szemetes kukákat rendszeresen takarítják, tehát ilyen jellegű projektek azért szép sorban ütik fel a fejüket Málta szerte központi támogatásra, pont azért, hogy ezt a nagy egyszerre rázuduló tömeget ezt elkerüljék. És a fejlesztésekben is ez az elgondolás, hogy például most így áprilisban jött ki egy új szabály, a turisztikai törvénynek egy
2: így van, pont erre akartam rákérdezni.
3: Igen. Vonatkozik, igen, és ez két kulcsfontosságú témát ölel fel ebben a tekintetben. Egyrészt az, hogy most már nem lehet üpre mindenféle nagy szállodákat építeni, vagy adott esetben egy meglévőre ráhúzni túl sok emeletet, és hirtelennyiből egy négyszintes épületből csinálni egy 8-szintes 100 szobásból 300 szobás szállodát. Megszabták, hogy mostantól kezdve maximálják az új létesítményeket 200 szobában, nem engedik az egy- és kétcsillagos szállodák építését, mert hogy inkább a magasabb kategóriát célozzák, mert a több az kevesebb, mert kevesebb az több, vagy igen.
2: Tehát igen,
3: az
2: igen.
3: Alapon, hogy igen. Igen. Illetve hát azért a magán szálláshely kiadás, ugye az Airbnb és ennek plusz egy variációja, ez azért elég rendesen elbúrjázott a szigeten, és ezt is nagyon szigorúan fogják ellenőrizni, szabályozni, kontrollálni, mert nem csak a szállodák építettek plusz 2-3 emeletet a saját szintjük tetejére, hanem a magánházaknál is előfordult azt, hogy úgy gondolták, hogy akkor még 2-3 szintet, 2-3 apartmant rádobnak, és ezt kiadják. Hát ez nem mozdult szerencsés irányban.
2: Ráadásul,
3: igen,
2: ráadásul ugye ugyanez a tervezet azt is egészen határozottan megköveteli, hogy mondjuk a műemlék épületekhez nem lehet hozzányúlni, vagy csak úgy lehet hozzányúlni, hogy azokat felújítják, tehát nem lehet mondjuk tényleg egy második vagy x-edik emeletet ráhúzni, illetőleg ugye a magánkiadásokról arról beszéltél. A szálláshelyek egyébként én úgy vettem ki abból a sajtóközleményből, amit szerintem sok helyre eljuttattatok, hogy valóban, ahogy te is mondtad, a minőségi szállásokat viszont azokat nagyon támogatja Málta. Tehát egy picit el akar igen. lépni, föl akar lépni abból a mediterrán olyan, amilyen kitételből.
3: Igen, pontosan. Hát a cél az, hogy amit mondtam is, ugye a kevesebb több, tehát hogy inkább abba az irányba menni, hogy a minőségi minden szolgáltatás terén, tehát a szállások terén, az éttermek terén, a rendezvények terén, a kiszolgáló infrastruktúra terén próbálnak. Nagyon sok dologban nagyon komolyan fejlődtek, de hát ugye vannak olyan területek, amelyekben még bőven van mit tenni, hogy javuljon ez a helyzet, mert hogy úgy gondolják, hogy egy magasabb költésű, igényesebb turistából a kevesebb is elő tudja azt teremteni, amire az adott országnak ahhoz, hogy a gazdasága jól működjön, és hogy az investíciók megtérüljenek, és hogy tényleg virágozzon az ország továbbra is, mint sem, hogy mondjuk a hátizsákos turizmusnak a tömegét támogatják. Uh-huh. Ez nem jelenti azt, hogy ez ki van zárva,
2: igen,
3: nem ezt szeretnék szuper felfejleszteni.
2: Ugye azt pontosan tudjuk, ja igen, mondjad.
3: Nem, csak hogy pont ezt szolgálja például az is az a fajta, hogy egy kicsit tehermentesítsék a dolgot, hogy most például beindították a különböző állomásokon megálló gyors kompos vízibuszos közlekedést is, tehát ezért is próbálják egy kicsit tehermentesíteni a szigetet.
2: Azt pontosan jól tudjuk, hogy egy világsikerű film helyszíni forgatása mennyire meg tudja dobni annak az adott térségnek a turizmusát. Ugye a Trónok harca máltai helyszínei azok nagyon-nagyon emblematikus képek voltak, és beégett mindenkinek a tudatába. Most, hogy elkezdik a második részt is forgatni, vagy az újabb epizódokat folytatni, van tudomásod arról, hogy Málta ismét helyszín lehet?
3: Erről nem kaptunk még információt, hogy ez most megvalósul, vagy nem. Nem tudok, illetve nem is szeretnék ezután még nyilatkozni.
2: De hát azért bizonyára azokat a történelmi helyszíneket, amiket annak idején felhasználtak, azok ugyanúgy meg tudnának jelenni. Szóval a búvárkodásról beszéltünk, mint a nyelvtanulás is még ugyanolyan elánnal zajlik Máltán?
3: Igen, határozottan egyre népszerűbb, már a magyarok körében is ez a fajta nyaralási, tanulási módszer. Sokan, tehát a nyelviskolák is ugye a Covid után áteztek egy ilyen átstruktúrálódáson. Volt jó néhány suli, ami nem maradt meg, alakultak újabbak, akik megerősödtek, és de ugyanúgy egy húzó ágazat a Máltának. Elég sokan járnak a szigetre nyelvet tanulni, mert hogy továbbra is nagyon jó, az nagyon fontos az iskolák tekintetében, hogy nagyon szigorú szabályok szerint kapnak működési engedélyt, illetve a fenntartásukat is folyamatosan kontrollálják. Tehát ebből kifolyólag maga a nyelvoktatás, az, hogy milyen típusú tanárok vannak, hogy azoknak milyen szakképzettsége van, ilyen szempontból nagyon komolyan ellenőrzik őket, hogy tényleg színvonalas legyen a szolgáltatás, amit nyújtanak. Ez továbbra is prioritás, tehát a nyelvtanulás továbbra is kiemelt terület Máltán.
2: Köszönöm szépen, Edina, sok sikert az új munkakörödhöz és az új munkádhoz.
3: Köszönöm.
2: A többit meg majd megvesszük.
3: Nagyon köszönöm.
2: Köszönöm szépen, Hangya Edinával beszélgettem, Málta magyarországi tiszteletbeli konzul.
1: Ennyit már a Máltáról, és a szünet után jönnek az ígért boros programok. Elsőként a Váli Love Fesztivállal folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor beszélgetéseivel. Most a haraszti pincészet mutatkozik be, abból az apropóból, hogy már a személyes találkozásra invitáljanak. Még éppen odaérnek a nyáresti borkóstolásra az érdeklődők.
2: Vendégem pedig a stúdióban Keresztesi Zoltán, üzletfejlesztési vezető, a LAB Fesztivál szervezője. Szervusz Zoltán, köszönöm, hogy itt vagy. Haraszti pincészet. Szervusz, egyébként. Ja. Zárójel vissza. Az apropó az, hogy a haraszti pincészet az idén ünnepli a 30. születésnapját. Meg van pontos dátum, hogy mikor...
3: Nincs. Mikor 96. Ennyit tudtam.
2: 96. És ezt a 30. évet szeretnétek egy egészen hosszú és tartalmas programsorozattal megülni ebben az évben. Ugye ide kapcsolódik hozzátok a LAB Fesztivál. Valószínű, hogy azért páran már hallottak, legalábbis ugye a Trend FM vagy a Café hallgatói azokban hallhattak a LAB Fesztiválról, hiszen az egy elektronikus, nagyon cool, nagyon-nagyon jó hangulatú fesztivál, amit 2018-ban először?
3: Így van, 18-ban indítottunk el.
2: És azóta folyamatosan minden évben?
3: Hát sajnos nem tudtuk minden évben.
2: Ott volt a Covid.
3: Ott volt a Covid, ja, pontosan, igen, ja. Pontosan. Tehát ez az, ami ketté törte ezt a folyamatot. Úgyhogy, de töretlenül megyünk előre.
2: A 30. születésnap ugye azt jelenti, hogy itt egyfajta olyan számvetést is tudtok tenni, hogy mi történt az elmúlt 30 évben a haraszti pincészettel. Nagyon sok sikert tudtatok bezsebelni. Mik voltak a legfontosabbak?
3: Hát a legfontosabbnak az, ugye 30 évünk alatt nyilván átalakult a pince, tehát egy kis butik borászatból egészen 100 hektár fölé emelkedtünk, tehát az egyeki borvidék egyik legmeghatározóbb borászata lettünk.
2: De ez folyamatos dűlővásárlást is jelentett?
3: Ez alapvetően egy folyamatosat, de volt közte egy nagyobb bevásárlás, uh-huh, amikor hozzá is tudtunk jutni ahhoz a birtok részhez, ahol a LAB Fesztivált is tartjuk, mert hogy nagyon fontos, és szerintem a borászatok úgy általában szeretik, hogyha egyben tudnak egy nagyobb területet vásárolni. Ez nyilván a szőlőnek jó leginkább, hogy...
2: Viszont ha sok különböző kis terület lenne, akkor pedig terroár szempontjából mindegyik különleges lenne.
3: Így van, van terroár területünk, uh-huh, is, tehát abszolút egyek belterületén olyanunk is van, de ez az nem is egyekhez tartozik, csak a borvidékhez, mert Vál az, ami a helyszíne ennek a fesztiválnak, és hogy ez is a mi birtok központunk. Tehát nálunk a szőlészeti birtok és a borászati birtok ilyen formán elkülönül egymástól.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy miután egyeken vagytok, ugye Neszmé egyek, hogy a fehér bor az ászlós hajó?
3: Alapvetően igen, és kérdezted, hogy milyen sikereink voltak. Onnan ragadnám meg. Tehát alapvetően 3 alkalommal a trendek előtt be tudtunk lépni arra bizonyos mi is egyeknek az arculata. Tehát ugyanígy tudtunk belépni évekkel korábban egy Irsoly Olivérrel, amit szerintem nem kell bemutatni ma már az embereknek. Ez adja az egyik legnagyobb tömegünket. Utána be tudtunk lépni a Sauvignon Blanc-nal, ami szintén egy hatalmas bomba és siker volt. Utána beléptünk a Pezsgővel, jó pár évvel korábban. Ma már látjuk, hogy önálló eredetvédelmet kapott az egyeki Pezsgő, tehát hogy és most fordítjuk át, és a következő trendvonalat is próbáljuk elkapni, és bármi meglepő, az már nem a fehér bor lesz, hanem ott már vörösborral, és azon belül is a Merlóval operálunk. És annyira jók a kezdeti stádiumok, hogy az első borok, amik most kijöttek, azok gyakorlatilag minden verseny, minden szempontból az első helyén végez. Tehát, hogy most volt egy nagy országos nemzetközi borverseny, tehát országos, de nemzetközi, mert hogy lehetett nevezni külföldről is, és például annak a Merlot volt a vezértémája, és ott a legszebb Merlot lett. Tehát ez már egyértelműen mutatja számunkra azt, hogy elindultunk egy újabb irányba, ami nagy valószínűséggel megint siker lesz. Ehhez mondjuk kellett az is, amit az időjárásból látunk, hogy azért alakul át bőven.
2: Hát ezt egy olyan pillanatban teszitek meg, amikor a világ nem a borászoknak és a borászatnak kedvez, mert ugye folyamatosan azt lehet hallani, hogy az E-generáció már nem, már teljesen másként. Éppen tegnap olvastam egy vadonatúj felmérést, hogy voltak éppen az E-generáció már nem esik hasra attól, hogy egy családi pincészet hosszú éveken keresztül viszi, mert ők nem foglalkoznak azzal, hogy most apáról, dédapáról, gyerekről, fiúra szállt. Őket a dizájn érdekli, őket az éppen alkalomhoz illő borválasztás érdekli, őket az alkoholmentes bor érdekli, őket esetleg talán egy picit a pezsgő érdekli, de annyira nem, mert annyira még nem öregek, tehát ők azt mondják, hogy majd eljött az időszak. Szóval ezeket valószínű minden ilyen okot tudtok ennek tükrében is, Merló?
3: Ennek tükrében is, Merló, de itt egy picit tágabb spektrumra nyitnám a dolgot. Említetted az élményt, vagy hogy az E-generáció. Nálunk hát úgy mondom, hogy a borászat nyilván ez egyik pillérét maga a borkészítés adja. De alapvetően mi egy élmény borászat vagyunk, hogyha ezt így használtam, ezt a kifejezést. Tehát nem véletlen az, hogy a borászati birtokunkon egy hatalmas étterem, medence, amfiteátrum, tehát mi évek óta, és ugye a Lávfesztivál is pont ebbe illeszkedik bele, évek óta abban az irányban megyünk, hogy élményt adjunk az embereknek. Tehát nem azért látogatjuk meg a borászatot, mert 50 évesek vagy 100 évesek, hanem azért, mert ott úgy el tudnak tölteni egy fél napot, egy napot adott esetben, hogy az különböző élményekben gazdag. Tehát, hogy kijössz, borkostolót tartunk neked a pincében, amíg a grillen elkészülnek az ételek, addig a medencébe
2: adott csobbanhat.
3: Esetben csobbanhatsz pontosan. Tehát, hogy minket ez visz előre. A Merló az csak azért fontos, mert nyilván egyrésztről a méretünkből adódóan mi készülünk az a nemzetközi piacra is, tehát most is áruljuk a borainkat külföldön, és ott azért kellenek azok a szőlőfajták,
2: amikről
3: picit,
2: tudnak.
3: Picit komolyabban vesznek, mondjuk úgy.
2: Ja, de írj se előjöhet, még nem vesznek komolyan, bár majd egy idő után majd fogják.
3: Érdekes, mert a kategóriát, hogy illatos fehérbor, azt abszolút komolyan veszik. Tehát, hogy az működik. Az, hogy ezt Irsai Olivernek hívják, és ez egy nagyon nehezen kimondható szó, és nem muszkát otthonálnak, az már lényegtelen valójában.
2: Én most múlt héten jöttem át a Dél-Franciaországon keresztül motorral Provence-on, és pont azt állapítottam meg, hogy amíg a világ arról beszél, hogy vágják ki a szőlőtőkéket, nem csinálnak bort, irgalmatlan fejlesztéseken keresztül, olyan szőlőbirtokok, friss ültetvényeken, hektárokon keresztül jöttünk a provenci vidéken, hogy én csak tátottam a számat. Lehet, hogy a franciák nem tudnak arról, hogy mit írnak az újságok.
3: Én azért ketté választanám. Tehát az, hogy az E-generáció mit iszik, vagy mit nem iszik, vagy hogy azt halljuk mindenhonnan, hogy kevesebb bort fogyasztanak, ezt egy picit árnyalnám. Tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy átalakul az alkoholfogyasztási szokás. Tehát, hogyha, és ezek a borászatok, akik fejlesztenek, amiket te is látsz, hogy vannak fejlődő borászatok, és vannak olyanok, akik meg így gyakorlatilag a következő 5 évüket nem biztos, hogy látják. Ennek az az oka, mert vagy megérted, hogy a fogyasztó mást keres, a könnyebb alkoholt, ahogy említetted, az alkoholmentesített borokat, mondhatnám az ízesített boralapú koktélokat. Tehát, hogyha ebbe az irányba hajlandó egy borászat elmenni, akkor ő nagy valószínűséggel megérti a fogyasztóját. Ha nem, akkor bajban lesz. Ez a forradalom amúgy már lezajlott egyszer a szemünk előtt a sörpiacon. Tehát, hogy, és nem omlott össze a sörpiac, nem történt velük semmi baj, egyszerűen bővítették a portfóliót, és kiszolgálják az újonnan belépő fogyasztókat, akik lehet, hogy ma még boralapú koktélban gondolkodnak, mert 22 éves, de el fog telni 15 év, amikor meg valószínűleg tisztán fog hozzányúlni a borhoz.
2: Tehát, az edukáció nagyon fontos.
3: Ez így van.
2: Ebből a szempontból. Nagyon szépen átkötötted egyébként az élményszerzést, a Lávfesztivált, a pincészet arszpolitikáját, az, hogy most már évek óta ott megjelenik egy olyan közösségi tér, és ezt a közösségi teret fejlesztitek folyamatosan, ahol valóban oda lehet menni, és kicsit chillezni.
3: Így
2: van. Kicsit úgy ellenni. Miről szól ez a Lávfesztivál? Miért pont Lávfesztivál lett?
3: Hát nyilván azért lábfesztivál, mert az egésznek az apropóját egy ikonikus szobor adta. Ez az egymásnak hátul ülő két felnőtt, akinek a két belső gyermeke egymással szemben áll, és nyilván megtalálja a hangot, és ennek a fő üzenete az pont a szeretet. És ezért kapta ez a fesztivál is ezt az elnevezést. Erre nekünk külön borcsaládunk van, a Love borcsalád, úgyhogy mi abszolút komolyan vesszük, és ennek megfelelően az eseménynek a hangulatát is így képzeljük el. Tehát egy ilyen, ugye egy mai elegáns kifejezéssel ilyen daytime partyról beszélünk, tehát egy 3 órától este 10-ig tartó eseményről, ahol kiülsz, leülsz, pokrócon is ülhetsz, vagy fekhetsz.
2: Tehát kvázi egy piknik.
3: Mondhatnánk ezt is, csak közben nagyon minőségi zene szól, nyilván megadjuk ezt az élményt, tehát a hegytetőn vagyunk, előtted megy le a nap, lemegy a nap, begyújtunk egy hatalmas nagy tüzet, tehát hogy minden e köré épül, hogy lehet, hogy elcsépelt szó ez, hogy szeretet, de hogy mégiscsak ez a mi fő üzenetünk. Szeretet, barátság, tehát hogy erről szól ez a fesztivál.
2: Ennek a szobornak van viszont egy érdekes története.
3: Így van. Ugye ez a szobor, ez nem ide készült várra, hanem egy amerikai a Burning Man fesztiválra készült, ami számomra egy nagyon ikonikus fesztivál Amerikában, nagyon, nagyon magas szinten alkotnak, azon fesztiválok közé tartozik, ahol az intellektuális az intellektualitás is megtalálható, tehát hogy mondjuk úgy, hogy ilyen a tech-szektornak a szereplői is részt vesznek, és azon mellett, hogy ők buliznak és lazulnak, nyilván ez nekik egy networkölés is, tehát innen indult el, ott debütált ez a szobor, és a pincészetnek

0: látogatható szobrot. Mi nem vagyunk ott, nyilván a zöld munkások nagyon sokat vannak ott, de halljuk, hogy ezt naponta, hetente, évente több tízezerrel látogatják ezt a szobrot. Ez egy ikonikus része lett a Borvidéknek.
1: Hát legalább van egy olyan pont, amit mindenképpen föl kell keresni, meg lehet nézni, azért külön egy program. Ugye borotok lesz, medencétek van, gondolom jó kaják lesznek. Egy nagyon fontos dolog, ha már a zenéről beszélünk, hogy milyen zene várja azokat, akik egyébként egy kicsit úgy üzleti szempontból szeretnének pihenni.
0: A zeneileg egy kooperáció mellett döntöttünk, tehát a B-Massive csapatával álltunk össze. Ők hétről hétre járják az országot, különböző nagyobb eseményeket csinálnak, tartanak. Ez inkább egy elektronikus zenei fesztivál lesz, de nem azt a nagyon durva, veretős diszkót kell elképzelni.
1: Nem techno vagy trash.
0: Nem, abszolút nem, hanem tényleg az, ami így ilyen, hát amivel tényleg chillezni lehet.
1: Chill, így van. Chill. Lounge, chill, az szól egyébként vattaként a háttérben, az ember néha rárepül, aztán leszáll róla, aztán visszamegy, beszélget.
0: Így van.
1: És ez azt jelenti, ugye ez egy délutáni, vagyis egy hosszú délutáni program, ahogy te elmondtad, hogy mondjuk akkor DJ-k váltják egymást?
0: 4 DJ fogja váltani egymást, tehát nyilván ők azért nem akarjuk, hogy elfáradjanak, vagy kifáradjanak, meg egyfajta változatosságot is fog ez az egésznek adni.
1: Mikor van pontosan ez a dátum?
0: Június 6-a, e hét szombaton, 3 órától indul a buli.
1: De úgy tudom, hogy beterveztetek esőnapot is, bár ne kelljen majd hozzányúlni.
0: Így van, tehát azért szerettünk volna korrektek lenni, és nem azt mondani, hogy megvetted, esik, akkor így jártál. 13-ára hirdettük meg az esőnapot, tehát ha azt látjuk, hogy az adott napon nagy csapadék várható, vagy az azt megelőző napon olyan mennyiségű csapadék esik le, akkor készek vagyunk egy héttel eltolni ezt az eseményt.
1: És akkor voltak éppen ennek az délutánnak és az estének a megkoronázása, na csak ki tudtam mondani, a tűzgyújtása, egy hatalmas tűzlobogás.
0: Így van. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ugye 100 hektárról azért van némi anyag, zöld hulladék, ami lehullik.
1: Praktikusan eltüzelitek azt, ami
0: pontosan, tehát ezt mi az év során gyűjtjük, ezt egy hatalmas mágiának kell elképzelni, tényleg 2-3 ember egymásra állna, akkor érni el a tetejét, és ezt mindenféle biztonsági előírások mellett, a tűzoltók jelenlétében, de meggyújtjuk. Ez leírhatatlan az az élmény, amikor egy ekkora tűz úgy hirtelen fellobban a környezetedben.
1: Mit kell azoknak tudni, akik valóban úgy döntenek, hogy elmennek, és azt a délutánt, estét nálatok töltik? Van-e belépő, hova kell menni, kell-e regisztrálni, mennyi a beeresztő képesség, tehát praktikus információk?
0: Alapvetően van belépő, ez nyilván erről minden részletes információ a Harasztinak a Facebook oldalán fent van, egészen a linkig, hogy ezt a jegyet hogy tudják megvásárolni. Alapvetően ugye annyit érdemes tudni, hogy ez azért nem egy budapesti helyszín, tehát hogy itt fel kell arra készülni, hogy oda ki kell tudni jutni, ami nem egy ördöngős dolog, de hogy rá kell szánni az időt, hogy...
1: De autóval oda lehet menni?
0: Oda lehet nyugodtan jönni autóval, vannak parkolóink, tehát szerintem alsóhangon egy 200 autót tudunk parkoltatni, de mindenután ez a hegytetőn van, ott azért még ezen föl is bőven áll rendelkezésünkre parkoló. Úgy kell elképzelni, mint egy bármilyen másik klasszikus bulit, beléptetés, bemutatod a belépődet, beengednek, kapsz egy karszalagot, bárhol el tudod magadnak foglalni a helyedet, tudsz majd nyilván annak megfelelően, amit szeretnél, tehát az italban elég széles repertoárral készülünk, tehát nem állunk meg a boroknál, hanem ott már azért elő fognak kerülni a bor, a pezsgő alapú koktélok, az egyéb szeszek is, tehát hogy így tényleg próbálunk mindent is kiszolgálni, és már csak annyi a dolgot, hogy jól érezd magad.
1: Mennyi emberre számítatok, vagy mekkora a hely befogadó képessége? Azt mondtad, hogy 200 autónak tudtok parkolót, ha minden autóból kiszállni 4 ember, az még simán?
0: Persze. Az menni fog. Nem az volt az elsődleges célunk, ugye ez most egy újra gondolt esemény, tehát hogy itt a korábbi hagyományok tól eltérően most egy nagy eseményt csinálunk a kettővel szemben.

0: szemben. Ettől függetlenül nem az a célunk, hogy ott 5000 ember megérkezzen, legyen ott 3-4-500 ember, és ő érezze magát jól. Ez pont megadja azt a fajta intimitását is az eseménynek, hogy nem egy dobozban érzed magadat.
1: Köszönöm szépen, tehát június 6-a Haraszti Pincészet Etyek Lab Fesztivál délutántól estig, a végén egy nagy tábortűzzel, közben pedig 4 DJ-vel, akik ott szórakoztatják a nagy érdeműt. Természetesen a Haraszti Pince azért minden földi jóval, itallal és étellel is ott készül, úgyhogy jó időt és jó időtöltést kívánok mindenkinek. Keresztesi Zoltán volt a vendégem, és a Lab Fesztivált harangoztuk be Bimban.
2: Válon tehát Lab Fesztivál, Budapesten pedig Rozália, mondjuk a részleteket a szünet után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Oj, Domi, tudod bem?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Csütörtökön vette kezdetét az idei Rozália borpiknik a Városligetben. Én már teszteltem, így saját tapasztalatból is mondhatom, hogy idén is óriási kínálattal és jó hangulattal készültek a szervezők, akik Buza Sándornál jártak a héten.
3: A vendégem a stúdióban, ha nem mondom, akkor is tudják, hogy ha Rozáliáról beszélünk, akkor Zila Zoltán, a Magyar Szülés Borkultúra Nonprofit Kft. Vezetője. Szervusz, Zoltán!
4: Szervusz, Sándor! Köszöntöm a hallgatókat!
3: Rossz mikrofongombot nyomtam meg. Viszont eddig a... Nem is tudom, hány éve már mindig csak ketten beszélünk egymással, négy szem közt jól átbeszéljük a dolgokat. Mi az oka, hogy most nem egyedül jöttél, hanem ketten jöttetek? Horváth Marci, szervusz Marci.
4: Szervus,
3: szóval miért hoztad a Marcit?
4: Mert itt az ideje a generációváltásnak is, és ennek az egyik eredmény az, hogy nekem kell építenem azokat a személyeket, segítőket, akik eddig is mellettem álltak, hogy majd előbb-utóbb átvegyék az én szerepemet. És a másikok pedig az, hogy Márton Marci, kollégám, barátom, kifejezetten a vendéglátás, a gasztronómiai kiállítókkal foglalkozó kollégám és szakember a csapatunkban, a cégnél, és nálad azért a jó ételekről, a gasztronómiáról mindig kiemelten szoktunk szólni, de azért nem lenne baj, hogyha most még avatottabb szakértő ülne itt mellettem, és ezekről ő beszélne majd.
3: Akkor lesz gulyás, pörkölt?
5: Hát gulyás lesz, de nem a hagyományos gulyás, ebben az értelemben pörköltöt azért nem biztos, hogy találkozni fogtok vele a Rozálián.
3: De egyébként, hát ugye a gasztronómia szempontból az étek az nagyon fontos egy ilyenkor, hiszen azok az emberek, akik elmennek bármilyen módon, bármilyen eseményre bort kóstolni, bort inni, itt pedig ez megvan ez a lehetőség, akkor azért mindig valami rágcsát be kell tenni. Zoltán, van-e valami újdonság Rozália szempontból?
4: Mindig készülünk újdonsággal, egyrészt a kiállító összetétel változik, mind a boros, a borász kiállítókat értve, mind a vendéglátást, a gasztronómiát is ide gondolva, és hát a programokban a színpadi programok mindig kínálnak megújulást, kísérő programok gyerekeknek, családoknak, azt gondolom nagyon fontos, tehát elementáris erejű nagy változás, tematikus változás nincsen a rendezvényben, de a megújulás a gazdag és mindig változatos programok, amelyek megújulnak, azok mindenképpen színesítik a fesztivál kínálatát, és megmagyarázzák, hogy miért érdemes újra meg újra évről évre visszatérni a Rozáliára.
3: Akik egyébként megjelennek a Rozálián, borászatok, kiállítók, ők alanyi jogon már eleve azért, mert szoktak jönni, vagy van valamilyen szempontrendszer, ami alapján minden évben külön kiválasztjátok azokat a borászatokat, amelyek reprezentálhatják magukat?
4: Igazából egy sok éve, már évtizedek kialakult kiállítói akvizíciós politikát folytatunk mind itt a Rozálián, mind a Várban, a Budapest Borfesztivál helyszínén. Ez pedig azt jelenti, hogy az előző év kiállítóit mindig megkérdezzük, számukra felajánljuk a megjelenés lehetőségét, és ezek után szabaddá váló helyekre már egyébként egész évben folyamatosan érdeklődők, ha jönnek, azokat szólítjuk meg, azokat hívjuk be, invitáljuk meg, és közülük választjuk ki, és leírt szabályzat nincs is, de nyilván egy fesztiválnak, egy ilyen boros kiállításnak a kiállítói választás szempontja az, hogy minél jobb minőségű legyen, kielégítse azokat a minőségi követelményeket, szakmai követelményeket, amiket mi a fesztivál arcolatával, koncepciójával megalkotunk, és ebben mindig a lehető legjobbat keressük. Egyébként, hogyha a konkrétumot mondhatok, akkor csak annyi, hogy ha lehet válasz, inkább magyar, mint külföldi, ha lehet inkább kisebb családi, mint nagy, ha lehet inkább termelő, mint kereskedő, de egyébként ezzel mindenkit, a külföldit, a magyart, a kereskedőt, a kicsit nagyot, mindenkit várunk, csak van egy ilyen prioritási sor.
3: Ugye azért oszlássunk el egyből egy félreértést, ezt szerintem minden évben elmondom, hogy a Rozália borpikniken nem csak rozébort lehet inni, ugye Marci?
5: Igen, ugye a neve az ez sugallja, ugye a Rozáliával, de már 2012-ben is úgy indultunk, hogy ezek a rozé és pezsgő boroknak volt a fesztiválja, és ugye ezt tudjuk nagyon jól, hogy a pezsgő a pezsgőborok azok feltörekvőben vannak abszolút, de ezek mellett természetesen a könnyedebb fehérborok és nagyobb vörösborok is megtalálhatók lesznek a fesztiválon.
3: De egyébként minden borászat azért első számú szempontként a rozéjával jelenik meg? Ez tehát a könnyű nyáriságot reprezentálva?
5: Ez abszolút feltétele ugye a részvételnek, hogy legalább egy rozéborral, illetve lehetőség szerint egy pezsgőborral vegyenek részt a rendezvényen, és természetesen ezek kerülnek előtérbe.
3: Van pár ismerősöm, akik nagyon büszkék arra, hogy a polcukon ott van a Rozália poharaknak a kollekciója az első évtől kezdődően, ugye mindig kap egy kis feliratot, mindig kap egy kis brandinget. Az idén lesz valami újdonság? Voltak már rajta felnőttek, játékos kutyák, csak a Rozália külön felírva.
5: Igen, hát minden évben készülünk valami újdonsággal. Részben ezért is, ahogy a kedves barátaid is, hogy gyűjtsék a kollekciót a visszatérő vendégeink, és hogy mindig legyen egy kicsi újdonság, tehát hogy ne váljon unalmassá a Rozália. Az idei évben is három különböző grafikával. A tavalyi, talán mondhatom, hogy a legsikeresebb grafikát azt áthozzuk az idei évre, és kettő új grafikával készülünk. Ez többféle szempontot figyelembe véve, legyen egy kicsit cuki, legyen egy kicsit komolyabb, tehát háromféle grafikával fognak találkozni.
3: És akkor a három grafika közül választhatok, ha oda megyek? Kvázi kóstoló poharak?
5: Alapvetően igen. Talán azt mondanám, hogy aki már késő este jön, illetve az utolsó napokban, nem biztos, hogy lesz mindegyikből, ezért érdemes időben érkezni.
3: És mi a három grafika közötti különbség? Mit hoztatok át tavalyról? Melyik volt?
5: A kutyás.
3: Kutyás, azért kutyás, mondom, hogy volt a kutyás.
4: Most milyen Baby Yoda lesz egy új. Most volt a bemutatója, azt hiszem, az új Star Wars filmnek az egy kis főszereplője.
3: Hát gyerekek is tudjanak inni, persze lesz, jó igen. Kis borokat legyen, neki poharuk. Mi mindenre gondoltok?
4: Egyébként most tényleg hadd büszkélkedjek, mert ez egy olyan kreatív dolog is ebben. Nagyon sok energiát ölünk, hogy jó logókat válaszunk, szépen megrajzoljuk, olyan csinos legyen, meg olyan vonzó, és az embereknek tényleg kedve legyen megvenni, és gyűjtsék, és ezzel is kedvet adunk nekik, meg teremtünk a vásárlásra, meg a Rozália, és ez azért tartom nagyon fontosnak, mert ez valahogy sugározza a mi mentalitásunkat, tehát a mi rendezvényszervezői politikánkat is mutatja, hogy nem csak oda dobunk egy poharat, és na akkor ebből tessék lehet kóstolni, meg csak egy logót, hanem akkor ezzel foglalkozunk, erre kerüljön rám olyan, aminek üzenete van, ami rólunk szól, ami a hozzáállásunkat is kifejezi. És azért én nagyon szeretem ezt a logót, és nagyon büszke vagyok rá.
3: Mennyi látogatóra számíthatok? Kérdezem ezt azért is, mert hogyha jó idő van, és az a tapasztalatom, ugye azért én minden évben én is kilátogattam, azért úgy tudnak lenni emberek. Tehát úgy kell keresgetni néha, hogy le tudjunk ülni, ülőhelyet találni, de azért mindig úgy szépen el lehet férni. Hát tényleg hol lesz a helyszín, el is felejtettük mondani.
4: Változatlan a Városligetben, a Vajdonyodvára mögötti réten, nagyon szellősen, nincs körbekerítve, ugyanis ingyenes a rendezvény, csak ezt a pohár csomagot kell megváltani a borkóstoláshoz, és ezzel, hogy nincs körbekerítve, ez egy nagy rugalmasságot jelent, hiszen ha nagyon sokan jönnek, akkor a fűben van hely, a fák alatt van hely, többet-több területet.
3: Plédet lehet vinni.
4: Több területet világítunk meg, szemetes okák jobban messzebb is el vannak helyezve, tehát arra figyelünk, hogyha épp nagyobb területet lakunk be több látogató miatt, akkor ez is kényelmes, jó, komfortos legyen.
3: Mennyi lesz egyébként a várakozás látogató szempontjából?
5: Hát 4 nap alatt több mint 20 000 látogatóra számítunk. Nyilván itt azért egy picit időjárás függő, és hogy éppen melyik napon mennyien látogatnak ki. De azt azért hagyd mondjam el, hogy felkészültünk az ilyen kisebb zivatarokra, záporokra.
3: Neked van esernyőd?
5: Abszolút esernyővel megyek, igen.
3: Veled barátkozom.
5: Igen, de többek között több mint 400 négyzetméter fedett területünk is van, ami csak vendégtér. Ugye ezt most a faházakon kívül mondom, ahova ilyenkor szokás szerint nagyon sokan behúzódnak, és ilyenkor jobb is a fogyasztás, mert ugye beállnak a borászok elé, és akkor végre lehet kóstolni egy teljes sort. Ezen felül ugye talajtakarásra is készülünk, tehát hogyha a területet esetleg...
3: Az volt már korábban is.
5: Igen, abszolút. Igen. Most csak minden évben ugye, ahogy tavaly nagyon szerencsések voltunk az időjárással, és amit Zoltán említett is, ugye szombat este ezrek voltak a standjaink mögötti területeken is, ezért idén is egy picit növekedtünk, pár kiállítóval többen vesznek részt a rendezvényen, és így készülünk egyébként nagyobb leülési lehetőségekkel és nagyobb felületekkel.
3: Na viszont akkor mit lehet enni? Mert inni lehet bort, gondolom lehet pezsgőt.
4: Nagyon sok pezsgő.
3: Lesz alkoholmentes bor?
4: Lesz. lesz. Ezt már nem lehet kikerülni, egyébként nem javaslom.
5: Nem javaslom, hát de... inkább, mint aki, az üdítőt.
4: Igen, egyébként inkább, mint az üdítőt, látod, ez a jó hozzáállás.
3: Jó, hát a fröccs az értelemszerű, az adja magát.
4: Az a legjobb alkoholmentes.
3: Az a legjobb alkoholmentes, igen. Pláne még kevés bor van is sok szó, de úgy lehet mondani. Szóval, étkek, Márton.
5: Hú, hát...
3: Hát ételesen sorolt fel, hogy mi minden jót lehet
5: tenni. Alapvetően a sok szempontot figyelembe veszünk ilyenkor, amikor összeválogatjuk a választékot. Az egyik, az többek között az, hogy nyilván borhoz jól passzoló ételek legyenek kint, illetve viszonylag könnyen fogyasztható ételeket hozzunk a látogatóknak. A kiállítóinkat, meg ahogy csak úgy, mint a borászokat is, a korábbi kiállítókat nagyon nagy szeretettel hívjuk, invitáljuk vissza. Számunkra fontos a hosszú távú együttműködés. Ezért csak úgy, mint a korábbi években többek között kint lesznek raklettel a Liliék, ugye?
3: De jó.
4: Nagyon jó termék.
5: Abszolút, nagyon szeretjük őket is.
3: Tehát hát én a rakletet jobban.
5: Ugye lesz ez minden fesztiválon, azért hamburger is lesz kint a területen, de például idén egy új kiállítónk a Farmétel műhely Vácról kitelepül hozzánk. Egyébként érdekes, hogy ők úgy jönnek hozzánk, hogy ők keresnek meg minket, mert tavaly részt vettek a rendezvényen vendégként, és annyira megtetszett számukra, hogy szerettek volna idén bemutatkozni. Róluk azt kell tudni, hogy Vácon próbálnak helyi termelőktől beszerzett alapanyagból készülni ételekkel, és ide a Rozáliára is többek között hamburgereket is hoznak, de lesz speciális sokács gulyás, jól ejtem ki?
3: Sokács gulyás, igen. Hát ha a gulyást elipszilonnal mondtad, akkor igen.
5: Igen.
3: Egyébként, ha nem elipszilonnal mondtad, akkor nem, akkor egyes ügyél.
5: Ezt önmagában is majd lehet fogyasztani, mint egy tálétel, de például a hamburgerbe kiegészítésként is lehet kérni majd náluk ezt a tételt.
3: Milyen édesség passzol a borhoz? Mi a tapasztalatotok?
4: Hát a gyümölcsel készült dolgok azok mindig jók, mert annak savtartalma is a borhoz jól illik. A fekete csoki a vörös borokhoz általában jól megy, meg hát az olyan sütemények, amik vaníliásak, fehér színűek inkább, ezekhez megint az illatos borok, muskotályborok, késő születelési borok nagyon jól illeszhetőek.
3: Hát voltak éppen ízbombák halmazai lesznek ugyanúgy. Ugye ez egy... 4 nap, 4., 5., 6., 7., ugye? Itt ugye a nagy érdeműt ugye etetni, itatni kell, ami teljesen normális, de hát azért ők szeretnének valamilyen szinten olyan szórakoztató effektusokba is belefutni, ami mondjuk zene, előadás, ebből a szempontból hogy álltok?
4: A koncepció az, hogy mindenképpen egy ilyen szabadtéri rendezvénynél legyen jó kulturális program, lesz egy szép színpadunk, egy kellő méretű nagy színpad, és ennek a műsorát elég gazdagra sikerült összeállítanunk. Egész kora délutántól késő estig lesz rajta műsor, tehát nem egy üres színpadról csak gépzene szó, hanem itt mindig lesz történés, és zenei formációk inkább kisebbek, tehát nem nagy sztárokat, hanem színvonalas középkategóriát, nagyon kisebb formációkat, de nagyon, nagyon hitelesek, nagyon jók leszek, szerintem nagyon jól fognak szórakoztatni. A késő esti órákban DJ-k jönnek, és ők akkor már az önfele szórakozás, és a tánc, már ilyenkor erre is sor kerül, ez a jó hangulatnak egy nagyon jó kifejeződése, erre is lesz lehetőség, és a közbenes idősávokban pedig tartunk olyan prezentációkat, olyan kvaterka elnevezéssel, borról, gasztronómiáról, emberekről beszélgetést.
3: Ami eddig is szokott lenni.
4: Ami szokott is lenni, és mindig ott több tucat ember, meg egy-két száz is körbeáll, minket hallgatják, itt egyébként kicsit kóstoltatunk is finom falat, éppen ma reggel hívott egy séf, hogy akkor pontosan milyen bor, amihez neki apró falatokat kell készíteni, mert meg akarja venni, megkóstolja, és úgy fogja elkészíteni pici apró falatot, amit ott majd tálcáról kínálunk, hogy az nagyon tökéletesen illeszkedjen a borhoz.
3: Hát mert ez az ő szakmájának a fontossága.
4: Abszolút maximalista, és azért megint egy szívet melengető dolog, hogy így készülnek rá.
3: Mondtad, hogy kora délután, ugye ez azt is jelenti, hogy szokás szerint nem reggel 10 órakor nyílik, ugye, a borfesztivál, hanem?
5: Hát hétköznap csütörtökön és pénteken 3 órakor nyitunk, de hétvégén azért gondolunk már azokra is, akik korábban ki szeretnének jönni a ligetbe, akár családdal, akár kutyával együtt, és már 11 órakor szombaton és vasárnap kinyitunk. Vasárnap pedig idén is készülünk a Sunday Brunch nevű, Rosalia Brunch nevű programunkkal, amikor 11 és 2 óra között különböző ajánlatokkal készülnek a kiállítóink.
3: Ezt ők találják ki teljesen öntevékeny módon, vagy súgtok nekik?
5: részben ők találják ki, de azért van, amikor egy kis segítséget kell adni. Többek között pont tegnap előtt volt egy telefonhívásom ezzel kapcsolatban, és akkor javasoltam az egyik kiállítónknak, hogy mivel készülhetne.
3: Ugye hát itt brunchról van szó, hát ez pontosan ugye a reggeli 10 órai időszakában történik, vagy legalábbis akkor szoktak bruncholni az emberek, és minden ami egy brunchba belefér, azt gondolom meg fog jelenni, mert azért eléggé széles skálán futnak azok a kiállítók, akik egyébként kiviszik a portékáikat, vagy hát, ahogy Zoli most mondtad, egy séfnek igenis fontos dolog az, hogy tudjon valamire készülni. Azt említettétek, hogy a rendezvény ingyenes, viszont kóstoló poharat lehet vásárolni, amihez tartoznak dolgok. Mit tartalmaznak ezek a szintek?
5: Hát van egy deluxe csomagunk, így nevezzük el, hogy deluxe, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy komplett csomag, ugyanis a poháron felül ez tartalmazza az ingyenes mosdó használatot. Ugye azt kell tudni, hogy mi azért tényleg odafigyelünk arra, hogy a vendégeknek szép, tiszta, igényes mosdóra legyen lehetőségük. Nyilván ennek a fenntartása azért sokba kerül, tehát aki ingyen kijön, kilátogat és nem vásárolja meg a poharat, neki fizetős lesz a mosdó. Ezen felül adunk mindenkinek, aki ezt a deluxe csomagot vásárolja, egy borkóstoló kupont, amit vagy borászoknál, vagy pedig a Vinagóra standnál lehet beváltani egy ingyenes kóstolóra, illetve aki időben megvásárolta a csomagunkat, ő még egy ajándékba egy palack ásványvizet is kap majd.
3: Lesz ilyen nyakba akasztós, ami szokott lenni, vagy ez nem szokott lenni?
4: A szütyű, azt a várban szütyű, használjuk.
3: Az a várban, igen.
4: Használjuk. Ott is egyébként megváltozott, már nem automatikusan adjuk, hanem igény szerint adjuk át, mert nem mindenki élvel, és hogy ne legyen eldobálva, ne legyen méltatlanul nem felhasználva, ezért ezt a módot változtattuk. Itt a rozálen ilyen nincsen, de itt sokkal kötetlenebb, itt le lehet ülni a földre, lehet a fűbe is tenni a poharat. Itt nagyon, nagyon kötetlen, nagyon jó hangulat. Egyébként a pohárra visszatérve még lehet bérelni is. Tehát ez meg azoknak a külföldieknek elég sok turista is jön, akik egy üvegpohárral nem nagyon tudnak mit kezdeni, nem fogja hazavinni a repülőjáraton a bőröngyébe, tehát azok számára egy bérlési lehetőség is van, ami akkor kicsit költséghatékonyabb, meg hát praktikusabb ilyen szempontból.
3: Az E-generációt beengeditek?
4: Mindenkit beengedünk. És ekkor az E-generációval nincsen baj, úgy unblock, csak egy részével. És mi azt a részét várjuk, akik becsülik a minőséget, becsülik a jó bort, a társasági együttlétet, és lesz a alkoholmentesített bor is.
3: Hát igen, ugye épp ezelőtt egy órával pont a borokról beszélgettünk, és akkor épp említettem, hogy olvastam most egy felmérést az E-generáció borfogyasztásairól, akikről egyértelműen kiderült, hogy a nagy mértékben nem érdekli őket az a tradíció, hogy most családi pincészet, délapára, ükapára szállnak a dolgok, ők ezzel nem foglalkoznak, ők az élményt keresik, az élményt akarják kiaknázni. Voltak éppen a helyzet adja az, hogy éppen milyen bort kóstolnak meg. Az igaz, hogy az alkoholmentes borok népszerűsége az növekszik, de én azt gondolom, hogy ez a rozália is egy olyan edukációs lehetőség tud lenni számukra, amivel közelebb lehet őket vinni a borfogyasztáshoz. És hát minél nagyobb számba kóstolják, vagy nyitottak erre, akkor valamilyen módon lehet megfordítani ezt a folyamatot.
4: És azt gondolom, hogy az élmény, amit mondtál, ez itt abszolút adott lesz. Tehát ez a Rozália borpiknik ezért különleges, ezért én is nagyon szeretem, nagyon közel áll a szívemhez, mert nagyon jó hangulat van, nagyon sok élményt ad az a jó hangulat, az a jó arcú közönség, a vidám, közvetlen, egymásra is kommunikáló, kutyás, családos, gyerekes, mert nagyon sokan jönnek gyerekeikkel, kutyákkal, egy lesz kutyás program is a hétvége két napján. Tehát egy olyan társaság együttlét, ami azt hiszem élményt teremt mindenkinek, és azt gondolom az E-generációnak ez az élmény legalább olyan fontos, mint az idősebbeknek.
3: Hát igen, és akkor az égiek is legyenek kegyesek.
4: Igen. Kérem a fohászkodást mindenkit.
3: Fohászkodást pontosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tehát Rozália borpiknik június 4-én és 7-én, Zila Zoltán és Horváth Márton voltak a vendégeim. Jó szórakozás, és tényleg, ahogy mondta Zoli, ez olyan kis laza dolog, olyan kis cool, olyan nagyon, nagyon kellemes, tényleg jó arcokkal, jó poharakkal, úgyhogy legyen mindenkinek része benne. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Ma sem késő tehát kimenni a Városligetbe. Most híreket mondunk, majd folytatjuk Olá Andrea könyvajánlójával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában, amely egyben szombati műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal egy pszichológiai könyvről lesz szó.
2: Az emberi lélekről lesz szó, problémákról, amelyekkel nem tudunk megküzdeni egyedül. A Pszichokanyar című könyv főhőse egy sokat látott, de kissé fásult, középkorú pszichoterapeuta, akit a kliensekhez és az elbeszéléseikhez fűződő kapcsolatában ismerünk meg. Minden fejezet fontos motivuma a titok és az elhallgatás. A terapeuta és a páciensei személyes történeteiben is ott bujkál mindig a nem várt fordulat. Pokoli játszmáknak lehetünk tanulni, miközben rádöbbenünk, milyen szélsőséges megoldásokra képes az ember, ha igazán küzd valamiért. Már a fűszöveg, ahonnan idéztem most, igazán figyelemfelkeltő. Vendégem a Pszichokanyar szerzője, Szigeti Ildikó, tanácsadó, szakpszichológus, újságíró. Nyilván az egyik legizgalmasabb kérdés így az elején, hogy miért látunk bele a terapeuta fejébe.
3: Mert hogy ez egy kétszereplős történet. Tehát ugye van a terapeuta és a kliens. És általában, amikor ilyen pszichológiai jellegű könyveket olvasunk, ott inkább a kliens oldaláról ismerhetjük meg. Az, hogy a pszichológusban mi zajlik közben, arról úgy keveset tudunk. Ez ilyen jótékony homály fedi. És én meg ezt a jótékony homályt szerettem volna leszedni, mert hogy igenis itt interakció van. Tehát ahogy a kliensre hat a terapeuta, az ő véleménye, kérdései, gondolatindító példái, ugyanúgy a pszichológusra is hat a kliens, hajjaj. És ezt akartam egy picit jobban domborítani.
2: Már a Pszichostriptease-ben, az előző könyvedben is alkalmaztad ezt a módszert, és ott is belelátunk a pszichológus fejébe. Nem kaptál kollégáitól esetleg olyan visszajelzés, hogy de hát akkor hol van itt a misztikum, ami a mi munkánkat körülveszi?
3: Nagyon féltem tőle, hogy ez lesz, de nem.
2: Nem?
3: Nem. Pont sokan megköszönték, mert hogy sokkal ember közelibbé tették ezt az egészet, és egy kicsit betereltem, ez most ilyen nagyon szerintelenül hangzik, a normál tartományba az elvárhatóságot. Hogy az emberek mit várnak egy terápiától, hogy ne tekintsék Istennek, megmondó embereknek a terapeutákat. Hanem ez egy hétköznapi szolgáltatás, nevezzük nevén.
2: De hát mégiscsak van benne egy ilyen furcsa dolog, hogy a pszichológus nem, mit tudom, sebb tapaszt tesz rám, hanem valami teljesen láthatatlan dologgal foglalkozik, a lélekkel, amit az ember néha még saját magában sem ismer.
3: Mindig ott van az az alap, hogy van egy elvárás, egy aláfölé rendeltségi viszony, amit a kliens indukál. Ő szereti maga fölé helyezni a terapeutát. Amikor segítséget kérünk valakitől, azt óhatatlanul magunk fölé helyezzük. Ugyanígy egy orvos, de lehet akár kazánszerelő is az illető. Tehát amikor én szívességet kérek valakitől, segítséget, legyen az bármi, akkor magam fölé helyezem. És ebben a dinamikában a gázszerelőnél meg a kazánszerelőnél ott megáll, ott tisztelni kell a mestert. Viszont a pszichológusnál, tehát egy terápiás folyamatban nem szerencsés, hogyha ez így marad. Nem szabad, hogy a pszichológus kiszolgálja ezt az elvárást. Az az optimális, és akkor tudnak jól dolgozni, hogyha úgymond felhúzza magához a terapeuta a klienst, vagy ha ez nem sikerül, tehát ő erőnek erejével maradni akar az eredeti szereposztásnál, akkor meg erről beszéljenek, hogy neki ez miért komfortos.
2: Tehát ilyen partneri viszony legyen?
3: Persze, máshogy nem megy. Én akkor veszem észre, hogy elindult az érdemi munka, és kezd úgy alakulgatni a bizalmi viszony, amikor vitatkoznak velem. Azt szeretem. Mert, hát könyörgöm, én nem vagyok tévedhetetlen, hát ugye, igen, pont erről szól a könyv is, nem véletlenül ez lett az alcíme, hogy terápiás tévedések. Hát hogy a fenébe? Hát én nem ismerek minden körülményt, nem tudok mindent. Én csak azzal tudok dolgozni, amit behoznak a terápiába. És hát ilyen vaktába lődözöm.
2: Egyébként a tévedések ez két szempontból is érdekes, mert minden esetnél, amit megírsz, ott van az első benyomása a pszichológusnak, hogy mit lát, mit gondol, milyen lehet ez az ember, elkezd beszélni, akkor vele együtt ismerjük meg ezt a szereplőt, a pszichológussal együtt, és aztán jön az, amit magáról mond, és a pszichológus nyilván az alapján gondolja, hogy ez vagy az lehet a probléma, és aztán meglepetések érik.
3: Pontosan ezt akartam, hogy van egy íve. Igen, amikor bejön hozzám egy vadidegen, akkor a sztereotípiákba kapaszkodom. Tehát elmondja, mivel foglalkozik, ha egyáltalán ez téma, nem mindig téma. Nem mindig. Ha ő magától elmondja, akkor abból ki lehet indulni. Tehát ilyen horgonypontokat ad meg magáról, és én annak alapján így felskiccelek valamit a fejembe. És akkor ehhez hozzáteszem azt, amit ő ott indításként elmond. Mondhatom azt, hogy 10-ből 7-szer nem az lesz a munkánk fő témája, amit megjelölnek.
2: Tehát, hogy miért jöttem,
3: igen.
2: És nem azzal kell dolgozni.
3: Nyilván van, amikor egy akut helyzet van, akkor egyértelmű, de ott nagyon sokszor, hát hamar a terápiás szerződés módosítására kerül sor. Ami nem egy ilyen klasszikus szerződés, hanem amikor megállapodunk arról, hogy most akkor mi miben dolgozunk, miért dolgozunk, mi a cél. És igen, én meg szoktam kérdezni, hogy mikor leszel elégedett a szolgáltatásaimmal. És akkor így megfogalmazzák indirekt a terápiás célt.
2: És az mennyire gyakori a való életben, mert itt a könyvben, azt hiszem 3-ban is van olyan, hogy valaki jön egy problémával, és teljesen elfedi magát. Tehát egy más sztorit talál ki magáról, mint amilyen. És azon gondolkodtam, hogy ez az arány, ez a való életben is így van.
3: Tudok arányt gyakori? Mondani. Gyakori. Persze, és ez egy önvédelmi reakció. Tehát magyarul, hogy egy úgymond álszemélyiséggel.
2: Igen.
3: Ugye homlokzatnak, vakolatnak hívjuk szakmailag azt a felkínált problémát. És ez nem az, hogy most ez teljesen más, mint ami a lényeg, hanem egy, azt mondom, hogy egy kicsit a felszínesebb dolog, amivel vállalható, hogy foglalkozunk, amihez már elég erősnek érzi magát, hogy igen, ezzel szembe mer menni. A történetet már bemelje jeleszteni a tudatába, stb. Uh-huh. És ezzel nincsen semmi probléma. Van, akivel végig ez megmarad, és van, akinél elég hamar kibudjan, hogy mit tudom én, az a fő témánk, hogy gyermekvállalási problémák vannak, lombik, stb. És a háttérben ott meghúzódhatnak nagyon-nagyon komoly egyéb történetek. És akkor egy idő után arra eszmélünk mind a ketten, hogy ja, egyébként meg igen, most éppen most majd újabb kísérlet lesz, mit tudom én, jövő szerdán, és már rég nem a lombikról beszélünk.
2: Igen, de az például, és nem tudom, hogy el lehet-e mondani ezt a történetet, de ez nagyon konkrét, hogy valaki elmegy, és azt mondja, hogy háborús veterán, és PTSD-je van, és azért jött hozzád, hogy segíts, és kiderül, hogy egészen más életet él, mondjuk így. És nem egy ilyen van. Erre gondolok, hogy egy tök más sztorival jön.
3: Azért ez nem tipikus, nem gyakori. Azt mondom, hogy már hasonlóval volt dolgom, hogy egy teljesen kitalált történet, lényegében egy szerepet kitalál, igen, az illető, és ebben a szerepben marad, és azt a szerepet viszi be a terápiába. De az viszont tény és való, hogy akkor magával azzal kell dolgozni, hogy ő ebben a szerepben, és hogyha nem megpróbáljuk spoiler nélkül, hogy hiába ő egy álszemélyisége, konkrétan egy álszemélyisége, egy szerepet küldött be a terápiába az ő testével, de mégis mondhatni, hogy egy win-win helyzet alakult ki belőle. Tehát nem véletlenül volt ez. Ő igenis, hogy profitált ebből ő is, és hát ugye a főhősünk Hanna is.
2: Mesélj erről a pszichológusról, Hannáról, hogy mivel küzd, milyen az ő személyisége, valahogyan fölépítetted, és azt nem tudom, hogy elárulható, hogy mennyi van benne belőled, vagy hogy szeretnél-e...
3: Nyomokban engem is tartalmaz, aha, Hanna. Igen, amiért én egy picit visszautalnék az előző könyvemmel a Pszichostriptízre, ahol... Nem tudom, hogy mennyire tévedés, most már egy picit bánom, hogy gyakorlatilag egyes szám első személyben írtam meg a könyvet, tehát nagyon sokan engem azonosítottak az én nevemet viselő főhőssel, holott nem én voltam, tehát ez egy kitalált karakter volt az én nevemen, és mondom itt az egyes szám első személy, mert hogy itt sokan azt hihették, hogy akkor itt ilyen valóságos ilyen esetleírások voltak. Nem, nem azok. Soha nem hoznék be valóságot teljes mértékben, mert hát akkor másnap bezárhatnám a boltot, meg amúgy sem. Nem. Uh-huh. Hanna, én azért találtam ki, hogy most egyes szám harmadik személyben írok egy általam kitalált hősről, karakterről, mert hogy így eltávolíthattam magamtól az illetőt, uh-huh. és sokkal nagyobb szabadságot kaptam ezáltal, akár a belső monológokban, akár úgy a vele történtekben. Hannáról annyit érdemes tudni, hogy 60 pluszos, konkrétan 62 éves, a kiégés határán egyensúlyozó, pszichoterapeuta, egyedül él, ennek is megvan a maga oka, ami kiderül a könyvből, hogy miért. Nem véletlenül választottam ezt a korosztályt. Én úgy érzem, hogy ez egy elhanyagolt korosztály. Tehát ez a még aktív a munkában, de már tapasztalt, fáradt. És hát igen, öreg. És most ez nem pejoratíve, hanem ezt így objektíve mondom. Tehát, hogy nagyon-nagyon minden dupla energiát igényel, mindennek dupla amplitúdóval kell működni ahhoz, hogy ugyanazt a lelkesedést és érdeklődést kiváltsa belőle.
2: Van-e a fő területe Hannának, ami ott leginkább érdekli, vagy mire specializálódott?
3: Hát ez ki is derül a könyvből, hogy a PTSD, tehát a poszttraumás stressz, ez az ő vezérhangyája, becsípődése, ezt tudja igazából lázba hozni, izgalomba hozni.
2: Az életünk milyen területén van ez jelen? Ezt azért kérdezem, mert ezt a PTSD-t mindenki ugye veteránokkal, meg a háborús élményekkel hozza összefüggésbe, de hát az élet... más
3: minden
2: területén.
3: A klasszikus persze a háborús, tehát ugye onnan indult ki, hogy a vietnami veteránok, ugye egyáltalán akkor született maga a fogalom, mert nem tudták, hogy mi bajuk van a hazatérteknek, hogy nem tudtak velük mit csinálni, és ez mai napig is egy komoly társadalmi probléma Amerikában. Például a veteránok leszármazottjai. Tehát ott viszik transzgenerációsan tovább ezeket a hatásokat. De nem, az élet, ha azt mondom, hogy minden területén, a párkapcsolattól kezdve a munkahelyig mindenhol lehet. Tehát például párkapcsolati krízis, hogyha valakinek volt egy, azt mondom, hogy nem is kell bántalmazó kapcsolat,

0: flashbackek, tehát hogy ilyen felvillanások, emlékbetörések, mint a hagyományos PTSD-nél. Tehát tényleg azt mondom, hogy az élet minden területén ez jelentkezik, ahol bármiféle trauma történik az emberrel.
1: És ezekkel általában meg tud küzdeni az ember önmaga is, vagy a terápia nagyon sokat segít?
0: Ez nagyon-nagyon személyiség kérdése, éppen aktuális állapot függvénye. Az nagyon fontos, hogy valaki tudja, hogy ezek normális és természetes dolgok, a pszichés immunrendszer természetes védekezése. Tehát ez egy normális és hétköznapi dolog, tehát abban a percben, ahogy beillesztem a normális kategóriába, már nem ijedek meg tőle. A terápiás segítség az akkor kellhet, amikor én beleragadok, amikor már eluralja az életemet, maga a PTSD. Tehát, hogy visszatérve erre, hogy például mondjuk egy párkapcsolati krízisből kijövök, stb., és még nagyon sokáig PTSD formájában jelen van az életemben, és hogy rettegek, hogy mikor találkozom össze az ex szemmel, próbálom kerülni, nagyon sok asszociációm van ezzel kapcsolatban. Itt a terápiás segítség akkor kell, hogyha ez már nehezíti a hétköznapi működésemet. De nem törvényszerű, hogy kell. Mindig nagyobb eredmény, és most itt ellenreklámot csinálok a szakmának, tudom, de nem lehet ennek ellenreklámot csinálni, mert akinek kell, az úgy is jön. Tehát egyszerűen ilyen a fizikája ennek, a természete, hogy sok jobb és hatásosabb, amikor az ember egyedül saját magát a frizuráján keresztül kihúzza abból a bizonyos helyzetből, mert az önbizalomnak ez egy akkora fröccs, sokkal nagyobb, mint egy terápiás. Mert ha egy terápiában kap segítséget, az nagyon jó, de ott mindig ki van helyezve a segítség. És ha az ember csak mankóval tanul megjárni, akkor sem engedi el a mankót, amikor már tudna egyedül, és egy idő után elcsökkevényesednek a lábizmai.
1: Milyen jó hasonlat. Jól éreztem a könyvedből, hogy kritikai megjegyzések vannak a social felületeken, és a neten egyébként is terjedő ilyen megmondó pszichológusok, nem is pszichológusok ezek, hanem ilyen tanácsadók.
0: Egyre több pszichológus is van. Egyre több pszichológus is van, tehát miközben én eléggé ilyen sarlatánvadász hírében álltam, én most már sokkal veszélyesebbnek tartom azt, amikor jó pedigrével bíró, elismert szakemberek nem is feltétlenül, hogy hülyeségeket mondanak, hanem hogy egyféle igazságot osztanak. Nincs egyféle igazság, és pont ez a veszély ennek az egész internetes segítő mozgalmaknak. Persze, tehát most már mindenhez hozzáférhetünk, mert hogy ugye itt azért marketing célok vannak. Hallgatottság, podcast csatorna, stb. Minél több reklámbevétel, igen, nevezzük nevén. De akkor én egyre több emberhez akarok szólni, ha én minél több emberhez akarok szólni, annál kisebb a találati arányom. Nem tudok mindenkihez szólni, ez nagyon egyedi. Tehát én azt mondom, hogyha az én könyvemet elolvassák százan, de az a száz embernek ez tényleg segít, akkor nyilván a kiadom ezzel most nem fog egyetérteni, de sokkal jobb érzés számomra, mint hogyha valami teljesen lózongokkal teli valamit írtam volna, amire pontosan tudom, hogy hatalmas igény van, de úgy igazából semmi különös. Tehát ez nagyon egyedi.
1: És hogy lehet, hogy sematikus tanácsokat ad, hogy nem tudom, hogy szakítsd meg a kapcsolatod a szülővel, vagy a édesanyáddal, mert nem megoldható a konfliktus, vagy számos ilyen tanács van, de úgy vettem észre, hogy ezek így benne vannak, tehát lehet róla tudni, hogy mi az, amit nem nagyon szeretsz, állandóan visszafelé mutogatni, máshol keresni a hibát, azt nagyon nem szereted, és ez benne van a könyvben.
0: Igen, igen. Uh-huh. Pontosan az, hogy gyakorlatilag amikor mutogatunk másokra, az a felelősség áthárítása.
1: Ha nagyon szülőre mutogatunk, akkor is?
0: Igen. Tudom, hogy ennek most hatalmas divatja van, tehát nem véletlenül most nagyon-nagyon uralkodó ez a bizonyos séma. Hát amikor én szakképzéssel jártam, a szakdiplomámat szereztem, úgy akkor indult be Magyarországon egyáltalán ez a séma szemlélet. Beszélünk a 2010-es évek elejéről. És azóta most már direkt olyan megkeresések vannak kliens oldalról, hogy sématerapeutát keresek. És nekem van egy ilyen becsípődésen fixa ideám, hogy aki terapeutát keres, az identitást is választ. Tehát magyarul, hogy miben kérek, miben várok partnerséget. És ha én sématerapeutát keresek, akkor az az én ki nem mondott üzenetem, hogy gyere, kedves terapeuta, erősíts meg engem abban, hogy én semmiről nem tehetek, mindenről azok az átkozott sémák és a transzgenerációs hatások. Tehát egy felelősség áthárítás, igen.
2: Olá Andrea könyvben utazom című műsorában Szigeti Ildikó, a pszichokanyar terápiája.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Szigeti Ildikó, a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzője, most Olá Andrea vendége. Folytatjuk a második résszel.
2: Mivel az első pillanattól, ahogyan valaki megérkezik hozzá, megismerjük a főhős pszichoterapeuta gondolatait, ezért szinte vele együtt fedezzük fel a kliens valódi problémáit. Érdekes kaland ez. Mutatok most néhány kiemelt idézetet, amelyeket a fejezetek elején találunk. Ezek rávilágítanak bizonyos kérdésekre. Rettegett, mikor törnek rá a semmiből a felvillanó színek, szagok és érzések, amelyeket több évtized elmúltával sem képes uralni. Akárhányszor felrémlettek benne az erőszak percei, hosszú órákra megkeserítették a napját, most viszont maga tépte fel a sebet borító hártyavékony heget. Mire megérkezünk az első kapcsolatunkba, készségszintre fejlesztjük a bocsánatkérés és a megbocsátás művészetét. Alaposan begyakoroljuk, hogyan kell őszinte megbánás és belátás nélkül bocsánatot kérni. Menet közben pedig elsajátítjuk azt a trükköt is, miként lehet érzelemmentesen megbocsátani. A trauma átírja az ember személyiségét, megváltoztatja az identitását. Martina áldozat. És mint ilyen, erős késztetést érezhet arra, hogy bárkiből bántalmazót kreáljon. Szüksége van az otthonosság érzésére, a hazai pálya ismerős biztonságára. Az áldozat számára kizárólag a bántalmazó közeg adja meg mindezt. Itt élheti ki igazán magát, itt vetheti be a jól begyakorolt működési módokat. Itt lehet igazán önmaga. Szóval efféle idézetek vezetik föl az újabb és újabb történeteket, de akkor folytatom most a beszélgetést a Pszichokanyar szerzőjével, Szigeti Ildikóval, aki tanácsadó, szakpszichológus és újságíró is. Derüljön ki, mi mindennel foglalkozik ebben a könyvben.
3: Könyvben utazom.
2: Hogyan választottad meg a témákat, hogy melyik történetben milyen pszichológiai probléma jelenik meg? Mesélj erről, hogy mi mindenről írsz.
4: Azon vettem észre magam, hogy tabukról írok, miközben nagyon-nagyon gyakoriak ezek a terápiás térben ilyen történetek. Nagyon gyakoriak, tehát majdnem azt mondom, hogy ilyen hétköznapi helyzetek. És igen, hogy ott olyan tabuk vannak, és ezzel nem spoilerezek, ami úgy nem merünk közel menni, úgy nem illik közel menni. Például ilyen a no contact, amikor családon belül megszakítják a kapcsolatot. Mert hogy azt remélik, hogy akkor majd minden jobb lesz, nem lesz jobb. Olyan tabuk, hogy családon belüli homofóbia. BDSM-ről nem tudom, mennyire beszélhetünk. Egyáltalán ugye ezt a betűszót nagyon kevesen ismerik, ugye ez a szadomazó, hogy ennek sokkal összetettebb, komplexebb, mint hogy az emberek többsége ezt elképzeli. De ugyanúgy a lombik, az örökbefogadás tabusítása, tehát hogy ott olyan elemek, amik nem szívesen beszélünk róla.
2: Vagy ha valaki nem akar gyereket.
4: Igen. Vagy uram, bocsánat, megbánja. Nagyon-nagyon gyakori, és nem megyünk ezekhez közel, nem.
2: Hogyan dolgoztál? Tehát, hogy hogyan születik egy ilyen nagyon összetett történet? Mert ugye van egy központi téma, de hát hihetetlen mennyiségű dolog még felszínre kerül. Elindultál egy történetből, és modelleztél egy terápiát lényegében?
4: Lényegében igen.
2: Tényleg?
4: Lényegében igen. Az alap sztorit találtam ki, és ilyen gombhozakabát jeligére hozzá a párbeszédeket, és volt, amikor menet közben valami olyan nagy hangsúlyt kapott, hogy lényegében az lett a főelem. Ez menet közben alakult. Tehát egy kicsit én is mentem a történettel együtt.
2: Igen, de hogy jött valaki egy problémával, és építettél neki egy személyiséget? Így igen. Csináltad, vagy igen. Már konkrét esetekből csipkedted ezt?
4: Csipkedtem is, aha. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy az egyben valóságot nem írok. Nem. Uh-huh. Én komolyan gondolom azt, hogy bármiféle felismerés az csak a véletlen műve, mert hogy nem komplex történeteket, eseteket ismertettem, Isten ments, nem, hanem valóságszilánkokból raktam össze. És ezek megkarcolhatják azért az embert, mert azért ott vannak a szilánkok, de ezek csak ilyen tényleg ilyen mozzanatok. De hogy igen, magát az alapsztorit találtam ki, és ahhoz felépítettem a karaktert.
2: Az utolsó történeted olyan, mint egy krimi. a kockázat, a pszichológus szakmájának a kockázata. Ezen se gondolkodik soha az átlagember, hogy ilyen is előfordulhat.
4: Sokféle kockázata van ennek a szakmának.
2: Mi például?
4: Most mondanám, hogy a kiégés a legkisebb, de itt nem lehet traumaversenyt csinálni, nem. Kockázat lehet akár személyes, tehát, hogy valamelyik klienssel úgy alakul a dinamika, hogy akár személyessé is válik a konfliktus. Uh-huh. Előfordulhat ilyen. Én lekopogom minden létező üres helyen, hogy velem még ilyen nem fordult elő. De igenis, hogy lehet ebben bosszú, sokféle kockázata van. Amikor például a kliens be akar türemkedni a terapeuta személyes terébe, hallottam ilyen történeteket. Abszolút. Ezek határsértések. Mondom, én szerencsés vagyok, nem volt még ilyen tapasztalatom, de hogy sok minden előfordulhat. Tehát emberekkel dolgozunk, dinamikával dolgozunk, bármi és akármi előfordulhat.
2: Mi mindent árulsz el még a pszichológus és a klienssel közötti kapcsolatról?
4: Az egyik az, hogy amikor nem szimpatikus a kliens, igen, előfordul ilyen, és igen, van ilyen szereplő a könyvben is, hogy nem tudja megmondani, Hanna, miért, de averziója van az éppen frissiben hozzáérkezettel kapcsolatban, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni saját magában, hogy mi az, ami zavarja. Hogyha ezt tudatosítja, és el tud vonatkoztatni, akkor lehet folytatni a munkát. De hogy menet közben is vannak olyan történetei a klienseknek, ami összefonódik a terapeuta saját történeteivel, és ilyenkor óhatatlanul maga a terapeuta is traumatizálódik. És hogy bizony erre, igen, van szupervízió, tanuljuk az elvonatkoztatást, igen, na de hát ezt nem lehet megtanulni. Tehát, hogyha felhozna a mélyből egyes kliens történet felhoz a terapeutából régi, elfeledettnek hit élményt, traumát, hát az bizony villámcsapásként szokta érni a terapeutát, tehát ott igen, ott improvizálni kell, és ott utána nagyon meg kell dolgozni, tehát oda-vissza hatnak egymásra a kliens és a terapeuta.
2: Szerintem nagyon fontos az a téma, amikor az a kérdés, hogy az anya a gyerekének hisz, vagy pedig egy új párkapcsolatban a férfinak, aki beszerelmes. És olyan mélyre mész ebben, hogy kiderül, hogy az, ahogyan kezeli az anya mondjuk ezt a kérdést, vagy a család többi tagja kezeli ezt a kérdést, az azoknak a gyerekkoráig visz vissza, hogy nekik hittek-e vagy nem annak idején.
4: Lényegében ez a történet, amire gondolsz, ez egy ilyen lojalitási konfliktusról szól, és pedofiliáról, nevezzük már nevén. Igen, ezzel nem spoilerezünk.
2: Ez családon belül, tehát az új mozaik családon
4: igen,
2: belül.
4: Igen, igen. És hogy gyakorlatilag, ha azt mondom neked, hogy elég gyakori eset, és akkor ott nagyon sokan kerülhetnek lojalitási konfliktusba, hogy most én kinek akarok hinni. Nem is az, hogy kinek hiszek, hanem kinek akarok hinni. És ez viszont döntés kérdése. A döntésem előzménye pedig az, hogy amiben felnőttem. Hogy mennyire vagyok én kétkedő, mennyire merek eltávolodni attól, aki fontos nekem, mennyire merem kialakítani a saját álláspontomat. Úgyhogy én nagyon-nagyon messzire vezetne már-már a politizálás szintjéig, nem megyünk idáig, hogy az, hogy én kiben bízom, ugye szokás mondani, ez ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, majdhogy nem elcsépelt panel, hogy minden fejben dől el, de az, hogy én kiben bízom, és kinek hiszek, az, hogy kinek akarok hinni. És akkor onnantól kezdve az az abszolút bizalom. Tehát akkor egyszerűen így azt mondom, hogy én benned bízni akarok. És akkor onnantól kezdve én feltétel nélkül.
2: Hogyha jönnek a visszaigazolások, és mondjuk nem engem erősítenek, én akkor is kitartok?
4: Tehát igen, akkor mert akkor bejönnek a vakfoltok. Bejönnek a vakfoltok, ezek ilyen érzelmi vakfoltok, hogy én nem látom meg. Tehát, hogy az intőjeleket, ami az igazságnak egy másik oldalát mutatja meg, vagy egyszerűen teli be az arcom azt, hogy ez így nagyon nem, ez egy hazugság. Én nagyon sokáig fenntartom magamban azt, hogy nem, én ezeket ignorálom, ezeket a jeleket, semmibe veszem, mert hogy egyszerűen ez nem illeszthető össze az én bizalmi hitelemmel, amit én megadok. És én nem a másiknak adom meg, ezt a saját fejembe, a saját biztonságérzetemnek adom meg.
2: Szóba kerül a parentifikáció is, mint téma, amiről tudom, hogy neked nem egy kedvenc témád, ez kiderül a könyvből is.
4: Én nem a parentifikációs szemlélet ellen vagyok, mert a parentifikáció az egy teljesen hétköznapi jelenség, és nem tudom, azt hiszem per pillanat 8 milliárdan vagyunk a Földön, 8 milliárd embert érint. Mindenki parentifikálva van, különböző módon, szinten és aspektusból. Van olyan ember, aki saját magát parentifikálja. Félreértés ne essék. Tudjuk saját magunkat is parentifikálni. Mondok egy példát, konkrét esetet hozok. Amikor egy 4 éves kislánynak kis testvére születik, és az a 4 éves kislány, miközben nagyon-nagyon harmonikus család, minden tökéletes, rugalmas határok, stb. Jól működik a család, jól működik minden, de hát jön a kistesó. És az a 4 éves kislány elkezdi hirtelen felmondani a verseket, amit az óvodába kell megtanulni, elkezd nagyon szorgalmas lenni, és ezt annyira viszi tovább, hogy amikor bekerül az iskolába, akkor ilyen színkitűnő tanuló, és amikor azt mondja neki az anyukája, hogy már ne tanulj annyit, hogy gyere ki, vasárnap délután van, nézz velünk a tévét, vagy menjünk ki sétálni, és azt mondja, hogy nem, mert tanulnia kell. Akkor ugye erre egy átlag szülő azt mondja, jaj, de jó, milyen szorgalmas a gyerekem, az a gyerek a szakszerűen parentifikálta magát. Miért? Mert hogy attól való félelmében, hogy ő kiesik a pixisből, ha jön a kistesó, törvényszerű. Ezért neki a teljesítmény lesz az egyedüli eszköz, amivel azt gondolja, hogy vissza tudja magát varázsolni a pixisbe, hogy ismét kaphat figyelmet, és felnő, és a parentifikáció jeleit ugyanúgy fogja mutatni. Tehát, hogy igenis, ő ellátott olyan feladatokat, olyan dolgokat, ami nem az ő dolga lett volna, és most nem csak a tanulásra gondolok, hanem olyan teljesen önalávető lett. És amiért én nekem kicsit ilyen vörös posztó ez a parentifikáció, hogy ez ugyanolyan, mint a sémaszemlélet, a sématerápia divattá válása, nem véletlenül lett erre hatalmas igény. Nagyon egy olyan korban élünk, és most nem tudom, hogy ez mennyire hungarikum vagy sem, hogy szeretjük áttolni a felelősséget. Tehát egyszerűen nem az én hibám. Nyilván nagyon sok minden nem az én hibám. De ahogy azt a mondás tartja, hogy a múlt a fejedben van, a jövő a kezedben. Tehát, hogy igenis, hogy döntsd el, hogy mit kezdesz ezzel. Igen, is vannak, léteznek mérgező szülők. Igen, van olyan, amikor tényleg olyan dinamikák jelennek meg generációk között, amiben a gyerek tényleg csak áldozat, és van a konkrét bántalmazó szülő-gyerek kapcsolat, abból igen, ki kell lépni. De az, hogy mérgező volt a szülő, nagyon-nagyon tág fogalom. Mit jelent ez? És hogyha ebbe valaki belekapaszkodik, és ugye most a parentifikációval együtt, meg ugye mindenkinek mérgezők a szülei, hát egyértelmű, és hogy ez a no-contact mozgalom divattá vált, hatalmas divattá vált, hogy egyszerűen azt mondják, hogy igen, nekem is mérgező a szülőm, ezért megszakítom vele a kapcsolatot. Azt hiszik, hogy nekik jobb lesz. Én most nem szeretném elárulni magamat, hogy én figyelem, van a Facebookon több ilyen csoport, ami ilyen mérgező szülők című csoport, és ennek szinonimái. Nagyon sok olyan bejegyzést látok, hogy megszakítottam az anyámmal a kapcsolatot, 4 éve nem beszélek vele, meghalt az anyám, és én most nem tudom miért, de nagyon rosszul vagyok.
2: Pont azt akartam kérdezni, milyen ára lehet ennek?
4: Ez az ára.
2: Tudnék, de csak az elvesztésnél? Máskor nem?
4: Dehogy nem, menet közben is. Tudnék, azt hiszik nagyon sokan, és erre a téveszmére, vagy hiedelemre épít, ugye ez a túlzott, ez a parentifikáció szemlélet, a no contact, hogyha én megszakítom a kapcsolatot az általam mérgezőnek vélt szülővel, akkor nekem jobb lesz. Ideig, óráig valóban. Tehát lehet, hogy igen, nem kell minden nap hallgatni a nem tudom mit, nem szól bele a nem tudom mibe, de hosszú távon a fejembe én viszem tovább. Tehát azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb, ha már van egy aktívabb, mondjuk egy picit ritkásabb, egy picit levegőztetettebb kapcsolat, amiben én tudatosan meghúzom a határokat, mint az, amikor a fejembe megy tovább. Onnan nem tudom kiírtani. Az a hatás, az már ott van. Viszont nem adok teret arra, hogy én ezt élőben megbeszéljem, megdolgozzam vele. Hogy igenis, például az, hogyha nagyon beleszól, most vegyünk egy hétköznapi példát, az öltözködésembe, hogy állandóan kritizál az anyám, hogy én hogy lehet ilyen ezt felvenni, meg stb. Akkor azt mondom, hogy igen, és hogy vele megküzdöm azt a csatát, hogy igen, én most már pedig csak azért is ezt veszem fel, mert nekem tetszik. És nyugodtan te lehetsz ellene, és akkor ez nagyon-nagyon azt mondom, hogy beindíthat nem várt folyamatokat is. Másrészt meg sokkal nyugodtabb az, vagy kiszámíthatóbb az, amikor jelen van az életemben a másik, és nem azért, mert hogy az ellenségedet tarts szemmel, nem azért, hanem azért, mert ha fejedben van valaki, akkor az a fantáziád, hogy mondjam, eszközévé válik. Holott a valóságban lehet, hogy akár meglepődést is okozna.
2: Ebben a két könyvedben, a Pszichosztriptízben és ebben a Pszichokanyarban miért ezt a sztori építős műfajt választottad? Mert szakkönyvet is írhattál volna, vagy sok példával egy tanácsadó könyvet. És milyen visszajelzéseket kapsz, hogy miért jó ez, hogy így írod?
4: Hogyha nagyon röviden kéne válaszolni, azt mondanám, hogy az ilyen sima esetleírások meg szakkönyvek unalmasak. A másik, hogy egyrészt szeretek történeteket elképzelni, én a hétköznapjaimban is, tehát a munka során is, én példákat hozok a klienseknek. Már nevetnek rajtam, hogy mondok egy példát, szóval ez ilyen tipikus felvezető szokott lenni, egy órán belül kb. 80-szor elhangzik ez, hogy amikor én párhuzamba állítom az ő történetét egy másik történettel, és ő ebből annyit volna tanulságként, amennyi neki jól esik. Ezt viszik tovább magukkal, ezt megfigyeltem. Sokszor így visszautalnak egy következő ülésen, hogy hú, amit meséltél, hogy tényleg ezzel elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nálam is, hogy ugyanaz a dinamikája egy ilyen történetmesélős könyvnek, mint amikor valaki például pszichodráma csoportba jár. Hogy ott megválaszthatja az illető, hogy ő most éppen aznap mennyire akarja magát beleereszteni ebbe a közös dinamikába, csoportdinamikába. Ha ő fáradt, vagy éppen most nincs jól, vagy most egy picit távol akarja magától tartani azt a bizonyos témát, akkor ő nem, hogy mondjam, nem vonódik be annyira. És ugyanígy, hogy ezeket a történeteket lehet úgy olvasni, hogy csak úgy elolvasom, jaj, de érdekes, menjünk tovább. De lehet olyan, hogy hoppá, én most kapcsolódok ehhez, és pont olyan jófajta módon, tehát nem erőszakosan ráerőltetek valakire valamit, hogy már pedig én megmondom a tutit, hogyha te így, akkor az úgy. Nem. Ezek történetek, mindenki csipegessen belőle, mint egy svéd asztalból. Nagyon érdekes volt, kapok kliensektől visszajelzést, hogy olvasták a könyvet, és én mindig mondom, hogy jó, hát ne erről beszéljünk, de ő erről akar beszélni, tehát hiába nem vagyok biblioterapeuta, nagyon érdekes üzenetértéke van, hogy ő melyik történethez kapcsolódik egyáltalán. És akkor azzal kezdünk el dolgozni, hogy neked ez most miért ment annyira mélyre? És hát azért volt egy-két meglepődésem az elmúlt hetekben.
2: Lehet, hogy akkor irodalmi műveket is behozhatnál példáként.
4: Gyakran behozok, főleg közös olvasási élményt. Én azért elég sokat olvasok, nem csak pszichológiát, főleg nem pszichológiát, hanem szép irodalmat. És volt, amikor igen, csinálom a reklámot, tehát én nagyon dolgoztam például Tisza Kata könyveivel, a Most című könyvével, és például a Dobrai Sarolta könyveivel, az Üvegfallal és a Lénával konkrétan, ugye foglalkozom bántalmazó kapcsolatokkal, nekem az egyik ilyen vezető témám, szakterületem, hogy így mondjam, és ott sokszor behozom, főleg olyankor, amikor olvasta a kliens a könyvet, és akkor ott azért jobban rá tudunk nézni. Az nagyon jó, hogyha valaki olvassa, érdemes, hogyha tetszik a könyv, ha nem tetszik, akkor rakja fel a polcra, mert szépen jól mutat ez a sárga, azt hiszem, de hogyha tetszett neki a könyvem, akkor úgy szemmagasságban érdemes tartani, mert hogy érdemes vissza-vissza olvasni. Tehát azon érdemes tovább gondolkodni, hogy miért fogott meg engem egy bizonyos történet bizonyos eleme, mert hogy azzal lehet, hogy dolga van az olvasónak.
1: Szigeti Ildikó a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzőjével beszélgetett Olá Andrea. A hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tarzoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban nagyon érdekes témákat boncolgatunk, fogunk sírni, ríni, hiszen a hírekben például azt tárgyaljuk ki, hogy 46%-kal fog drágulni az általunk oly szeretett Valve Steam Deck, egész egyszerűen csak és kizárólag azért, mert hogy komoly válságban van a technológiai piac, csippek, háttértárak, minden drágul, és hát azért a 46%-os áremelkedés az bizony-bizony nagyon-nagyon sok embernek fogja nyomni majd a zsebét, szó szerint és átvitt értelemben is, de erre viszont készülhetünk minden egyes technikai eszköz tekintetében is. Arról is beszélünk, hogy lehet, hogy lesz ingyenes Apple Music, amire ugye eddig sosem volt, és arról is, hogy végre szarkazmus táblát mutatom, elindult az Instagram és a Facebook Plus, pár dollárért csodálatosan nagy tudású kiegészítőket tudunk vásárolni magunknak a közösségi média vállalattól, de arról is, hogy például hogyan segít egy okos óra, konkrétan a Samsung Galaxy Watch 8 abban, hogy megelőzze a cukorbetegek számára szánt gyógyszerek által okozott izomcsökkenést, és hogy miért fontos ez. A műsor közepén pedig arról beszélünk, mobiltelefonok tekintetében már egyszer ezt kitárgyaltuk, hogy nem biztos, hogy mindig a legújabb, legmenőbb, legtrendibb technológiát kell vadásznunk, pláne ha mondjuk abban gondolkozunk, hogy egy kicsit elmélyülnénk az audiovizuális gyártás, fotózás, videózás rejtelmeiben, akár azért, mert hobbiból szeretnénk ezzel foglalkozni, akár azért, mert mondjuk tényleg valamilyen utómódon tartalmat szeretnénk gyártani, akár social media felületekre, akár bárhova. Bizony-bizony odáig jutottunk, hogy akár 10 éves eszközökkel is csodálatos eredményeket lehet elérni. Ezt beszéljük át egy kicsit a műsor közepén. Míg a műsor végén egy aránylag kurrens és vadonatúj technológiai termékről beszélünk, ami nem más, mint a Nothing második fejhallgatója, ami mondjuk azt, hogy mutatom az idézőjelet megint a Light modell, és ez nem más, mint a Nothing Headphone A, ami úgy lett karcsúsítva és lightosítva a nagy tesótól, a tavaly bemutatott Nothing Headphone 1-től, hogy igazából pont a lényeg a hangzás nem is sérült egyáltalán, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Sok-sok éve emlegetjük már a kézi konzolok piacát és annak egyik legikonikusabb darabját, ami igazából a Nintendo Switch különbsége mellett elég erős labdába rúgást tudott még úgy nagyjából egy pár évvel ezelőtt végrehajtani, és ezzel együtt útjára indítani azt a fajta kézikonzolt, amivel PC szintű játékokat tudunk játszani útközben is, utazás közben is. Ez az eszköz pedig nem más, mint a Steam Deck, ami alapvetően meghatározta ezt a piacot, és mai napig is meghatározza, részben azért, mert nagyon kedvező áron lehetett kapni ahhoz képest az eszközt, hogy milyen játékok futnak rajta, és úgy tűnik, hogy egészen sokáig képes volt a gyártó, a Valve tartani magát, a chip válság és a chip válság okozta áremelkedések viharában egészen mostanáig.
2: Hogy mennyire meghatározó a Valve, lehet, hogy ez sokaknak nem mond semmit, nekem nagyon furcsa volt megélni azt, hogy én kalakánul kijelentettem 4 vagy 5 évvel ezelőtt, hogy nem értem ezt a kézi konzol dolgot, nem értem, hogy miért jó az, hiszen már volt akkor is 1-2 fecske, de rendre elbuktak a nagygyártóknak az ilyen kézi konzoljai. Mi abban a jó, hogy egy aránylag kis képernyőn 6-8-9 colon játszunk, és komoly, triplás, hardcore játékokat is tudunk játszani. Aztán kijött valami egészen nevetséges áron, legalábbis a tudásához képest nevetséges áron a Valve Steam Deckje. Megnéztük mi is, utána megnéztük a konkurenciát a nagygyártóktól, és arra jutottunk, hogy az akár sokkal drágább Windows alapú gépek sem közelítik meg azt az élményt, lehet, hogy erősebbek, lehet, hogy szebb a grafikája, de összességében nem jobb játszani azokon, mint a Valve-on, és elgondolkoztam, hogy hát egyszer majd lehet, hogy veszek magamnak csak úgy, hogy legyen egy ilyen háztartásban. Második gépnek sem rossz, hiszen komoly számítási kapacitással, akár monitorra kötve videóvágásra, komoly munkára is használható. Hát ezt most már átgondoltam, és nyugodtan kimerem jelenteni, hogy meg kellett volna vennem mondjuk egy 2-3 hónappal ezelőttig az előző Steam Deck-et, ugyanis 40%-kal fog drágulni, sőt, több mint 40%-kal fog drágulni. Ugyanaz a készülék, ami pár hónappal ezelőtt még pár 100 euróval olcsóban vehettünk meg, 1000 euró lesz az 1 terabájtos, mondjuk azt, hogy csúcsmodell a legnagyobb Steam Deck, és hát azért itt 200-300 eurós drágulásról beszélünk. 46%-kal lesz drágább az 1 terabájtos nagyobb modell, mondjuk azt, hogy a csúcsmodell, ugye a Valve úgy áraszta be a készülékeket, hogy a háttértál és esetleg a kijelző tekintetében tudunk egy picit jobb Steam Deck-et vásárolni, és az 1 terabájtos OLED kijelzős az a csúcsmodell, és hát gyakorlatilag az 46%-kal kerül majd többe a pár hónappal ezelőtti áránál, míg a kisebb 512-es tárhelye rendelkező modell is 43%-kal drágább lesz, és nyilvánvalóan, ahogy a Peti is mondta, ennek kizárólag egyetlen egy oka van, az, hogy piszok csehül áll a világ a csippekkel, a háttértárakkal, és általában az elektronikai komponensekkel is, és ahogy beszéltünk arról is, hogy ugye különböző mobiltelefongyártók akár újra csomagolják tökéletes mondjuk azt a hardvert, amit tavaly már piacra adtak, és azt adják el, mert talán abból még van annyi, vagy valami profitot termeljen, hát el fog jönni az, amikor majd a számítógépek, a notebookok, a telefonok, a tévék is minden jóval-jóval drágább lesz, hiszen mindenbe kellenek azok a csippek, amikből most bizony-bizony kevesebb van, de ha már drágulásról beszélünk, akkor beszéljünk az olcsulásról, bár ilyen szó nincs, de most már lehet, hogy van elnézést, ezt nem fogom használni többet, mert borzasztóan hangzik, de legalábbis olyan belépő szintű megoldásokról, szolgáltatások tekintetében, amik nem kerülnek pénzbe, ilyen nincs, ugye cserébe reklámokkal fizetünk a YouTube-ért, bannerek nézésével fizetünk a cikkekért, stb. De nagyon úgy néz ki, hogy az Apple Music lehet, hogy meglépi azt, amire többször kijelentette, hogy egészen biztosan nem lesz példa.
1: A Spotify népszerűsége nyilvánvalóan továbbra is töretlen a streaming platformok világában, és részben ez annak köszönhető, hogy van ingyenes megoldás. Nyilván ez azzal jár, hogy néhány zeneszámonként végig kell hallgatnunk valamilyen reklámot. Adott esetben jó eséllyel talán csak a Spotify saját reklámját, de néha becsúszik egy-két ilyen olyan hirdetés is a zene folyamba, és hát ezt ugye nem tudjuk átlépni még annyira sem, mint mondjuk a YouTube-nál. Cserébe teljesen ingyen élvezhetjük azt a hatalmas katalógust, viszont az Apple Musicért mindenképpen eddig azért, ha nem is egy bődöltesen nagy összeget, de fizetni kellett, és bár még nem történt semmiféle hivatalos bejelentés ennek kapcsán, csupán az történt, hogy felfedeztek az Apple Music alkalmazás kódjában bizonyos dolgokat fejlesztők. Úgy tűnik, hogy az Apple kísérletezik az ingyenes felhasználói fiók lehetőségével. Nem feltétlenül tudjuk azt, hogy ez ugyanolyan hirdetés alapú lesz-e, mint ha egyetlen megtörténik nyilván, mint a Spotify-nál, vagy szimplán csak arra van szó, amit eddig már felfedeztek, legalábbis az alapján, hogy néhány számonként tudjuk csak átugrálni az aktuális lejátszási lista adott zeneszámát, tehát egy ilyen funkcióiban korlátozott Apple Musicot kaphatnak a felhasználók. Lehetséges, elképzelhető az is, hogy mondjuk csak különféle ilyen mixeket, mármint ilyen lejátszás lista mixeket, rádióállomásokat fogunk tudni hallgatni, tehát egész konkrét albumokat mondjuk nem feltétlenül, ezekről a részletekről sokat még nem tudni, de gyanítható egyébként, hogy az Apple inkább megy át abba az irányba, hogy egyfajta ilyen kapudrokként használja az ingyenes verzióját az Apple Musicnak, azért, hogy a teljes funkcionalitás érdekében mindenki inkább fizessen. Nem annyira jellemző ugyanis a gyártóra, hogy különféle reklámokat és reklám szolgáltatásokat próbáljon betuszakolni a felhasználói életébe, és nem hiszem, hogy mondjuk pont az Apple Musicnál kezdenének ebbe bele, de nyilván bármi megtörténhet még ezen a területen, mint ahogy bármi megtörténhet

0: Instagram Plus, Facebook Plus, de igazából nem feltétlenül tudjuk azt, hogy megéri-e. Bár cserébe azt is el kell mondanom, hogy a jelenleg Egyesült Államokban elindult, pár napja elindult szolgáltatás, a legdrágább verziója 3,99 dollárba kerül, ráadásul ez régiónként változni fog, tehát az egészen biztos, amikor ezt bejelentették, akkor például Indiával példáloztak, hogy ott ilyen 1,5 dollár körüli havidíjról beszéltek, szemben ugye a közel 4 dolláros havidíja az Egyesült Államokban, tehát valószínűleg régiónként ez az ár változni fog, és igazából mi most még nem tudjuk tesztelni itt Magyarországon, hogy milyen lesz az Instagram Plus vagy a WhatsApp Plus, de az biztos, hogy meglépte azt a Meta, amiről már régen beszélnek, hogy nem csak a reklámbevételekre szeretnének támaszkodni, hanem direktben a userektől is szeretnének valamilyen módon pénzt beszedni. Ugye erre volt példa a Meta Verified is, hogy mi igazolhatjuk azt, hogy valós személyek vagyunk, ennek is havidíja vagyunk, cserébe megkapjuk a 2 pipát, ez gyakorlatilag már nagyon-nagyon szépen működik, és már nagyon sok millió felhasználó fizet havonta azért, hogy azt tudja mondani a világnak, hogy ő bizony igazolta a Meta, és ő az a Facebookon, Instagramon, stb. Ilyen, akit mond, hogy ő az. És hát ehhez kapcsolódóan részletesebb profilbeállításokat ígérnek a platformokon, amiket érint ez a plusz szolgáltatás. Tovább lehet mondjuk megnézni a sztorikat, vagy tovább lehet kint hagyni a sztorikat azon felhasználóknak, akiknek ilyen szolgáltatása van. Tehát tényleg nem kell egetrengető dolgokra gondolni. Az, ahogy ma használjuk az Instagramot, a Facebookot és a WhatsAppot, továbbra is ingyenes marad. Olyan pici pluszok vannak, aminél az ember eldöntheti majd a későbbiekben, hogy tényleg ezt a pár száz forintot, ezt hajlandó-e kifizetni azért, hogy azokat a pluszokat megkapja, amit a Meta ígér, és lehet, hogy nekik tényleg mondjuk tartalomgyártóként, influencerként, akármilyen okból szüksége van egy-egy ilyen kis szolgáltatásra, és akkor kifizeti ezt. De ha már arról beszélgetünk, hogy social media és milyen trendek vannak, vannak jófajták, de általában sokkal, de sokkal többször kell sajnos beszámolnunk arról, hogy olyan dolgok bukkannak fel a közösségi médiában, amik nemhogy csak szimplán hülyeség, hanem adott esetben konkrétan veszélyes is lehet, és most érdekes módon ezzel kapcsolatban a Samsung nyújt segítséget az egészségügyben dolgozóknak, és beszálltak egy kutatásba.
1: Nem vagyunk hivatottak nagyon mélyen belemenni orvosi és etikai oldalról abba az úgynevezett Ozempic ügybe, ami manapság most a különféle social médiában is, illetve hírekben, celebek kapcsán is újra és újra előkerül. Aki esetben nem tudja, az Ozempic egy olyan készítmény, ami elsősorban cukorbetegeknek készült, és cukorbetegeket segítene a vércukorszintjük szinten tartásában. Ehhez képest viszont nagyon sokan használják fogyókúrás eszközként, és ez a készítmény egyébként nyilván a drasztikus fogyással nem csak a zsírból, hanem az izmokból is segít, mondjuk azt, hogy segít lefogyni. A szervezetet ez viszont nagyon-nagyon megterheli, és pontosan ezzel kapcsolatban gondolt egyet a Samsung, és a Massachusetts-i Központi Kórház Diabetes Kutató Központja. Egész konkrétan arra van szó, hogy az okos órákkal viselhető eszközökkel már annyi mindent tudunk monitorozni, hogy egész komoly diagnosztikai eszközként tudják ezt a termék vonalat használni a kutatók. Nyilván akkor, ha megfelelő információt, megfelelő módon kalibrálva tud biztosítani az eszköz, és a Samsung Galaxy Watch 8, amit elvileg már arra is be tudnak programozni, hogy figyelmeztesse felhasználókat a gyors, hirtelen és túlzott izomvesztésre is, ami egyébként pont az Ozempic kapcsán egy nagyon-nagyon gyakori jelenség a felhasználók körében, és most itt tényleg nyilván nem csak arra van szó, hogy a cukorbetegeket segíti meg ez az eszköz, hanem azokat is, akik mondjuk más okból használják ezt a terméket, mármint az Ozempic termékeket, de nyilván ez akkor érvényes, hogyha ezek az eszközök jó és jól kalibrált információkat biztosítanak a kutatók és az orvosok számára, és a Samsung Galaxy Watch 8 kapcsán indult most útjára ez a fejlesztés, ami arra irányulna, hogy egy nagyon gyors és nagyon hirtelen izomvesztést is képes legyen figyelni az okos óra, és ezzel figyelmeztesse a gyógyszert szedőket arra, hogy bizony most érdemes lenne odafigyelni arra, hogy valamilyen módon, de újra kell kalibrálni a gyógyszerszedési metódusokat is.
0: Azért azt tegyük hozzá, hogy bár mi az Ozempic kapcsán beszélünk erről, és az Ozempic kapcsán, ami egy brand, egy márka, terjedt el ez a közösségi médiában, hogy sztárok használják ezt fogyásra, ez gyakorlatilag nem csak erre a márkára és erre a gyógyszerre vonatkozik, az összes GLP-1 agonista gyógyszerre, tehát azokra, amik ugyanazzal a hatásmechanizmussal működnek, de más márkanéven, más gyártóktól kerültek forgalomba, mint ahogy az Ozempic működik, tehát nem csak az Ozempic ellen folyik ez a kutatás, ha mutatom az idézőjelet, mert nem ellene folyik, hanem pont a betegekért folyik ez a dolog,

0: igenis figyeljenek oda, hogy bár ez egy trend, ezek nem fogyás segítő készítmények, hanem ezek kifejezetten cukorbetegeknek szánt specifikus gyógyszerek, aminek kvázi a mellékhatása a fogyás, amit a nem cukorbetegek szeretnének, de közben ugye a drasztikus izomtömegvesztés pedig nagyon veszélyes lehet.
1: A kutatás egyébként nagyon egyszerűen felvezetve arról szól, hogy 100 felnőtt részvételével mérik azt, hogy hogyan tudja a kutatásban résztvevők fele, hogyan tudja szimpla útmutató segítségével pontosan és minél jobban betartani a gyógyszerszedési kritériumokat, míg a másik felét hogyan segíti a Watch 8, a Samsung Galaxy Watch 8 és annak szenzor rendszere abban, hogy még pontosabban, még ügyesebben tudják szabályozni saját magunknak a gyógyszeradagolást, és nyilván ugye itt az egyik a kontrollcsoport szerepét tölti be. A végeredmény pedig arra vonatkozna, mármint a kutatás végeredmény arra vonatkozna, hogy nem csak ebben az esetben, de úgy általánosságban a viselhető eszközök mennyire tudják segíteni a folyamatos gyógyszerigénnyel élők életét abban, hogy pontosan és jól tudják adagolni maguknak a gyógyszereiket, akkor is, hogyha a legkisebb változás is életbe lépne a napi rutinjukban.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Beszéltünk már erről itt az iFaterben, hogy 2026-ra eljutottunk oda, hogy olyan számításgép kapacitás lapul a zsebünkben, hogy igazából nem biztos, hogy ha valaki jó minőségű és nagyon komoly szolgáltatásokkal, fotó, videó, urambocsák, kiajtható, kijelző, stb. Tehát ami amúgy extrának számít a mobil technológia területén, szeretne magának készüléket, akkor nem biztos, hogy a legeslegújabb, legdrágább modellek között kell szétnéznie, hanem lehet, hogy egy-kettő urambocsák, akár három évvel ezelőtti modellekkel is bőven le tudja élni az életét. És most egy kicsit másik területen hozunk föl nagyon-nagyon hasonló témát, ugyanis a privát életünkben a Petivel a képalkotó eszközök környezetében dolgozunk, és videókat csinálunk, és a többi, és a többi, és ehhez ugye be kell vásárolni komoly technikákat, és elkezdtünk, hát egyrészt viccből, és másrészt meg nyilvánvalóan költségcsökkentési okokból is szétnézni a régebbi kamerák között, és kicsit odáig fajult a dolog, hogy lassan sportot űzünk abból, hogy meddig tudunk visszabenni időben, hogy még a munkára abszolút használható félprofesszionális, vagy akár full hobby eszközökből, fényképezőgépekből és kamerákból kihozzunk 2026-os eredményt, ami a végterméket érinti, legyen az állókép, vagy mozgókép, vagy éppenséggel hang, és most nem biztos, hogy eszembe fog jutni, de nagyjából a 2010-es évek elején járunk technikában, és ezen kezdtük el gondolkozni, hogy vajon, ha valaki most kezd audiovizuális tartalomgyártásba, vagy mint mondjuk az én lányom, aki azt mondja, hogy a digitális detox jó, és ugye CD lejátszót kért karácsonyra, és hallgatja a zenét CD-ről, és elkezdte gyűjtögetni a lemezeket, és nagyon megtetszett neki az egyik 2013-as fényképezőgépünk, amit elvittem magammal egy nyaralásra, és azzal kattingattam, nem a mobiltelefonommal, hogy az új generáció, akik keresik a digitális élettől való elszakadást, azok milyen eszközök felé fordulhatnak, hogyha mondjuk ilyesmire vetemednének, hogy audiovizuális tartalmat gyártsanak, fotózzanak, videózzanak, akár csak a saját kedvükre.
2: Mondhatjuk azt persze, hogy elszakadnának a digitális értel a fiatalok, de én nekem az a tapasztalatom, vagy inkább az a meglátásom, hogy felelősségteljesebben és megfontoltabban használnak a rendelkezésre álló digitális eszközöket, beleértve ebben mondjuk a képalkotási részt is, mert pont ez az a terület, amit most nagyon jól látjuk mindketten, vagy nagyon alaposan végigmértük mindketten, hogy az elmúlt 10-15 évben az a trend alakult ki mindenféle technikai eszköz esetében is, de a fényképezőgépeknél, videókameráknál egyaránt ez nagyon jól mérhető, hogy a technológia, ami rendelkezésre áll, és annak finom hangolása már nem elég, és ennek megfelelően egyes technikai megoldásokat, mondjuk ez például egyes készülék típusokat, egyes szenzor méreteket, azt így igazából megvet a fotós társadalom része, egyszerűen az a kommunikáció vált hivatalossá a gyártók részéről, hogy a régi az rossz, és neked az nem lesz elég, és nem lesz jó, és ennek megfelelően minél többet, minél nagyobbat, minél erősebbet kell kapnod a pénzedért. Ezt most a mobiltelefonoknál egyébként pont úgy tűnik, hogy kezd leáldozni, mert egyre több gyártó a chip hiány és a mindenféle erőforrás hiány miatt elkezdett spórolni és tavalyi hardvereket felhasználni újra az új készülékekben és a folytatásokban is. Míg a kameráknál, fényképezőgépeknél még mindig az a trend megy, hogy minél több, minél nagyobb, minél több fókuszponttal, minél gyorsabb zársebességgel, minél nagyobb sorozatfelvételi képességgel, minél nagyobb 8K videó mérettel és egyébekkel kell felszerelnünk magunkat. Pár év múlva szerintem itt is elérünk egy ilyen csúcsot, ahol vissza kell fogni magát mindenkinek már, de egyelőre az látszik, hogy valamiért még mindig a nagy zalás megy a kamerák terén.
1: Nagyon szépen megkérem a professzionális fotós és videós hallgatóinkat, hogy most egy picit fogják vissza magukat, mert olyat fogok mondani, ami lehet, hogy fáj, de az átlagembernek, aki ISP-ben gondolkozik, ez az, ami igazából számít. Az az igazság, hogy a nagyon nagy igazságok egészen egyszerűek még mindig a fotózás és a videózás terén is. Minél jobb minőségű üvegen keresztül jut lehetőleg minél több fény, minél nagyobb szenzorra, annál valószínűbb, hogy a végeredmény az olyan lesz, hogy letesszük a hajunkat. Ez a legnagyobb ökölszabály. Az üveg itt értendő az objektívekre, tehát hogyha valóban jó objektívekkel tudunk dolgozni, amik messze-messze-messze már 15-20 évvel ezelőtt is messze-messze meghaladták a mobiltelefonoknak a kis lencséi előtt lévő üvegcséket, és az egy jó minőségű, akár 10-15 éves szenzorra érkezik, egy aránylag jó képfeldolgozással, akkor a végeredmény egész biztosan nem lesz rossz, de legalábbis meg lehet tanulni egy ilyen készülékkel fotózni és videózni, és meg lehet tanulni azokat az alapszabályokat, hogy a fehér egyensúlytól kezdve az ISO-n keresztül, a fókuszon keresztül, a gyújtótávolságig minek milyen szerepe van fotózásban, videózásban, miközben a másik oldalon, ahogy a Peti is mondta, nem kell, hogy a legdrágább, legújabb, legcsúcsabb 8K-s 50, 60, 120, 140 képkockát másodpercenként rögzíteni képes fotó teljes méretben, tehát az, hogy 200, 300, 400 képkockás lassítást tudnak az új fényképezőgépek és videókamerák, az egy megint egy másik dolog, tehát nem kell a legújabb technikát hajszolnunk, ami azért is jó, mert a használt piacon egy-egy jobb készülék vagy tartja az árát, tehát ha nem jön be, nem tetszik, akkor tudjuk cserélni ezeket az eszközöket, vagy mint ahogy a Peti is mondta, találunk egy-egy ilyen párjaként kezel, de közben zseniális gépet, mert mondjuk valamelyik tech youtuber, vagy akár több tech youtuber is azt mondja, hogy a Panasonicnak konkrétan megtörtént, ez és ez a szériája, hát ezt felejtsétek el, ez nem való, miközben abban a szériában is akad egy-egy olyan gyöngyszem, amit konkrétan gombokért meg lehet szerezni, és közben objektív szempontjából a teljes Panasonic és egyéb mikro 4/3-os ökoszisztémát tudjuk használni, ami csodálatos világokat tud nekünk megnyitni, tehát hogy meg tudjuk élni a kutatásnak az örömét, meg tudjuk élni azt, hogy tényleg relatív fillérekért, tehát pár tízezer forintból nagyon-nagyon-nagyon komoly fotós és videós minőséget tudunk magunknak vásárolni.
2: És egy nagyon érdekes jelenség egyébként ezzel párhuzamosan, mármint a teljesítmény hajhászással párhuzamosan az, hogy ennek megfelelően ugye átalakult a kamerapiac is, olyan értelemben legalábbis, hogy ugye például az említett mikro 4/3-os bajonettet használó fényképezőgépekre is jellemző volt az, hogy mindig kompaktak, majdhanem zsebrevághatóak voltak, úgy is, hogy cserélhető objektívvel rendelkeznek, és ez eltűnni látszik már ebből a kategóriából is, pedig ez volt tényleg az egyik legkisebb cserélhető objektíves termék család a kamerák terén, de úgy tűnik, hogy pontosan emiatt a teljesítményhajhászás miatt, ami mostanság jellemző, fellépett annak az igénye, hogy ha már erősebb csipeket raknak a kamerákba, nagyobb szenzorokat, akkor azok eleve több helyet foglalnak el, több erőforrás, több energiát esznek, nagyobb akkumulátorra van szükség, ha ugyanazt az üzemidőt akarjuk elérni, mint a korábbi generációknál, illetve a hűtés is egy fontosabb kérdésköré vált, hiszen ugye nagyobb teljesítmény több hőleadással is jár, és mindezek mellett elkezdett eltűnni a kis kamera, mint a kis fényképezőgép, mint kategória, mert mindenki elindult abba az irányba, hogy akkor minél nagyobb, minél több, minél erősebb kell, és ezzel együtt persze jön a következő fontos lépés, elkezdtek megdrágulni ezek az eszközök, szóval az elérhető áru készülékek, az elérhető áru fényképezőgépek lassacskán eltűnnek a piacról, annak fényében legalábbis, hogy az előző években, előző évtizedben mit jelentett az elérhető ár ebben a kategóriában.
1: Érdemes azért kutatni, érdemes megnézni a teszteket, érdemes jól utána nézni egy-egy készüléknek. Az, hogy a régebbi fényképezőgépek 25-30 perceket tudnak csak fölvenni egy már megszűnt szabályozás miatt, és egyéb olyan technikai korlátok, amik akkor még érvényesek voltak, most meg már nem, akár gyártás technológia, akár más okokból, memóriakártyákat nem képesek olyan méretűt használni, mint mondjuk az új készülékek. Ezeknek érdemes utána nézni, de alapvetően, hogyha arról beszélünk, hogy szeretnénk kiváló minőségű, mondjuk 4K videókat létrehozni, és nagyon-nagyon szép fotókat készíteni, akár magunk, akár mások örömére, akkor az a jó hírünk van, hogy pár tízezer forintból biztos, hogy bárki megtalálja magának azt a készüléket a használt piacon, amivel beleszerethet ebbe a hobbiba, és aztán később ki tudja, lehet, hogy egy-két év múlva pedig megveszi magának a legjobb, legújabb, legcsodálatosabb vadi új készülékeket.

0: TESTPOD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nem mostanában járt nálunk Nothing készülék, de mindig is nagyon szerettük a márkát, és mindig is nagyon szerettük, hogy mert kicsit máshogyan csinálni dolgokat. Most azért a Nothing 3 telefonnál legutóbb ezt egy kicsit nehezményeztük, hogy már nem csinál mégsem annyira egyedi módon dolgokat, de azért még mindig rendben van. Viszont éppen nem régiben jött ki, tavaly konkrétan az első fejhallgatójuk, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy felkavart egy kicsit az állóvizet, mert bár nem annyira olcsón, nem a legpénztárcabarátabb fejhallgató volt a Nothing Headphone 1, egy nagyon érdekes koncepcióval, nagyon sok dolgot jól csinálva léptek a piacra egy prémium termékkel, most pedig itt van a kis testvér, ami sokkal olcsóbb, és mégis nagyon sok mindent, pláne hangzásban, örökölt a nagy tesótól, úgyhogy most őt nézzük meg közelebb.
2: Az új terméknek a becsületes neve a Nothing Headphone A, és igazából ezt a nevezéktant egy kicsit mondjuk azt, hogy valamelyest egyszerű megjegyezni, valamelyest pedig azért zavaró tud lenni. Ugye Headphone 1 után most van egy Headphone A-nk, és az A mindig egy ilyen light, vagy könnyedebb, vagy butítottabb verziót jelent a Nothing nevezék tanjában. Ez most sincs másképp, de nagyon érdekes számomra az, hogy hogyan sikerült egy kisebb testvért, egy kis modellt fejleszteni. Az egyébként, hát mondjuk azt nyugodtan, hogy a konzumer gyártók körében a felső kategóriában első fejhallgatóból. Designban mindenképpen ugyanazt az elvet követték, tehát hogy egy nagyon letisztult, vagy fekete, vagy fehér alapon dolgozott a Nothing ennél a készülőknél is, tehát designban nagyon letisztult, a cégre jellemző minimalista vonalvezetéssel, mégis egy kicsit komplex, egyébként az átlátszó burkolat miatt is komplexnek tűnő, igazából ilyen hamis átlátszóságot adó dizájnnal mutatkozott be a Headphone A is. Itt azért egy picit már több szimpla, egyszerű, sima felületet találunk, tehát annyira azért már nem vitték túlzásba, nincs az a magnókazettára emlékeztető középső dizájn a fejhallgató párnák külső burkolatán. Ettől függetlenül mindenképpen egy ilyen prémium érzést ad ránézésre is az eszköz. Ott már rögtön feltűnik a turpisság már, mint az olcsósítás, hogy kézbe véve felfedezzük, hogy szimplán csak műanyagokat használt a gyártó. Nincs fém borítás, nincs alumínium borítás a fejpárnák külső oldalán, külső élein, mint a nagy testvérnél. Egy kicsit a párnák maguk kevésbé finom borításúak. Ettől függetlenül továbbra is nagyon kényelmes és nagyon jól zárja ki passzívan a hangot a fülhallgató, vagy a fejhallgató. Összességében nézve a dizájn, a megjelenés, sőt még a súly is ezt a könnyítést, ezt a light modell elvet követi. Ezt nagyon jól sikerült a mérnököknek eltalálni.
1: Nagyon fontos, amit mondott a Peti, kézbe véve. Mert hogyha leteszi egymás mellé az ember az egyet és az át, ugye a mostani olcsóbb kisebb testvért és az előtt modellt, amivel gyakorlatilag elindult a fejhallgató piacon a Nothing, akkor szerintem senki nem mondja meg azt, hogy ez egy sokkal-sokkal olcsósítottabb modell az előtthöz képest. Azt lehet mondani, hogy ezzel a kis színes kupakokkal a külső burkolaton, amik most már teliszínűek, és nem látunk bele kvázi így a lelkébe, nem tűnik úgy, mint a átlátszó lenne a burkolat, de ezek nagyon-nagyon jó színben, rózsaszín, sárga, kék, tehát tényleg nagyon vidám színekkel vannak ezek a kupakok. Gyakorlatilag ennyi a nagy különbség, majdnem méretben is egyforma, gombok tekintetében sem engedte el azt a nagyon-nagyon-nagyon jó intuitív vezérlést és funkciókat, amiket a nagy tesónál a Nothing Headphone ennél meg szokhattunk, és tényleg csak kézbe fogva érezni ezt a lightosítást, mutatom az idézőjelet. Ráadásul, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy igen, érezhető pár funkcióban is, az applikáción belül is, stb. De egyetlen egy olyan ponton nem nagyon lehet észrevenni az olcsósítást, ami talán egy fejhallgatónál a legfontosabb, és ez pedig a hang. Nagyon-nagyon közel van ahhoz a nagyon szerethető, neutrális, jófajta hangzáshoz az A, mint a nagy tesó.
2: Őszintén megmondom, a Headphone 1-et egészen sokan kritizálták pont a hangzása miatt, pont azért, mert elég neutrális hangvilágot teremtett a Nothing mérnök csapata, de pontosan azért, mert hogy ennyire neutrális, és pont azért, mert szoftveresen is odafigyeltek erre, az alkalmazáson belül nagyon jól testre szabható a hangképe a Headphone 1-nek, és következetesen a Headphone A-nak is meghagyták ezt a fajta testre szabhatóságot. A hangzás szinte azonos, Tehát azt a jó minőséget, azt a jó hangképet, hangvilágot és hangminőséget, amit a nagy testvér tudott, azt a kicsinél is alkalmazták. Ahol már érződik egyébként az, hogy egy büdzsé modellt választottunk a kínálatból a nagy testvérhez képest, az a zajszűrés, az aktív zajszűrés, ugyanis itt is jelen van, itt is be lehet állítani, hogy akár mondjuk a gombokra programozva, mert hogy a gombok szintén ugyanúgy testre szabhatók, nem csak hogy ergonomikusak, de nagyon jól variálható a funkciók is, de hogy a gombokra programozva mondjuk a hangot áteresse, a zajszűrés teljesen kizárja, vagy kikapcsolja a zajszűrést, illetve bármelyik funkciót ebből ki is vehetjük ebből a ciklusból. De a lényeg, hogy a zajszűrésnél érződik az, hogy egy kicsit dobozosabb, úgymond maga a zajszűrés és hangminőséget, vagy nem zár annyira szuperül, mint a nagy testvér. Az átengedő módnál pedig gépiesebb, ahogy említettem, dobozosabb is a hangzásvilága, ahogy a külvilágot halljuk. Ezt leszámítva a hangban technikailag sem, illetve élmény szempontjából sem igazán találunk csökkentett minőséget a nagy testvérhez képest.
1: Ami azért annak is köszönhető, hogy már Bluetooth 5.4 technológián alapul ez a kapcsolat, tehát emellett rengeteg kodeket találunk, például a nagyon népszerű és a nagy felbontású zenékre szakosodott LDAC kodeket is megtaláljuk a Nothing Headphone A-ban, tehát a nagy felbontású streaming szolgáltatásokat kifejezetten jó minőségben fogjuk tudni élvezni, és ahol aztán végképp nem látszódik, vagy érződik a karcsúsítás és az olcsósítás, az az üzemidő, 135 órát ír kikapcsolt zajszűréssel a gyártó, ezt nagyjából tudja is, nyilván ott labor körülmények között valóban tudja, a való életben pedig azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon kevésszer kell tölteni, és amúgy pedig bekapcsolt zajszűréssel is 75 óra, azért az nagyon-nagyon-nagyon piacvezető környéki akkumulátoridő, bárki bármit mond, szóval itt sokkal, de sokkal kevésbé látszik az olcsósítás, inkább az anyaghasználatban, picit talán a kényelemben lesz az, ahol keresnünk kell ezt, és ez igazából jól is van így. Mert hogyha az alapvető funkciókat megkapjuk, azt a hangzást, ami miatt szerethető volt, és sokak szerint kritizálható volt, én személyesen szeretem azt a neutrális hangzást, sokkal inkább szeretem a Nothing-féle hangzást, mint mondjuk bármilyen szándékosan basszussal túltolt, klasszikus Bluetooth fejhallgató hangzást, amit a piac nagy részében a gyártók csinálnak, én sokkal inkább kedvelem ezt a neutrális természetes hangzást. Tehát ezt sokkal inkább tartom jó megoldásnak, funkciókkal mindennel együtt, hogy így olcsósítsunk, mint azt, hogyha mondjuk olyan funkciókat vagy olyan hangzásbeli különbséget kelljen elviselnünk a pénztárca barátabb árcéduláért, ami igazából nem biztos, hogy megéri.
2: A Nothing mérnöki pontossággal találta el, hogy hol és hogyan lehet lefaragni abból az készülékből, abból a csúcsmodellből, a Headphone 1-ből, amit tavaly bemutattak, és hogyan lehet egy könnyebben, elérhetőbben biztosítani azt a Nothing hangzást, azt a Nothing felhasználói élményt, ami miatt szerethető egyébként a nagyobb fejhallgató. Összességében nézve hangzásban nem kapunk kevesebbet, picit a dizájnban, picit a kialakításban kapunk egy könnyedebb, fiatalosabbnak is nevezhető változatot, de mindenképpen pénztárca barátabb megoldás, szóval aki jó hangzást és egyedi megjelenést szeretne a fejhallgatójától, annak abszolút érdemes megnézni ezt a modellt is természetesen, illetve nyilván a nagy tesót is, hogyha valamit a felsoroltakból hiányolunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova tudja ezt a termékvonalat fejleszteni a gyártó.
1: A Nothing Patika mérlegen adagolta a lightosítást, ez nagyon jó. Igazából az egyetlen mérlegre tehendő dolog a vásárlásnál, hogyha valaki ezen gondolkozik, az lehet, hogy mivel az egy, a nagy tesó már egy tavalyi modell, ezért egész jó akciókba bele lehet futni, és azért sokszor már nem akkora az árkülönbség a vadonatúj A fejhallgatóhoz képest, de nyilván idővel ez is mérséklődik és konszolidálódik a Nothing A ára is, akkor pedig megmarad az a gap, amit a gyártó szánt a két fejhallgató között árban és funkcionalitásban. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, tudnánk még róla mesélni, de az egy óra általában igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de természetesen az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Koronavírus, stagnált a koncentráció a szennyvízben, a megszokottnál később indul idén a kékszalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején, július elején. A kékszalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ókorukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
0: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és immár a negyedik évadot vesszük fel. A negyedik évadnak egy teljesen új témája van az eddigiekhez képest, ez is a kommunikáció területén természetesen, mégpedig a láthatóságról, jelen esetben most leginkább az észrevehetőségről fogunk beszélni, és ennek a módjáról az online térben, akit vendégül hívtam, Rédő Zsófia, online marketing szakértő, a Doppio Kreatív alapítója. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az lenne a kérdésem, hogy a felvezetés, tehát amivel indítottam, hogy ez az észrevehetőség, ez mennyire határozza meg azt, hogy valaki jól tud érvényesülni, vagy jól szerepelni, sikeres tud lenni. Nyilván online térről beszélünk, ezt nem fogom végig elmondani, de most szerintem akkor már így leszögeztük így az elején.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert szerintem a tavalyi évnek pont az a tapasztalata, hogy a láthatóság fogalma az egy picit átalakult, és az elérésen túl sokkal inkább a bizalmi faktorok lettek azok, amik fontosak. Tehát itt majd szerintem egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán kell látszani az online térben, és akkor már rögtön egy ilyen vitát is meg lehet nyitni erről, hogy előnye az, hogy valaki például állandóan látható.
1: Akkor nyissuk is ezt ki szerintem, mert így a podcast évad elején vagyunk, és ez egy nagyon fontos pont lesz, hogy a láthatóság az mennyire váltható tulajdonképpen tőkére, vagy monetizing itt, ugye, ahogy mondani szokták. Én azt kérném először, hogy az elérést azért mi ugyan értjük, meg szakmabeliek értik, de tegyük hozzá, hogy mit értesz elérés alatt, ami most már ezek szerint lehet, hogy kevésbé fontos, és akkor innen rugaszkodjunk el a bizalomépítés irányába.
2: Hát alapvetően ugye elérés alatt azt értjük, hogy hányan látják a reklámunkat nagyon leegyszerűsítve, tehát például hányan kattintanak arra a videóra, amit kitettünk a YouTube-ra, vagy hányan nézik meg a posztunkat. Ez az
1: tartalmunkat,
2: igen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. És egyre inkább azt látjuk, hogy az a mutató, amit like-ként ismerünk mindannyian, az rettentően veszít a relevanciájából. Tehát, hogyha valami nagyon egyszerű és érthető hasonlatot kell mondani, akkor ezt úgy érdemes elképzelni, hogyha mondjuk régen voltunk egy partiban, akkor hogyha valaki ott hangosan táncolt, énekelt középen, és mindenki ráfigyelt, az a like. Tehát az volt a menü, aki látható volt, hangos volt. És ma már sokkal inkább arra megyünk, hogy legyen valaki, aki köré egy kicsi csoport odagyűlik, hallgatják, isszák minden szavát, és ők aztán utána majd a saját kis közösségükben ezeket a gondolatokat elterítik. Úgyhogy sokkal inkább az ilyen kis csoportosabb mikro elérések azok, amik fontosak lettek.
1: És ennek a mikro, tehát nagyon szűkre szabott környezetnek az elérését, azt milyen egyéb módon érdemes akkor mérni? Mert ezek abszolút számok voltak, ennyien látták, ennyi interakció volt, ez oké. De az, hogy mennyire bíznak valakiben, vagy egy szűkebb közönségnek mennyire meghatározó szereplője ő, az nyilván másféle mérőszámokkal működik.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés lett, mert ugye az online marketingnél mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb előnye a mérhetőség. És igen, ez ilyen szempontból nehezebbé vált, de mondjuk, hogyha megnézzük a különböző platformokat, mindenhol van valami olyasmi mérőszám, amihez lehet nyúlni. Például, hogy hányan mentették el az adott tartalmat, vagy hányan osztották meg, vagy hányan küldték át privát üzenetben valamilyen ismerősüknek. Ezek mind-mind olyan komolyabb mérőszámok, amik egy ilyen mélyebb elköteleződést mérnek. És
1: ez amikor a megosztás linket nyomom.
2: Például,
1: és akkor...
2: igen. Vagy nem az a lényeg, hogy egy videóra hányan kattintanak rá, hanem mondjuk ki az, aki még a 30. másodpercben is ott van, vagy ki az, aki végignézte mondjuk az adott videót. Sokkal fontosabbak lesznek ezek a fajta elköteleződések.
1: És hogyan értsük azt, amit az elején mondtál, hogy a mennyiség az kevésbé lesz meghatározó, egy kontraproduktív dolog, tehát túl sokat, lehetett túl sokat jelen lenni, túl sokat szerepelni, ezt érted alatta, vagy csak jóval kevésbé meghatározó, hogy hányszor ütközik bele valaki egy bizonyos tartalomtípusba?
2: Igen, lehet túl sokat jelen lenni, és azt látjuk, hogy akkor már be is hozom gyorsan az AI-nak a jelenlétét, hogy amikor az AI megjelent, nagyon könnyűvé vált tartalmat előállítani, és nagyon sok tartalom is van, és szerintem mostanában...
1: Mondhatjuk azt, hogy túl könnyűvé.
2: Túl könnyűvé vált, igen, és középszerűek ezek a tartalmak, azért ezért. Azt valljuk be. Tehát, hogyha az ember pörgeti mostanában a különböző feedjét, vagy hírfolyamjait, akkor azt fogja látni, hogy rengeteg-rengeteg tartalom van, ismerősöknek a tartalmáért most már 20-25 posztnyit is kell akár letekerni, és azt látjuk, hogy ezek az ilyen publikus hírfolyamok elkezdtek kiüresedni. Ott vannak még ezek a különböző híroldalak, meg mindenféle, de egyre inkább a felé megy a fókusz, hogy kicsi csoportokban, zárt csoportokban, Discord csatornákon, WhatsApp csoportokban, zárt Facebook csoportban mit beszélgetnek az emberek. És ott nyilván az algoritmus sokkal kevésbé van már hatással a tartalmainkra. Tehát én azt mondanám mindenképpen, hogy érdemes jelen lenni, de a túl gyártás, vagy a tartalomnak a túlzott megjelenítése az nem vezet semmilyen előnyhöz.
1: Tehát ezek az ökölszabályok, hogy napi 2, délelőtt 1, délután 2.
2: Igen, már ez abszolút nincsen. Abszolút nincsen már, és inkább úgy érdemes gondolkodni mondjuk a láthatóságról, hogy annak egy ritmusa legyen. Tehát nem kellenek nagy tűzijátékok, meg ilyen eszméletlen kiugró dolgok, ne havi egy iszonyatosan jó tartalom legyen akár több, legyünk ott folyamatosan, de releváns tartalommal is. Itt ez a kérdés, hogy elérni most már nagyon sok mindenkit lehet nagyon sok mindennel, de mi lesz az, amire emlékeznek, és mi lesz az, amit elő fognak tudni hívni, amikor ránk gondolnak.
1: Ez egy, hát nem hiszem, hogy aggódni kéne értük, de ez egy veszélyforrás mondjuk a nagy közösségi média csatornáknak, vagy tulajdonosoknak, hogy kiüresedik, és unalmassá válik a fő felület? Gondolok a Facebookra, vagy akár a LinkedIn-re is gondolok egyébként, a szintén
2: lehet,
1: jellemző
2: lehet,
1: ez.
2: Lehet, abszolút lehet, meg egyre inkább a felé megy az online kommunikáció, és hogy nem kell minden platformon jelen lenni. Tehát mi is azt szoktuk most már mondani, hogy egyszerűen 6-7 fajta platformon jelen lenni lehetetlen. Ha egész nap az ember tartalmat gyert, akkor pont azzal nem foglalkozik, ami a alaptevékenysége volna, hogy hajat vágjon, vagy nem tudom, benzinkutat üzemeltessen.
1: Tanácsokat adjon másoknak.
2: Tanácsokat adjon például branding építésben. Úgyhogy inkább azt szoktuk mondani, hogy legyen egy-két csatorna, amit az ember önazonosan jól tud kezelni, szereti kezelni, szeret rajta szerepelni, és azon legyen ott, és hát ez nyilván ilyen szempontból ezeknek a visszaesését fogja.
1: De és ez nem egy rettegett állapot mondjuk egy embernek, aki vagy egy szolgáltatónak, aki azt mondja, hogy korlátozza a jelenlétét, és már nincs ott 5-6-7 csatornán, hanem kiválaszt egyet, ami neki a legkedvesebb, és ott tolja a magáit, akkor nem érzi úgy, hogy közben ilyen FOMO jelleggel lemarad az összes többiről?
2: De mindenki úgy érzi, és mindenki retteg attól, hogy ha nem posztolok, akkor el fognak felejteni. És szerintem itt érdemes egy ilyen kis önvizsgálatot is tartani, tehát hogyha nagyon ilyen jó házi feladatokat lehet adni, érdemes végignézni az embernek az utolsó 5-10 posztját, vagy tartalmát, vagy bármit, hogyha ez nem ment volna ki, akkor valójában az én követő táboromnak bármilyen hiányérzete lenne. Ez egy nagyon kemény kérdés, és ezt szerintem érdemes végig gondolni, mert azt látjuk, hogy igazából az algoritmusok minden, de főként azok, akik minket követnek, azok az értéket keresik, és nem azt, hogy állandóan ott legyünk, sőt, annak van is egyébként előnye, hogyha elkezdünk hiányozni. Én például múlt héten gondolkoztam azon, hogy mi az az 5 márka, amihez a leghűségesebb vagyok, és végig gondoltam, hogy ez mondjuk egy fogyasztóként, mondjuk egy böngészőhöz, egy nem tudom, nagy sportáruházláncos, stb. És követem őket például Facebookon, és egyiket se követem, mégis heti szinten hagyok ott például pénzt náluk. Tehát ugye az, hogy hányan követnek, van 10 000, 100 000 rajongója az embernek, az ma már semmit nem számít, sokkal többet számít, hogyha van 100 olyan ember, aki oda van értem, és ő gyakorlatilag az én szócsövem, és minden egyes, nem tudom, társaságban, ahol van, azt mondja, hogy tőlem kell vásárolni.
1: Olyan veszélye nincs ennek, vagy igazából ezek érzelmi dolgok szerintem, hogy nagyon divatos felületek jönnek létre, amikről az ember úgy érzi, hogy na most azon ott kell jelen lenni, és most már összes többit el lehet felejteni, van ez a Slack, amit mondogatni szoktak mostanában, egyel korábban is egy picit más témában az OnlyFans mondjuk, tehát hogy csak azokkal kommunikáljak, akik tényleg befizetnek rám adott esetben, hogy ez a logikája ezeknek.
2: Igen.
1: És azt gondolhatnunk, hogy szereplünk, ezen felépítünk, és mindig hozzáteszik, a szakértők hozzáteszitek, hogy ez nagyon lassú dolog, mire ez kiépül, örüljünk a 10 előfizetőnek, a 20-nak, a 100-nak, tehát ez egy jó hosszú idő, mire ez kialakul, és akkor jönnek új platformok, amik a befektetett munkát ugye nem annyira értékelik, vagy nem izgatják magukat, hogy egy másik felületen milyen nagyon sokat dolgoztunk, egyszer csak más lesz a divat. Ezzel a elveszett költsége, vagy elveszik ez egyáltalán ez az energia, amit ebbe beleteszünk, hogyha lecserélődik és új divatos felület jön létre?
2: Hát szerintem azt kell nagyon végig gondolni, hogy egyáltalán érdemes-e ezeket az új platformokat kipróbálni. Tehát én ebben mindig egy ilyen óvatos duhaj szoktam lenni, és általában az ügyfeleknek is azt mondjuk, hogy több dolgot is érdemes végig gondolni. Egyrészt az, hogy ez a platform alkalmas-e arra, ami nekem fontos. Tehát, hogyha képfókuszú, nekem van-e képanyagom, ha a videófókuszú, nekem van-e videós tartalmam, stb. Aztán, hogy az én célcsoportom az jelen van-e például ezen a platformon, mert lehet, hogy nagyon jó pofa, de mondjuk azok, akik engem követnek, vagy az én vásárlóim, ők nem fogyasztanak ilyen jellegű platformokat, vagy valamiért technikailag nekik ez nehéz, vagy bonyolult, vagy nem is ismerik. És ezeknek a fényében aztán érdemes arról dönteni, hogy oda egyszerűen gyártok-e majd tartalmat.
1: De és amikor kifut ennek a fenszisége, meg a divatossága, és ott vagyok a sok tartalommal. Bocsánat, csak muszáj a befektetett részét is végig gondolnom. Tehát pont azért picit ennyiben személyes, hogy ezt a Slack, nem ez a teljes neve, ugye van valamilyen hosszabb neve, mindegy. Tehát ezt a platformot most végig nézegettem, és néztem jó tanácsokat, hogy pont ilyesmit, amit az előbb mondtam, hogy hát ez folyton válaszolgatni kell, meg a többiekhez is hozzászóljunk, és ne ijedjünk meg az első 3 hónap alatt, első 6 hónap alatt, mert nem tudom micsoda, mert utána majd milyen jó lesz, és azért használtam én már olyan közösségi média felületeket, amik egyszer csak eltűntek alólunk felhasználók alól, és akkor tényleg úgy érezte az ember, hogy na most ezt egy picit túl dolgoztam magam ezen.
2: Hát szerintem érdemes ezeket kipróbálni, talán amire érdemes figyelni, hogy mindig legyen egy olyan saját felületünk, amin állandóan jelen vagyunk. Tehát például a weboldalnak szokták mondani a hasznosságát, tehát ami nincs kitéve annak, hogy lekapcsolják, fizetőssé teszik, stb. Tehát legyen egy bázis, ahol mindig minden megjelenik rólunk, és kiegészítő tartalmak kerüljenek ezekre ki, és hát igen, sajnos azzal érdemes kalkulálni, hogy semmi sem tart örökké, tehát főleg az online tér

0: évben. Először ugye az volt, hogy akinek nincs honlapja, az nincs, utána az volt egy uralkodó trendre, emlékszem, hogy bőven elég egy Facebook oldalt fenntartani, hiszen ott van minden, most pedig azt mondod, és azt hiszem, hogy azért a Facebook változásával is ezt elég sokan felmérték, hogy hát bizony az nem a sajátunk, vagy nem mi gazdálkodunk vele. Mi most a fő trend, vagy fő csapás irány ezzel a honlap saját domén kérdéssel? Mennyire vált ez fontossá, vagy mennyire felejthető, mi most a fő policy vele?
1: Hát a fő policy és a legnagyobb trend nyilván a mesterséges intelligencia alapú keresőmotoroknak való megfelelés. Tehát ha végig gondolom, hogy az utóbbi 3 hétben mit kérdeztek tőlem, mindenki azt kérdezte ügyfél, hogy oké, hogy fog a ChatGPT kidobni engem megoldásként erre az egészre, amire keresnek mondjuk a felhasználók. Tehát ami fókusz lesz idén, az, hogy hogyan lehet válaszkész tartalmakat gyártani ezeknek a motoroknak. És mi is most azon dolgozunk, hogy mindenkinek a weboldalát úgy alakítsuk át, hogy meglévő kérdésekre, problémákra azt az adott céget, szakembert, szolgáltatót dobja ki, hát ha rákeresnek.
0: Hogy... Hát de hogy, tehát, hogy hol, ugye? Tehát, hogy hol keres ez az AI, ez lesz az izgalmas. Igen. Mert értem, hogy a honlapunkon legyen a legjobb tartalom, ugye ezt sugallod.
1: Hát azért leginkább azt látjuk, hogy egyelőre információ forrásnak a szakértői oldalakat nézi. Tehát sokkal előbb fog feljönni találatként a mi, nem tudom, üzenetünk, hogyha a weboldalon található, mint hogyha mondjuk a Facebookra vagy bárholva tettük volna ki ugyanazt az információt.
0: És akkor, hogy bedobjunk még egy varázsszót, és erről is szerettünk volna beszélni, ez a SEO, ugye a kereshetőségnek, a kulcsszó optimalizálásnak a titkos boszorkány konyhája. Ez mennyiben írja át, vagy árnyalja ez az AI alapú keresés, ami ugye, amennyire én látom, rögtön az első találatok elé helyezi magát, és azt mondja, hogy itt vagyok. Mennyire alakítját a feladataitokat például ez a...
1: Hát
0: ez
1: abszolút, a... teljes mértékben, ugye pont azért, mert hogy a találati listának a legtetején vannak a különböző AI által javasolt eredmények, ezért rettentően visszaesett még a top 3 találatnak is a kattintási aránya. Tehát ugye még régen arra mentünk, hogy a top 10 találatban az ember legyen
0: oldalon,
1: és most azt látjuk, hogy rengeteg ilyen kattintás nélküli találat van, tehát valaki beírja, hogy hol kapok, nem tudom, piros Nike cipőt, és rögtön ki fogja adni az AI neki, hogy akkor hova menjen, ami hozzá a legközelebb van. Ez egy nagy nehézség, mert ugye ez megint arra viszi az online marketinget, hogy ki kell találni azt a logikát, ami ezeknek a keresőmotoroknak van. Ez azért viszonylag nehéz, tehát nyilván ezt nem írják ki az internetre, hogy akkor ennek felelj meg. Tehát ez is egy ilyen tesztelgetés, hogy mik azok a struktúrák, mik azok az információmorzsák, amiket leginkább szeretnek ezek az AI alapú motorok. De egyébként az például egy jó első lépés lehet, hogy az ember megkérdezi a ChatGPT-t, hogy figyelj, nézd meg a weboldalam, mit javasolná, hogy alakít át, hogy neked még jobban tetszen. Ez nem jut az embereknek eszébe, pedig hát mennyire adja magát, hogy...
0: Kérdezzük meg attól,
1: megkérdezzük őt, hogy mitől lesz boldog.
0: Aki ott sertepertél.
1: Igen.
0: De ugye nem csak egy dolog keres, hanem te is több eszámba mondod, hogy motorok, akkor igen, hogy lehet mindenkinek tetszeni?
1: Hát ez egy nagy kérdés, de hát ez ugyanúgy van, nem csak a Google van, mint keresőmotor, volt a Bing is, meg sok egyéb... Amik eszünkbe se jutnak, mégis működtek és használták emberek, de hogy alapvetően itt is azért vannak olyan domináns szereplők a piacon, amik ismertebbek és ingyenesek, és azokat fogják használni nyilván.
0: És továbbra is gondolom, az nem változik, hogy a kulcs szó darabszáma, sűrűsége.
1: Fontos, de azért veszített a jelentőségéből rengeteget. Tehát inkább most az a mondás, hogy ilyen probléma alapú, megoldás fókuszú szövegek azok, amik jól működnek. Tehát próbáljuk meg kitalálni, hogy annak mi az igénye, mi a problémája, aki éppen keres.
0: Mi és a kérdés? Ugye, mi a kérdés?
1: Ugye, igen, ez
0: a
1: legfontosabb, hogy mit kérdezhet az, aki erre lesz majd kíváncsi, és akkor ezek alapján érdemes felépíteni új weboldal struktúrákat.
0: Jövünk vissza mi is kérdésekkel, ez itt a Krízisek és Pofonok, Réde Zsófia online marketing szakértővel és a Doppio Kreatív alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Rédő Zsófia online marketing szakértővel, a Doppio kreatív alapítójával, és arról beszélgettünk, hogy hogyan alakítja át részben az AI meg az új technológiai trendek a megtalálhatóságot és a láthatóságot az online térben. Beszéljünk most picit arról, hogy mennyire szolgáltatjuk ki magunkat annak, hogy a technológiát kiszolgáljuk vagy kövessük. Tehát mennyire tudunk önazonosak maradni, mennyire tudjuk a saját értékrendünket és az értékeinket képviselni, vagy mennyire rendeljük alá magunkat annak, hogy hogyan maradunk láthatóak, vagy hogyan tudjuk kiszolgálni az AI-t és az algoritmust. Ezt hogy látod?
2: Hát szerintem ami fontos, hogy elérni embereket iszonyatosan könnyű lett. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy tömeget el tudjunk érni, ez egy nagyon egyszerű dolog, de sokkal inkább fontos lett az, hogy ne mondjuk egy algoritmusnak a kegyeit keressük, hanem legyen egy olyan markáns véleményünk, amihez lehet kapcsolódni. Tehát azt látjuk, hogy azok a márkák és emberek tudnak igazán hatékonyak lenni, és igazán nagy elérést, releváns elérést biztosítani, akiknek van egy olyan véleménye, egy olyan értékrendje, amihez tudok kapcsolódni. Egyre inkább azt látjuk, hogy eddig mondjuk az elérés az egy ilyen technikai beállítás kérdése volt, és a technikai beállításon túl ez most tényleg az értékvállalás kérdése lett, hogy egyszerűen kimerek-e mondani olyan dolgokat, amik megosztóak lesznek, és rengeteg embernek persze nem fognak tetszeni, rengeteg embernek meg fognak tetszeni. Viszont azt érdemes figyelembe venni, hogy alapvetően a bizalom meg a kötődés az egy ilyen evolúciós dolog, ezt egy algoritmus nem tudja pótolni, az ember alapvetően egy emberrel akar kapcsolódni, és itt bejön majd az, hogy egyre fontosabb az, hogy az arcunkat adjuk hozzá, ami nem jön olyan nagyon egyszerűen mindenkinek, mert...
1: Van, aki minden poszthoz a saját fotóját rak.
2: Hát
1: ilyet
2: az
1: is
2: ilyenek is vannak, igen, de ez nagyon áldásos, ha valaki ebbe könnyen bele tud helyezkedni, és jól érzi ezt az egészet, de nem mindenkitől elvárható, hogy nem tudom, ablakszigetelő mesterként ő nagyon parádésan beszéljen, meg nagyon kedvesen nézzen ki.
1: Meg olyan esztétikai értéket jelentsen.
2: Meg olyan esztétikai értéket nyújtsa, amit mondjuk szeretnék gyakran nézegetni, de igen, szóval ez fontos lett, hogy ember-ember kapcsolódásokat keresünk, és egyébként felelősségvállalást, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és ez az, amit az influencereknek is kellene jobban látni talán, mert még egy csomóan nem látják, hogy azt a fajta bizalmat adom én meg egy cégnek vagy egy embernek, hogy én tényleg elhiszem azt, hogy amit ő ajánl nekem, egy élő ember, az jó lesz, és hogyha ezzel valaki visszaél, vagy apró pénzre váltja az ő társadalmi tőkéjét, az hosszú távon nagyon vissza tud ütni.
1: Hát a saját követő táborára is, és a márkára is.
2: És egyébként látjuk is híres embereknél, hogy ezt számon kérik, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy jaj, de hát most ezt megbocsátják, nem. Ezt lehet látni, hogy a következő posztoknál éveken át számon kérik azt, hogy de amikor annál a márkánál te letáboroztál, vagy annál a pártnál letáboroztál, akkor azt te hogy gondoltad?
1: Pont gondolkoztam talán ma, de a napokban, hogy ez az influencer marketing, amit mindent felülírónak gondoltunk szintén mondjuk egy-két évvel ezelőtt, az még tart, az fölfele megy ebben az új világban, vagy van egy tetőpontja ennek már, mint hogy mindent hírességekkel, vagy online celebekkel próbálunk értékesíteni, meg kedvet csinálni hozzá.
2: Biztos, hogy van egy tetőpontja, és én nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha az ügynökségek, meg ezek az influencerek őszintén bevallanák, hogy milyen hatékonysága volt egy-egy ilyen kampánynak. Én azért azt látom, hogy itt nagyon jó volt kirakadva tenni arcokat, ugye, amiről előbb is beszéltem, hogy egyre inkább személyek kellenek, arcok kellenek. Ugye egy nagy multinak nagyon nehéz. Hát ott van több ezer ember, aki dolgozik, egy benzinkútnak nincsen arca. Tehát vele nem tudok úgy azonosulni, hogyha nincs egy ember, akit felbérelnek arra, hogy elmondja nekem, hogy ott kapható a legfinomabb péksütemény és benzin a világon. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen kényszer is volt szerintem, hogy a vállalatok behozzanak olyan arcokat, akik őket képviselik, de azt látjuk, hogy pont az az önazonosság kérdés, ami nagyon fontos lesz, az egyszerűen hiányzik. Egy influencer nem tud 20 céggel önazonos lenni, és nem tudja átérezni azt, hogy nekik milyen problémáik vannak, nem tud mindegyik követőbázisával azonosulni, tehát ilyen szempontból szerintem ez a buktatója ennek, hogy mennyire érzi ő magáénak azt a szolgáltatást vagy terméket, amit igazából nyom.
1: És ugye még egy dologra felhívtad a figyelmet az előző gondolatmenetben, az az, hogy ugye nem látni a számok mögé, tehát nem lehet tudni, hogy ez milyen valós elérést jelentett, meg milyen valós hatást váltott. Ugye soha nem fogják kiadni az ügynökségek és az influencerek se. Itt azért megint felmerül az, hogy ezért az algoritmusok azért van, hogy egymást kergetik, meg egymást pörgették, tehát hogy, és ez a keresőkre is, és mindenre is igaz, hogy ugye gépek olvasnak gépeket sok esetben.
2: Igen, igen. És hát ugye ezt meg lehet még kicsit segíteni, úgyhogy ha az ember hirdetési büdzsét is dob erre az egészre. Jellemzően azért azt láttuk az elmúlt években, hogy azok a profilok, ahol állandóan volt hirdetési aktivitás, azok mindig jobban mentek, függetlenül attól, hogy egyébként az adott tartalmon milyen elköteleződés, vagy hány like, vagy hány megosztás, vagy ilyesmi.
1: És ezek a tajvaniak, irániak, harmadik világbeli lájkolóknak a világa, ez még létezik, vagy ez egy mese, tehát hogy...
2: Létezik, és még mindig vannak, akik vesznek ilyen jellegű követőbázis, de hát ennek már az elmúlt 5 évben semmilyen értelme nincsen. Ugye azzal kezdtük még az előző részben, hogy megéri egyáltalán 10 000, 100 000 ember, hogy kövess minket, hogyha egyébként majd tőlünk nem fognak vásárolni. Tehát nekem sokkal fontosabb 100 olyan ember, aki a végén vásárol tőlem, mint hogy ott legyenek ilyen hiúsági mutatóként, nem tudom, lájkolók, akik aztán soha
1: hát
2: velem kapcsolatban nem lépnek.
1: Igen, de most ha azon gondolkozom, hogy mondjuk egy médiacégnél a YouTube-os videókat hányan nézik meg, amit mondjuk fel lehet ilyen módon duzzasztani. Azért kérdezem, mert most láttam pár olyan YouTube csatornát, meg videókat, ahol azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon kiugró nézettség ahhoz képest, mint amit az én tapasztalatom mondjuk mutatna, hogy meglep, hogy ezt ilyen sokan nézik, és akkor ilyenkor felmerül az emberben, hogy ezek nézők, vagy kipörgette.
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye ezek a tartalom előállítók gyakorlatilag ezt tudják beárazni, hogy nekik hány nézőjük van, követőjük van, és hogy ezt hogyan mérjük, hogy azok valós emberek-e, és...
1: Hát pontosan, tehát azt mondja valaki, hogy ha eljössz hozzám, akkor 100 000-re meg fogják nézni a beszélgetésünket, az egy nagyon vonzó dolog, de hogyha abból a 100 000 emberből csak 25 darab ember, és a fennmaradó rész sem...
2: Indiai robot.
1: És indiai robot, akkor onnantól már rögtön kevésbé catchy a dolog.
2: Igen, igen. Hát ezért van szó arról, hogy más mérőszámokat kell egyszerűen nézni, mert a robot nem fog feltétlenül ott maradni a videó végéig, nem fog kommentelni, nem fog tőlem olyan relevánsat kérdezni a videó alatt, ami lehet pozitív, negatív, kritika, akármi.
1: Hát ez mindig árulkodó, bocs, hogy belevágok, csak erről jutott eszembe, amit mondtál, tehát hogy van-e komment?
2: Igen. Igen, azt érdemes azért megnézni, hogy egy nagy nézettségű videó alatt van-e egyáltalán bármi.
1: Tehát van 80 000 nézettség, rajta 100 000, van 5 darab ilyen felfelemutatói, és senki nem kommentel.
2: Igen.
1: Ez nem
2: hát
1: valószínű.
2: Az vagy semmiről nem szólt ez a videó.
1: De miért nézték meg akkor ennyit?
2: Hát igen.
1: Ugye, hogy ezek azért vannak árulkodó jelek, igen, amire azt lehet gondolni, hogy ezek nem annyira nyerők. Abszolút. Na, behoztad picit, és én is beszerettem volna hozni a büdzsé kérdését. Miről a legelején beszélgettünk, tehát, hogy az ember értéket ad, meg bizalmat teremt, meg szűkebb célcsoportnak szól, ez egyúttal azt is jelenteni nekem, hogy kisebb pénzből gazdálkodva is lehet most már olyan jó hatást elérni, vagy olyan releváns tartalmat behozni, amit korábban csak nagyon sok pénzzel lehetett elérni. Látsz olyan mozgást, hogy aki nagyon sokat tud rákölteni, nagyon nagy büdzséből gazdálkodik, az nagyon sok emberhez elér, akinek nincsen forrása, az pedig kénytelen a saját szomszédaival beszélgetni, mert ők azok, akik esetleg megnézik, vagy van olyan trend, hogy kevesebből is lehet nagyot főzni.
2: Van ilyen trend, és pont szerintem a TikTok megjelenése az egy nagyon jó minta erre, hogy igazán a hirdetése felülete például a TikToknak a mai napig Magyarországon nem olyan nagyon jó, nem lehet nagyon pontosan beállítani célcsoportokat, és ez nagyon jól megmutat, hogyha van egy jó pofa videód, akár akár vicces, akár nem, akár edukatív, akár nem, azzal lehet nagyot menni, és akár több százezres vagy milliós nézettséget is elérni, minden belefektetett pénz nélkül. Tehát ilyen szempontból nincs már összefüggés a között, hogy sok millióból vagy 10 millióból hirdetek, vagy hogy teljesen üres zsebbel elkezdek feltöltögetni tartalmakat, tehát az elérésem az nem lesz ezzel párhuzamos.
3: Ez egy jó hír tulajdonképpen.
2: Igen, ez nagyon jó hír, igen.
3: És ezzel párhuzamos trend, például a Facebooknál, akit azért mindig a legnagyobbnak kell tekintenünk, azt hiszem, legmeghatározóbbnak, ott pedig egyre inkább próbálnak minden megszólalásért, meg minden szösszenetért valahogy pénzt kizsigerelni a emberből.
2: Igen, abszolút így van, és ugye erről is beszéltünk, hogy ez a fajta kitettség, hogy van egy olyan platform, amit üzemeltetek, de gyakorlatilag minden egyes elérésért, vagy komolyabb dologért fizetni kell, ez egy rizikófaktor azért egy cég életében, hogy hosszú távon azért az a jó, hogyha ingyen is megtalálnak minket, és organikus úton terjed ugye a hírnevünk, vagy a bizalmi faktor épül olyan módon, hogy az emberek ajánlanak minket. Tehát ezekre...
3: Hát vagy nagyon egyedit kell tudni kínálni.
2: Vagy nagyon egyedit kell tudni kínálni, és egyébként itt vissza is csatolnék, hogy lehet, hogy érdemesebb kicsit a marketing büdzsét átalakítani, úgyhogy kevesebb hirdetés, és például termékfejlesztésre költsünk egy kicsit többet. Figyeljünk arra, hogy meghallgassuk, megkérdezzük azokat, akik minket követnek, akik a vásárlók, hogy egyébként ők még milyen terméknek örülnének, hogyan módosítsuk a szolgáltatásunkat, hogy az érdekesebb legyen, hogy inkább a problémáikra reagáljunk. Hosszú távon biztos, hogy ez a jövő, a beletett munka, mert ezt senki nem fogja helyettünk megcsinálni.
3: Na valami hasonlót szerettem volna kérdezni, csak közben még azon somolyogtam, hogy a ChatGPT-nek a megkérdezését is javasoltad még az előbb. És a vásárlókit. Kérdezünk meg mindenkit mindenről, és akkor több információ.
2: Abból baj nem lehet.
3: Abból nem lehet. Na hogyan versengenek egymással mondjuk az online marketing cégek, vagy ügynökségek, nem kell nagyon részletekbe menni, csak hogy ugye mindenhol ez a skill versenyez a ti esetetekben, hogy láthatóvá teszitek, vagy elérhetővé teszitek a megbízónak a szolgáltatását. Tehát, hogy hogyan harcolnak ezen a területen a szakmabeliek, és mi az, amit, és ez picit rávezet arra, amit az előbb bedobtál, mi az, amit nem fog tudni mondjuk egy AI vagy egy gép csinálni, mi a hozzáadott érték az emberi tudás, ez picit összefügg.
2: Ugye a marketingnek rengeteg alterülete van, és azért a komoly ügynökségek azok mindig valamire szakosodnak, tehát lehet, hogy a honlapjukon van 24 féle dolog, amivel foglalkoznak, és ennek a 90%-át alvállalkozók végzik, de hogy érdemes azért olyat keresni, aki már fejlesztett honlapot, stb. Csinált már social media felületet, tehát szerintem ilyen szempontból mindenki megtalálja a saját részét ezen a területen. Nagy kérdés, igen, hogy milyen feladatokat fog az AI elvenni. Én azért ezzel nagyon szkeptikus vagyok. Tudom, hogy rengeteg AI videót láttunk az elmúlt időszakban, és mindenki azt gondolja, hogy ezek technikailag tökéletesek, meg tényleg már el lehet hinni mindent. Azért a mindennapi munkában mi azt látjuk, hogy nagyon sok dolgot nem lehet még megoldani. Tehát, hogy előbb állít össze az AI nekem egy Harry Potter figurát, aki Pepa Malac jelmezbe a parlament előtt szónokol.
3: Már milyen jó ötlet.
2: Nagyon jó egyébként, mint hogy megcsinálja mondjuk egy adott vállalat arculatával, adott betűtípussal, adott hangulat egy olyan bannert akár, ami egy meghatározott méretű, meghatározott felbontással bír. Tehát, hogyha már nagyon specifikus
3: nem
2: dolgot...
3: Precíz,
2: nem precíz. Tehát például én a tegnapi napon órákat szöszöltem el azzal, hogy egy AI videón azon a újon csillanjon be a gyémánygyűrű, amelyik újon valójában van. És mindig egy másik újon csillantotta be a videó szerkesztő szoftver. Hát ez zűrös. Tehát, hogy ha erre figyel valaki, akkor ezt fogja tudni, hogy ez nem egy leforgatott videó, hanem egy AI által generált dolog, ami egy csomó embert nem fog érdekelni, szakmailag engem meg érdekel, hogy ilyen jellegű dolgot mi például nem adunk ki a kezünk közül.
3: Igen, ezen gondolkoztam egyébként, és tök jó volt a példa, amit behoztál, mert azért olyan megközelítés is van, hogy nagyon sok közepes színvonalú anyag, az víz tulajdonképpen annyit, mint mondjuk 2 magas színvonalú.
2: Én ebben nem hiszek. Én a beletett munkában hiszek, és szerintem erre az embereknek rá fog állni a szeme arra, hogy mi az AI, és mi nem. Szerintem azért a szakmabeliek nyilván vannak olyan dolgok egyszerűen, amiről meg lehet mondani, és emiatt fontos, ugye, hogy a saját kollégák, saját munkafázisok legyenek megmutatva, azt nem fogja tudni egyszerűen lemásolni.
3: Hát meg a kreativitás.
2: Meg a kreativitás.
3: Mondtad, pedig...
2: Igen. Tehát ami ugye minket is mindig kérdeznek, hogy a marketingest mikor fogja kiváltani egy AI, és én azon gondolkoztam mindig, meg azt szoktuk mondani, hogy az alkotásnak az öröme, vagy a kudarc súlya az az AI-ba soha nem lesz meg. Tehát ő nem fog egy olyan döntést meghozni, aminél én tudom, hogy az a vállalatnak egyébként iszonyatos bukó tud lenni, hogyha én most arra vezetem. Tehát az a fajta intuíció, ami szerintem a marketingeseknek a legfontosabb képessége, az az AI-ba soha nem lesz benne, mert ő csak historikus adatokból, múltbeli adatokból jósol, és a jövő bemutatót, azt azért nehéz bevállalni döntést.
3: És azt jutott eszembe, hogy és nem prezentál,
2: hát ugye. Igen.
3: Tehát nem megy el az ügyfélhez, és megmutatja, igen, hogy mire jutottunk az elmúlt igen, két hát hétben.
2: Igen, az kétségtelen, hogy az ügyfél kapcsolatban a személyes kapcsolat, az fontos.
3: De tehát nem csak hogy... arra gondolok, hogy nem ég le. Tehát oda megy a brief fel, és azt mondja, hogy erre jutottunk,
2: igen,
3: és nincs új a nőnek, akin csillanni a kéne a
2: gyémánygyűrűnek. Igen, hát ezt be kell vállalni.
3: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Rédl Zsófia, online marketing szakértő, a Doppio Kreatív alapítója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
3: Elkezdődött a negyedik évadunk, a láthatóságról fogunk beszélgetni sok-sokféle megközelítésből. Ma online marketing irányból gondolkoztunk erről a kérdésről, de jövünk vissza más epizódokkal és más témákkal. Most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Could you sing just a little bit for me?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Immár 12. alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáit zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó június 6-án szombaton. A belépőmentes összművészeti fesztivál 6 helyszínen több mint 200 produkcióval várja a látogatókat délutántól késő estig. Az idei fellépők között lesz a Vadfruttik és egy az egyben csak maga című estjével érkező Lovasi András mellett, többek között a Mini, Kell a barátság, a Led Zeppelin, a Tim Honks, Grasa és a Hazetomika, a Zsivány Jazz, valamint a Cochlears. A Vagabond Korzó nem csupán fesztivál, hanem közösségi élmény és kulturális találkozási pont, ahol a művészet szó szerint kivonul az utcára. A Vagabond Korzó kizárólag támogatók, civilek és segítők önzetlen összefogásának köszönhetően valósul meg. Idén több mint 120 helyről érkezik támogatás a fesztivál mögé. A rendezvény alapító gondolata változatlan, a művészet alanyi jogon jár mindenkinek. A zenei produkciók mellett számos egyéb művészeti élmény várja a látogatókat. Vizsói János szobrászművész, különleges fém lehelletei, osonófotók, kerítésgalériák, tánc, mozgásművészet és gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé az élményt.
0: Fesztivál.
1: Középkori hangulatot idéző programokkal várja a látogatókat az Austria Peregrina nevű hagyományőrző fesztivál június 6-án Kaposváron. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertben immár 7. alkalommal megrendezendő eseményen a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület, a Compagnie du Noir Egyesület és a Terra Hagyományőrző Egyesület ver tábort. A programban 10 és 18 óra között lesz harcászati IS bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a szépírással, a papír és lovagi pajzs készítéssel, a méhészkedéssel, a régészettel, részt vehetnek íjászaton, kézműves és bőrműves foglalkozásokon, kosárfonáson és sírláda feltáráson is. A fesztivál végén pedig a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget.
0: Esemény.
1: Mintegy 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit a Fix June Design Fókuszú vásár keretében június 6-án és 7-én a Petőfi Irodalmi Múzeum tereiben. A Fix független iparművészeti kortárs szalon nyári kiadása a múzeum kertjében, passzázsában és emeleti dísztermeiben várja a látogatókat egy kétnapos szabadtéri kulturális eseményre. A program a találkozásokra és a közösségi élményekre koncentrál. A kertben DJ biztosítja a zenei aláfestést, a látogatók pedig a fűben heverve kapcsolódhatnak ki, akár hozott finomságokkal, akár a helyszínen elérhető gasztroboxokkal. A múzeum kertben elhelyezett piknik-takarók ezúttal a Fix iparművészeinek alkotásaivá is válnak, hiszen a résztvevő művészek saját vizuális világukon, stílusukon és eszköztárukon keresztül formálnak egy-egy takarót, egyszerre használható tárgyá, vagy szabadtéri kortárs installációvá. A múzeum tereiben rendezett vásár keretében a kiállítók közül sokan kifejezetten erre az alkalomra készülnek új tárgyakkal és kollekciókkal, amelyek a nyárhoz, a szabadsághoz és emberi személyes történetekhez kapcsolódnak. Az esemény célja, hogy közelebb hozza a kortárs iparművészetet és dizájnt azokhoz is, akik most ismerkednek vele, emellett pedig a már meglévő közönség számára is igyekeznek újításokat bemutatni. Emellett a Fix egyik legfontosabb küldetése, hogy újra teret adjon az egyenesen a mester kezéből vásárlás szemléletének, ahol az alkotók és közönségük valóban találkozhatnak egymással. A szombati programot egy szabadtéri ingyenes pódiumbeszélgetés zárja, amely a magyar kortárs iparművészet és dizájn újrahasznosítás aktuális kérdéseit járja körül. A stílusára tényleg ennyi mindenre van szükségünk? Címmel. A beszélgetésen részt vesz Csalár Bence divatszakértő író, Nagy Júlia iparművész dizájner és Varga Bernadett textil tervező művész.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Kastélykertek nyomában. Fehér 3 különleges kastélykertje, Fehérvárcsurgón, Iszka-Szentgyörgyön és Nádasladányban nem csak építészeti és kertművészeti értékük miatt izgalmas úti cél, hanem azért is, mert mindegyik más hangulatot áraszt. A Nádasladányi Nádasdi kastély már első pillantásra is olyan, mintha egy angol regény lapjairól lépett volna elő. A Tudor stílusban átépített kastélyhoz az 1870-es évektől látványos, mintegy 50 hektáros tájképi kert kapcsolódott, amelyet Kálmán János főkertész alakított ki. A kert különlegességét az egzotikus növényállomány tovább erősítette. Vérbükkök, mocsári ciprusok, cédrusok, japán akácok és császárfák díszítették a parkot. A víztorony pedig ma is különleges karaktert ad a kertnek. Kastély környezetét úgy tervezték meg, hogy a közeli templom is a látvány része legyen. A kastély előtti díszudvar szökőkútja pedig ma is a család címer növényét idéző tavirózsás motívumokkal fogadja a látogatókat. A fehérvárcsurgói Károly kastély parkja egészen más karakterű. A kastély körüli tájképi park és az egykori vadaskertként használatos erdő a Gajapatak völgyének lankáihoz igazodik. A birtok a 19. század közepén került a Károly családhoz, ekkor épült fel a ma ismert klasszicista kastély is. A kert legkülönlegesebb eleme a kastély déli oldalához kapcsolódó csipketerasz, amely finoman áttört fém szerkezetével Magyarországon szinte egyedülálló látvány. Innen rálátunk a kastély előtti völgyön keresztül a tóvizében tükröződő Glorietre, valamint a távoli Csókakővárára. A felújított, geometrikus kertet magába foglaló díszudvar közepén álló puttós, azaz díszes vízköpővel ellátott medence, szintén a kastély együttes egyik ékessége. A kastély ma kulturális központként is működik, rendszeresen rendeznek itt koncerteket, kiállításokat és kertművészeti eseményeket. Az évente megrendezett európai dísznövény és kertművészeti napok különösen népszerűek a kertbarátok körében. Az Iszka-Szentgyörgyi Amadé Bajzát Pappenheim kastély kertjében megint csak egy másik világba csöppenünk. Amint egy 16 hektáros park egyik legnagyobb értéke, hogy hazánkban ritka módon őrzi az úgynevezett formal garden stílus emlékeit. A 20. század elején kialakított teraszos kert szimmetrikus elrendezésével, nyírt sövényeivel, tengelyes szerkesztésével és szobraival inkább francia vagy olasz kastélykerteket idéz. A kastély a település legmagasabb pontjára épült, ahonnan ma is lenyűgöző kilátás nyílik a környező tájra. A kert és az épület elhelyezése tudatos tájkompozíció része volt. Az erdővel összeolvadó tájképi parkrészben álló öreg hársak, tölgyek és vadgesztenyék között sétálva könnyen elképzelhető, milyen lehetett itt az élet több mint 100 évvel ezelőtt. A hazai kertörökség megújulását célzó önkéntességi mozgalomnak hála a kert lassan újra felfedezett értékké válik. A tavaszi és őszi önkéntes napokon mi magunk is részesei lehetünk természeti kulturális örökségünk megóvásának.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségi kapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Mindenesetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhetően alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, szervusz Dani.
1: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
2: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
1: Elrohant, elszállt?
2: Hát nézd, 66. október 1-én volt az úszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvbe is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az úszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató mondta a megnyitó beszédet, és átadta az úszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. Főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akárkikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy azt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egresi Jánosnak, hogyha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra vagy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ugye 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén hárman voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam Istvánfi Csabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovácshegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
1: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, hogy a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
2: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot, az akkori vezetőnk Arold Imre, a válogatottnál volt kondi edző, a nagy Sárosi Bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarás Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás Kiscsasziba, a későbbi vízilabdások.
1: A Messzeltfalos medencében, igen.
2: Igen, igen, igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Széchy Tamás volt az úszó edző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense, na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
1: Gondolkodni kell, már látom.
2: Gyarmati Dezső.
1: Dezső bácsi, igen.
2: És König Gyuri, legendás edző és játékos.
1: Hát a König Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri
2: bácsi. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk
1: edzőt. Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor sokkal többet el fogsz érni a vízben.
2: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a König Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy székvezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúra alá. Itt a TFM belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzéselmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja akkreditációs kártyával hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TFN tanítja az úszást bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
1: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi úszó szövetségkapitánnyal, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával. Szóval, hogy ez ma is működik?
2: Hogyne. Hát a szövetségkapitánya Sós Csaba, Kovács Hegyi Ferenc, aki a Gyurtának az egyik edzője volt többek között, aztán a Milák egyik edzője is volt, és a mostani Vird Balázs csapatában is nagyon komoly szerepet játszik, Szájer Péter, itt hát nagy tekintélyű docens, a hallgatóknál nagyon nagy tekintélye van, és az úszó szövetségben mondhatom, hogy a szakmában egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével, Na, a Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi Úszószövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a Lennek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve, azt hiszem 2 évvel ezelőtt választott, egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűrő elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mind valamelyik egyesületnél dolgoz. Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az úszószövetségbe. Tehát mindenkinek 1000 szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-jának hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a továbbiakban, azt átvette a Szájer Peti, és ahogy hát a korkövetelmények megfelelően nem csak a személyes megjelenésű konferenciákat, hanem a webkonferenciákat, a világhírű edzőket hívott meg, és a webkonferencián ragyogó előadásokat. Ez is hozzátartozik a TF tanszékhez. Tanszék, úszószövetség. Itt a leégett régi aulában, ami ugye 15-ben égett le, teltház mellett, 300-400 résztvevő mellett tartottuk ezeket a konferenciákat. Mindig volt legalább 5-6 központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszban dolgozott a Kislaci keze alatt. Olyanok kerültek ki a keze alól, hogy Kovács Ági, Cselaci, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaci 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind fölhasználtuk, és a konferenciákon vetítettük.
1: A ez másik... a konferencia ez miért? Miért ért véget?
2: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különben volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és... Hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelpsnek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkrontolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták. És megjelentek az úszósport színe java előtt.
1: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében is, mert egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára. Tóth Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
0: Sportérték! Minden, ami sport! Minden hétfőn a Trend FM-en! Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszálló ágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport fejlődése az töretlen, évtizedek óta töretlen, és ha jól látom, hogy alakult ez ki?
2: Hát vissza kell mennem 1970-ig, akkor volt Barcelonában egy Európa-bajnokság. Most nem a 92-es olimpiáról beszélek. Azóta egész napjainkig kettő ilyen világverseny kivételével magyar úszó mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres úszodában. Az a kettő, sajnos az egyik Montreal volt, 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekébe dolgozó. Ennek kicsúcsosodása az a Szécsi Tamás Kis László féle munka volt, csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Szécsi elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekébe dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye, ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
2: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiakos mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek a kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzetprogram. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá a kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 uszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden uszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én magam is még ebben a programban dolgozom, és ez csodálatos átélni, ahogy a gyerekek jönnek, mennek. Óvoda, első osztály, második osztály, ez a 3 évig tart. Akik itt jól megtanulnak úszni, ennek a programnak az a lényege, hogy lehetőség szerint mindenki valahogy tudjon úszni, legalább 2 úszásnemet. Na de természetesen az már a második szempont, lehet, hogy ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés, úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program, és ezeket egybegyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak, úgyhogy ez a nyitja, a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit, hogy Amerikában, ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz, Jekyll Vivien, ugye Milák Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
2: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
1: Van... Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül Szécsi, Kislaci,
2: igen,
1: és
2: hát
1: Széles.
2: A mostaniak, a Széles, igen.
1: Bírt, tehát lehet
2: sorolni. De mostaniak, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy-egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredmény nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli az USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
1: Nem valószínű.
2: Az biztos, ő nem...
1: De most úgy tűnik, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
2: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt.
1: Nyugodtan.
2: Csak azt mondta, hogy...
1: A 82 évesen ezt a luxus már megengedheted jó. Magadnak, hogy van véleményed.
2: Van véleményem. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren
1: kapott.
2: Hát
1: én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
2: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebben benne
1: hát
2: volt Sydneyből a Kovács Ági, benne volt az Egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
1: Szene Attila.
2: Szene Attila, Rózsa Norbert, sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
1: Sőt, Katinka is a 100 hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
2: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wild Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
1: Ja, de ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is érmeket
2: szerezni. Tehát, hogy olimpia, igen, le a kalappal.
1: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágon.
2: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkészülés, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó edzés természetesen, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek és készülnek és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a 100 is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt nem. Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorsan nem.
1: Visszatérve ez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát Hosszú Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nál ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő sikerek

0: és jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
1: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, ugye itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki ez a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkot.
0: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy, na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvosegyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvosegyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor odaérkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető. Egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodába, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt itt 3-4 éves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF uszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a Kismedenc széből kerültek át a Nagymedencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egressynek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztik, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián. Negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, hogy a 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a 2 fél évben, a 3., 4. fél évben a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárgyként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te te magad, te kezdeményezted, lezártál a TF-en. Azt

0: ki lehet jelenteni, nem?
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetemről, korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Sipos Mihály, a Fenntartható Visszafejlődés Mozgalom alapítója, önfenntartó gazdálkodó. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket is.
2: Ja, majd mindjárt bemutatlak a kedves közönségünknek és hallgatóknak, nézőknek, hogy pontosan ki vagy te, de az előbb mondtál egy versidézetet, amit nem ismertem föl. Én nem tudom, hogy felismertem-e, lehet, hogy nem. Mi volt az?
3: A mikrofon próbáknál tőle azt szokták, hogy egy-kettő-három, mert ez önunalmas, hogy én elhatároztam, hogy én verset mondok, és vagy kedvenc versem.
2: Sokkal kreatívabb, igen.
3: Kortárs Palásti Géza bácsi, aha, aki egyébként a Fenntartható Visszafejlődés közösségének tiszteletbeli tagja, és nem csak késes műköszörűs, hanem hamarosan verses kötete is meg fog jelenni, és verseket ír, és csodálatos verseket ír, és az egyik verse mindig, amit szavalok.
2: Igen. Ugye a Fenntartható Visszafejlődés egy olyan mozgalom, amit te hívtál életre, miután megcsömörlöttél a hagyományos budapesti nagyváros élettől, identitás kérdéseket is felvetette a te múltad és működésed, és azt gondoltad, hogy ki a messzesébe, ki a pusztába, önfenntartás, egészséges élelmiszer, Istenhez közelebb mi élet, tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, de hát ezek nagyon csak felületes szavak, és ez fejlődött egy mozgalommá tulajdonképpen az évek során.
3: Igen, talán ami ma menő szó, ez a slow, tehát a lelassulás, kicsit hátrább lépés a civilizációtól, és megpróbálni az embernek a szükségletei szintjén élni, ami az igények felismerésével kezdődik.
2: Ez nem könnyű.
3: Ez nem könnyű, ez az nem a russzói visszatermészetben romantika, hát, pipázgatunk.
2: De én azt is szeretem, tehát igazából, amikor a Voltaire russzó vitát nekem fölemlegetik, akkor nekem mondták, hogy hagyják abba, mert én nekem a russzó, inkább a russzó, tőlem visszamehetnénk a fára, és akkor én nem kell csinálni semmit, ott csüngenénk, ott bambulnánk, aztán kész, nem?
3: Én nem hiszem, hogy a fára jöttünk, de én is szeretnék kicsit a russzói romantikába élni, így a törzsi hétköznapok alkalmával kávézgatni és pipázgatni a teraszomon nézve a magyar szürke marhámat, a lovaimat, a birkáimat, de sajnos erre, hogyha havonta egyszer az ember időt tud kiszakítani, akkor az már mindenképpen jó.
2: Hogyha nem a majmoktól származunk, akkor honnan származunk?
3: Hát én ezt most csak józan parasztészre tudom megmondani, én minden reggel kimegyek az istállóba, ma ugye egyetemi katedra helyett a vasvilla jutott nekem, és olyan soha nem volt még, hogy a disznóból birka lett, vagy a birkából tehén, de olyat se láttam, hogy a nyúl helyett kakas volt, tehát azt gondolom, hogy amióta ember él a földön, sőt előtte is már fajokból fajok nem jöttek létre, és nem is jöhetnek létre. És ezt nyilván tudom is igazolni tudja, átmeneti szervek, átmeneti szervrendszerek, vagy átmeneti fajok teljes hiányával. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy az ember mindig is ember volt, és semmi közünk az emberszabású majmokhoz. Aha. Legalábbis nekem biztos, hogy nincsen.
2: Aha. Igen, arra próbáltam utalni, hogy igazából te egy istenhívő ember, vagy vallásos ember vagy, és meg fogsz engem cáfolni, hogy igazából a teremtésről fogsz beszélni, de kaptunk egy biológiai választ a részedről most.
3: Igen, de a teremtés védelem a kedvencem, tehát arról bármikor beszéltünk, csak azt gondolom, hogy kicsit az egysejtűből biológus professzor elméletet degradálnom kellett.
2: Igen, hát én folyik egyszerű dolgokat tudok mondani. Na, mi az a teremtésvédelem?
3: A teremtésvédelem az egy nagyon szerteágazó mai modern tudományág, aminek szintén a gumicsizmás verzióját képviselem, és ennek egy része nyilván az ökológiai gondolkodás, egy része a küldetés tudatnak az a fajta felismerése, hogy ez a civilizáció, ez az iparosodás, ez nagyon-nagyon öngól lesz, és mellé megy, ez vélhetőleg egy olyan zsákutca lesz, mint ami mondjuk a bronzkor végén zsákutca volt az ember történetében, és egész biztos, hogy a kor szakváltásnál, ami egyre közelebb van hozzánk, és szerintem a mi generációnk ezt meg fog élni. Itt olyan komoly kérdések fognak előtérbe kerülni, melyek sokkal inkább a gyökerekhez visznek vissza, a teremtettségi tudatunkhoz, egy olyan életbe, ahol Isten teremtő munkatársai lehetünk újra. Ugyanis, hogyha megnézzük a globális rendszereket, legyen ez akár globális ipar, és annak mondjuk a környezetre gyakorolt hatása, legyen ez a globális gazdaság, vagy legyen egész egyszerűen a hétköznapi életünk, ha leugrok egy szelet pizzáért, és hazaviszem papírzacskóba a kólával a lakásomba, akkor látjuk, hogy valójában kőolajat vásároltam, és kőolajat viszek haza, és úgy látom, és szerintem mindenki ezt már látja, hogy a kőolajellátás elég sérülékeny, és nem vagyok benne biztos, hogy ez így sokáig fenntartható lesz.
2: Akkor a Stumbiro Balázsjal rendszeresen kezdett fogsz, és megveregetitek egymás vállát, hogy akkor hamarosan jönnek ezek az összeomló rendszerek, és akkor erre fel kell készülni.
3: Stumbiro Balázsjal kapcsolatban vagyok természetesen, sőt a közösségünk tiszteletbeli tagja szintén a Balázs, viszont egy dologban nem értek egyet az ő munkájukkal, és ezt ő is látja, ők Istent kihagyják az egyenletből, tudatosan hagyják ki, és azok a folyamatok, amelyek ma történnek, erre egy nagyon jó szakkönyv majdnem 2000 éve felkészít minket, és lehet lapozgatni, úgy hívják, hogy Biblia. Ugyanis Jézus is azt ígérte a követőinek, sajnos nem az, hogy Paris Hiltonnal ha fürdőzünk egy kádba, hogyha keresztények leszünk, és minden király lesz, mert akkor mindenki az lenne, ugye? Na most Balázsék kicsit feketére festik az eget, én meg azt szoktam mondani, hogy akár mekkora baj van, én Istennel járok, az ő tenyerén élek, a mindennapokban az ő kezét fogom, és hogyha holnap Robi mondjuk nem itt fogunk találkozni, nem a lövészárokba, akkor cigarettát tőlem kérje bátran,
2: nem
3: mert engem Isten ott is megállt.
2: Nem dohányzom, az a baj, most de még hát Igen. Hát egy kis pál lesz, hogy csökkentsük a stresszt, vagy
3: ilyesmi. Nálam valami mindig lesz.
2: Jó, meg foglak keresni. Tehát akkor te egy optimistább hozzáállást képviselsz
3: magyarul. Abszolút optimista hozzáállást képviselek. Hát ennek már vége kell legyen, ez nem mehet itt tovább, amit most látunk. És ki lehet emelni akár az akkumulátorgyárakat, ki lehet emelni az aszbeszt szennyezést, csak így, amik a mai nap aktualitásai mondjuk a hírekből, és azt látjuk, vagy mondjuk a vértes tönkretétét veszélyes hulladékkal, hogy sokkal gyorsabban robogunk egy ökológiai összeomlás felé, és nem csak a globális felmelegedés miatt, hogyha van globális felmelegedés, mert vannak önök, akik azt tagadják, velük nem csak akarok most vitatkozni, hogy van vagy nincsen, de mindenféleképpen úgy látom, hogy ez, amit ma fenntartható fejlődésnek hívunk, ez egy marha nagy átverés, és ezt nagyon sokan benyelik, akik kénytelenek pizzát és péksüteményt reggelizni mondjuk.
2: Hát igen, mert minden az ego központúságról szól, az ego kiteljesedéséről, az egyén kiteljesedéséről, így van beállítva a fogyasztói társadalom. Tehát innen nagyon nehéz visszamenni. És főleg oda visszamenni, amit ti csináltok. Mert mindenközben tök jó, de hát igazából ez rengeteg lemondással és rengeteg áldozattal jár.
3: Hogyha egy kényelmesebb életet szeretnénk, és úgy tervezzük, hogy stresszmentesebb és nyugodtabb lesz a vidéken újrakezdés, akkor van egy rossz hírem, egy olyan hamis rózsaszín illúziót kergetünk, és olyan nem a valóságot megfogó vágyaink vannak, ami alapján a környezetemben újrakezdő néhány száz ilyen család, az mind tönkre ment, és ma mindegyik újra városban él, vagy pedig sokkal rosszabb körülmények között albérletben.
2: És ennek ellenére optimista vagy, és kék az ég.
3: Hát azért kék az ég, persze, mert hogyha elmondjuk azt, hogy ez munkával jár, hogy ezt ne úgy képzeljék, hogy kávézgatunk a tanya előtt, meg de ha már Stumbiro Balázst mondtad, hogy rácsapok a tehén seggére, és jaj, de jó az élet, ez nem erről szól, ez a vasvilláról hát, szól.
2: Mi városiak ezt látjuk egyébként, igen, de venni kell valami tanyát, mert az tök jó, ott baromira nyugalóbb van, kimegyünk, és akkor kávézunk, sörözgetünk, és páleszezünk, és akkor elmegyünk, nem tudom, a közeli nagyvárosba megnézzünk egy kulturális esemény, és akkor visszamegyünk, nézzük, milyen szép a lovak, esetleg másnap lovagolunk, de hát ez nem erről szól.
3: Nem erről szól, sőt, most volt, tudom már, BL döntő most volt.
2: Igen,
3: na, én nem tudtam, mi az. Én csak láttam, ott jöttünk autó, és a feleségem mondja, hogy most volt. Hát de mondom, és az mi? Csak így nézem, hogy nem tudod. Mondom, én nem tudom. És mondta, hogy van egy nagy foci meccs, amire sok ember eljött.
2: Már nem tudtad, hogy mi az a BL döntő?
3: Nem.
2: Tényleg?
3: Tényleg nem tudtam, és pont azon gondolkoztam, hogy egy foci meccs. Én egy foci meccsért Ceglédről nem jöttem volna ide Budapestre, és azt mondja a feleségem, a Európa minden tájáról ilyenkor jönnek foci meccset nézni. Ez egy érdekes hobbi. Ezt valószínű tanyáról nem lehet megélni, mert nem tudod otthagyni a tehenedet, nem tudod kirebízni a fejést, nem tudod, ez este van? Az ilyen BL döntő? este van, este biztos.
2: Persze, persze.
3: Tehát ott nem hagyhatod a jó szemlélet felügyelet nélkül.
2: Tehát sokat jársz Pesten, meg ugye sok videót készítesz, tehát sok digitális tartalmat készítesz, ugye pont azért, hogy népszerűsítsd azt a fajta életmódot, meg azt a fajta közösséget, amit csinálsz. Tehát vannak dolgaid, amikor el kell menned a tanyáról, nem?
3: Vannak, persze. Többet járok így a média megjelenések kapcsán miatt mondjuk Budapestre, mint egyébként jártam korábban, amikor ugye itt éltünk, mert illetve a Gödöllőn éltünk, és egy-két dologért eljöttünk Budapestre, viszont nem szívesen mozdulok ki a tanyáról, tehát kényszerhelyzet kell, hogy legyen. A videóim nagy részét is ott vesszük föl Cegléden, ott vannak a városi környezetek is, és de nyilván egy-két stock videóból városrészletben van vágva. Azt hiszem, hogy egy alkalom volt, amikor néhány videót forgattam Budapesten az elmúlt fél évben. Uh-huh. Azt is csak azért, hogy a várost, mint hangulatot hitelesebben át tudjuk adni.
2: Egyébként visszatérve a BL döntőre, meg a focira, nekem azt, én sem vagyok egy nagy, én szoktam nézni, meg néha jó az, hogy van izgalom a pályán, de az, hogy egyes emberek annyira azonosulnak a csapatukkal, hogy egészen a legvégső fanatikus viselkedésig elmennek, meg az egész az identitásuknak, hogyha már szóba került a beszélgetésünk elején, akkor az egyik alapja, hogy ők a Real Madrid drukkerek, vagy Barcelona drukkerek, vagy Ferencváros drukkerek. Ez tök érdekes.
3: Én számomra is érdekes, de egy ismeretlen világ, tehát...
2: Igen.
3: Nem tudok ehhez úgymond hozzászólni.
2: Figyelj csak is, van még olyan mai trendinek számító dolog, amiről tudsz, és így meglepetésként tekintettél rá, hogy korábban nem gondoltad volna, hogy ez létezik, csak így egy barátod mondta, hogy...
3: Hát most így, hogyha kapásból kellene mondani, hirtelen nem tudok mondani, de mondjuk ez a BR döntő, ez az.
2: Aha. Jó, tehát rengeteg lemondással jár, amit...
3: Igen, de ez valójában meg nem lemondás, igen. Mert nekem nem kell lemondjak a stadionokba járásról. Én egész életemben szerintem soha nem voltam stadionban, meg nem is leszek, csak hogyha majd esetleg visznek valaha, de azt kívánom, hogy az idő azért ne jöjjön el.
2: Hát vagy hogyha lesz egy hatalmas nagy előadásod, vagy egy ilyen, nem tudom, az arénában lesz, és akkor mindenki oda fog. És olyan szinten... annyira előre haladnak az események, annyira komoly lesz a probléma, és az összeomlás a küszöbünkön lesz, hogy már összegyűlünk a stadionban, és akkor ott hallgatjuk a prédikátorokat.
3: Nem gondolom, hogy ilyen előfordul.
2: Igen. Hogyan lehet szerinted a ránk váró veszély ellen küzdeni, összeomlás ellen, a rendszerek ellen? Tehát mi a te utad?
3: Én nem szeretem azt mondani, hogy küzdeni a rendszer ellen, és ezt nem nagyon javaslom senkinek. Rendszer ellen küzdeni szerintem a Kossuth téren szoktak, vagy valahol így ugye a tereken, hanem inkább jó az, hogy egy lépéssel hátrább lépés, de valójában picit elzárkózás, picit visszavonulás ezektől a közélettel és rendszerrel kapcsolatos dolgokról, és a legdurvább verziója ennek az, amikor az embernek van egy kertje, és a kertbe törekszik arra, hogy megtermelje magának az élelmiszert, mert az az igazi fricska a rendszernek, amikor nem a bevásárlóközpontokba az ipari ellátási láncokat, az ipari kereskedelmet és az ipari mezőgazdaságot támogatva hagyja ott a pénzét, hanem mondjuk azt a pénzt nem adja ki élelmiszerre, csak mondjuk vetőmagra, vagy hogyha kell egy-két új szerszám éppen a kertműveléshez, akkor nyilván áfát se fizet. Szokták mondani, hogy erről ne beszéljek, de például amit én reggeliztem ma, retket és tojást tettem házi kolbásszal, és joghurtot is utána ittem hozzá egy jó nagy pohára, ott egyiken se volt áfa, mert egyik se látott még csak ipari állattartás se, sőt kereskedelmi kézen sem mentek át, mert a kéz, amin átment, az amikor bevittük, elkészítettük és megettük. Szerintem az igazi rock'n'roll ma pont ez a legnagyobb lázadás, az, hogy termeld meg magadnak az élelmiszeredet, és próbálj meg tudatosan függetlenedni a rendszertől. Ne adj le szavazatot se a mezőgazdaságra, se az ipari energiahordozókra, csak azt a minimálisat, amire tényleg szükséged van.
2: Mindig ilyesmit eszel? Tehát általában a te étrended az, amit te megtermelsz?
3: Törekszünk erre, de természetesen nem mindig az, amit megtermelek. Szoktunk vendégségbe menni, anyósom, apósom itt él Budapesten, ők nem abból főznek, és nyilván ott is szoktunk enni, sőt én magam nem eszem ilyen gyors éttermi ételeket, de a gyermekeim igen esznek, mert ők 12-13 évesek, tehát nekik ugye muszáj az életritmusukban találkozni ezzel az ipari élelmiszarral, és akkor ők szokták ezeket van olyan, ahol csak ilyen szendvicseket adnak, tudod, de azokat nagyon szeretik a gyerekeim.
2: Te is a szüleid, illetve az anyósodék, amiket mondtál, ők mennyire fogadták le ezt az életmódot? Ezt azért kérdezem, mert ugye egy korábbi rádióbeszélgetésünkben már megtárgyaltuk azt a részt, hogy amikor meghoztad ezt a döntést, hogy elmész és önfenntartó gazdálkodó leszel, akkor azért le kellett cserélni majdnem a fél, vagy az egész baráti körödet, hogy furcsán néztek rád.
3: Nem fogadták el egyáltalán, hanem beletörődtek.
2: Beletörődtek.
3: Aha. Igen, nagyon nagy a különbség a kettő között. Nem értik azt, hogy miről beszélünk, de nem az anyosom, aposomról beszélek, hanem a rokonságomról, a szüleimről is beszélek, és mindenkit belértve. Természetesen, amikor szükség van támogatásra vagy segítségre, gyerekekre vigyáznének rá, akkor a nagyszülők bevethetőek, és ezen a fronton a végsőkig segítenek, de valójában az a megértés nincsen bennük, mert ők nem ezt az életet képzelték el számunkra, amit mi ugye önként választottunk, mert a küldetés tudat elébre való, mint bármelyik szülőnek az akarata.
2: Igen. A feleséged büszkén és dolóva vállalta ezt a közösséget veled?
3: Ez nagyon durván hangzik, de természetesen, hát azért lett a feleségem, igen.
2: Aha. Hát miért mondhatta volna azt, hogy azért, na várjál, Misi, azért ez durva, ezt gondoljuk át.
3: Hát de akkor nem biztos, hogy a feleségem lenne.
2: Aha.
3: Nyilván hiszek abba, hogy az Isten minket egymásnak teremtett. És hogyha már annyira szeret, hogy nem akar egyedül látni, akkor nyilván olyan feleséget fog teremteni nekem, aki nem házártoskodik, nem mondja, hogy ne igyál még egy fröccsöt, hanem tényleg társa hétköznapokban. Nekem pont ilyen feleségem van. 16 éve már.
2: Mondtad, hogy rengetegen lemorzsolódtak a közösségből, amióta megalakultatok, az a fenntartható visszafejlődés közösség, amiről beszélünk, de összességében gyarapodtok, és jönnek újak, nem? És azért ez egy sikertörténetet. Jönnek újak, van egy törzsmag, ami megmarad, és egymást segítitek.
3: A törzsmag változik általában folyamatosan, de nyilván van egy-két tanya, aki folyamatosan megrögzötten a csapattal van, de sokszor az, hogy az embereknek nem sikerül. Például most nagyon fájó dolgok vannak, épp tegnap jelentette be az egyik 20 éve, még régebb volt a tanyán élő család, mint mi, hogy eladták a tanyát, és városba egy kádárkockába költöztek. Én rájöttem, nekem van egy-két alapbetegségem, és rájöttem, hogy nem csak valláskárosult vagyok, például kádárkockafóbiám is van, én nekem nem tetszik se a filozófiai rendszere annak az egésznek, se maga egy kádárkocka, és abba költöztek be egy mesebeli tanyából, tényleg azt mondom, mert egy gyönyörű szép méhészet, tavaly telepített 100 gyümölcsfa és minden is. Tehát ilyenek is azért föladják a dolgot is, és elmozdulnak a kényelem irányába, és ez nem biztos, hogy annyira pozitív üzenet, mert azokról rengetegszer beszélünk, akik hamis vágyakkal, meg illúziókkal ugranak bele, és a számításukat nem találják meg egy vidéken újrakezdésben, legyen az egy falusi kisház, falusi közösség, vagy legyen ez egy tanya és tanya közösség, mint amilyen a mi közösségünk is. És ugye nekik nem jön be, kiszállnak, de azok, akik ilyen régóta tanyálaknak és tönkre mennek, ott ugye nagyon érdekes, hogy mi az, ami a háttérbe lehet, mi az, aminek ott történik el, hogy egy ember a tehenét, lovát, mindent eladva beköltözzön egy városban, mondjuk egy faluba, de az ugyanolyan urbanizált város, ma egy falu, tehát akármelyikről beszélhetünk.
2: Mi kell hozzá?
3: Tehát mi kell ahhoz a lelkítéshez, és ezt nekem sokkal nehezebb látni, mint azt, hogyha valaki jön, és akkor mondjuk nem sikerül neki.
2: Mi kell hozzá szerinted lelkileg ahhoz, hogy feladjon egy ilyet? Ha már szóba hoztad.
3: Stabil ideológiai alap kell, ami közös spiritualitás egy családon belül, és amikor egy családon belül nincs közös spiritualitás, akkor onnantól kezdve ott a házasság.
2: Aha,
3: a két ló húz, de nem egy irányba megy, és hogyha a két ló a kocsiba, az egyik jobbra húz, a másik balra, akkor csak rángatni fogják a kocsit, és ezek azok a hosszú évek folyamán kialakuló folyamatok, vagy tulajdonképp mérgezések egy kapcsolatba, ami, hogyha van egy rendszer, ami miatt ők nem akarnak elválni, nem akarnak külön menni, ezt én támogatom, én abszolút nem értek egyet a válással, tehát de hogyha ha így együtt mondok, akkor onnantól kezdve ez egy ilyen kényszerpálya, és rossz azt nézni, hogy vannak olyan emberek, akikről az jut eszembe, hogy lehet, hogy élete egyetlen célja, hogy elrettentő például szolgáljon mások számára. Vagy mi lehet ez a feszengés, ez a céltévesztés, céltalanság valójában, és ezzel mindig fájóbb és nehezebb szembenézni, mint mondjuk egy-egy tiszavirág életű tanyagazdával.
2: Igen, igen, tehát hogyha egy családon belül nem értenek egyet, akkor jön ez a széthúzás, és ott pedig kell egy erős kapocs, igen. Mert azért nem egy sétagalop, amire vállalkoznak az emberek ilyenkor. Mondtad, hogy a Kádár Koszka és a mögötte lévő filozófiát nem csipázod Isten igazából. Mi az ideológia, filozófiai irányzat, bár nem, ugye kommunizmus az nem egy filozófiai irányzat, de mondjuk mi az, ami a szívedhez legközelebb áll, hogyha az ilyen nagyobb eszmékről beszélünk.
3: Most, hogyha egy eszmékről kell beszélni, akkor nyilván a kereszténység az, ami szóba jöhet, viszont nagyon elhatárolódom attól, ami az 50-es években volt Magyarországon, meg most, hogy az állam mondja meg, hogy ki az egyház, és ki a történelmi egyház, és ki nem. Ettől teljesen elhatárolódok. A politikai kereszténységtől azt szoktam mondani, hogy Isten hány a mennybe, ezt továbbra is fenntartom, és ezt folyamatosan az elmúlt 20 évben fenntartom. Tehát amikor kereszténységről beszélek, és mint ideológiát hozom be, akkor semmiképpen nem erre az elrontott marketing változatára gondolok. A másik pedig, ami számomra fontos, az a családok és a családokat egybefoglaló nemzet szuverenitása. Tehát, hogyha ideológiákról beszélünk, akkor számomra ezek, amik előrevalóak, és kifejezetten a küldetés tudatom miatt. Mert ahhoz, hogy az ember tanyán ilyen gazdálkodjon, hogy alapvető emberi jog szerintem az, hogy az élelmiszert magunknak előállítsuk. Ugyanúgy, mint hogy az alkotmányban, úgy tudom, a tiszta vízhez, az ivóvízhez való jog az mindenkit megillet. Én azt mondom, hogy ugyanígy a teljes élelmiszerkészlet előállítása és alkotmányos jog kellene, hogy legyen, hiszen ezt teremtettségünkből adódik, és Isten maga hagyta ránk kezdetben az Édenkertben, amikor ugye nem húsevőnek teremtette az embert, hanem azt mondta, hogy neked adok minden magot hozó gyümölcsöt, eledelül, egyed és lakjál jobb, kivéve azt az egyet. Sztorit ismerjük, aztán jött az özönvíz, és az özönvíz után mondta, hogy jó, akkor nem fogsz élni 4-600 évig, csak mondjuk 120-ig, és akkor egyed az állatokat is, és félteted minden állat. Tehát nem tudok én ezen tovább látni, és pont most egy barátom volt itthon. Egy éve Lengyelországban él egy solymásztársam, és oda, ahova költözött, egy lányhoz ott szintén gazdálkodnak, és tartanak ők is birkákat, mint mi is tartunk. Bárányok is vannak a tanyánkon, és ezeket a bárányokat leszoktam vágni. Épp a múlt héten is vágtam bárányt, és holnap is tervezek levágni egy bárányt, mert az az, amit mi elfogyasztunk, és akkor ez a srác ott kint látta, hogy közeleg a húsvét, akkor két bárányt levág, és gyorsan levágott két bárányt, és a lengyel jövendőbeli hölgy hazaért, és teljesen ki volt akadva, hogy ez mi. Lengyelországról beszélek, és nem beszéltem még. Lengyelországban tilos a házi vágása, az ideális, illetve ideális, irreális állatvédelmi mozgalmak megerősödése lehetetlenné tette azt, hogy otthon az emberek élelmiszer önellátóak legyenek, és azt gondolom, hogy ma, amit a bőrünkön érzünk, és a legveszélyesebb, és a legjobban fenyegeti a parasztságot, az már nem a kommunizmus, meg a Kádár rendszer, mert annak is ellensége volt, épp úgy, mint a mai globalista szemléletnek is az ellensége, hiszen a parasztember, aki megtermeli magának az élelmiszert, úgy, hogy rengeteg rendszert működtet, úgy, hogy a gondviselésnek a része, ami az időjárás csapadékot érinti, őket ma a globalizmus az két lábbal tapossa, és hogy még ez kicsit feltüzeltebb legyen, ezért olyan globálisan elérhető kémiai anyagokat nevezünk élelmiszereknek, például gyógyszeripari melléktermék, amit csak mondjuk szójafehérjének hívunk, és ezzel lemérgezzük a társadalmat, ez egy nagyon komoly összeesküvés gyakorlat, ezt nemrég találtam ki, és a benne lévő fitőösztrogén és egyéb hormonhatású anyagok elnőjesítik a férfiakat, és így az elnőjesedett férfium, a férfi társadalom a genderrel lázad majd ugye a függetlenség ellen, úgy mondom, hogy nem tudom, hogy fogalmazom, aminek mindenféleképpen a nem a globalizmus szekerét toló, tehát a retken áfát nem fizető gazda, az az ellenség lesz. Például a mellműtét, már megfordult pár évvel ezelőtt a dolog, nem női mell nagyobbító műtétek vannak többségben, hanem a férfi mell kicsinyítő műtétek. És azt gondolom, hogy ezen el kéne gondolkozni, hogy lehet, hogy a gumicsizmás parasztnak igaza van abba, hogy ezt az élelmiszerrel teszik velünk.
1: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
0: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu.
6: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
7: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigaretta fogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy-Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak.
1: Időjárás jelentés.
8: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: És már folytatódik is az Enyhe katarzis Sípos Mihállyal.
2: Igen, de az jutott eszembe, hogy ugye ez a egészségkárosodás, rákgeresztő folyamatok, de igazából, hogyha visszamegyünk a gender homoszexualitás és egyéb folyamatokhoz, amit te szodomitának neveztél, ugye?
3: Igen.
2: Az végül is, ugye erre azt tudom mondani, hogy ugye az állatvilágban is van jellemzően homoszexualitás, és hát az ókori görögöknél ez a folyamatosan jelen volt, és akkor nem ettek génmódosított élelmiszert, meg ilyesmi.
3: Nézzük meg, hogy a kényelmi civilizációk hanyatlása az mivel kezdődött és hol végződött, akár a római birodalom ilyen jellegű fennmaradt esetleges dolgait, és akkor az a régi elmélet jut eszembe, hogy a nehéz életű generációk könnyű életű generációkat teremtenek, a könnyű életű generációk pedig újra nehéz életkörülmények között élő generációkat teremtenek. Kassai Lajost a barátomnak mondom, Kassai Lajos mondta, hogy az emberi generációk ciklusai, azok tökéletesen megfigyelhetőek a lövészároktól a bordéházig, és bordéháztól a lövészárokig tartó folyamattal. Számomra nincs kérdés, hogy honnan jövünk és merre megyünk.
2: Igen, volt itt, mert vele is jót beszélgettünk, hogy ugye a keletet képviseli, hogy volt egy civilizációval szemben. Figyelj már, amikor liberális barátaiddal, mert mondtad, hogy sokan összejöttök dumágatni, akkor így jól elvagytok, duncsizgattok, és akkor is egymásnak mentek? Vagy mi?
3: De ez nem egymásnak menés. Tehát erről, ezek tulajdonképpen olyan tapasztalati tények, amik igazából tudományos tények is lehetnének, hogyha mondjuk...
2: És ők ezekre mit mondanak? Tehát, hogyha mondjuk nekik is...
3: De az őzagancsos torzulásra?
2: Igen, meg az ebből levezetett
3: eljött. Tudod, mit csinálja? Azt a here csinálja. Az őz here működésének a torzulása csinálja a torzult agancsot. Tehát az összes glifozát, meg minden ilyen gyomírtó és mesterséges kemikália, az a here működést fogja csökkenteni, az elnőjesedés irányába megy, és egy elég komoly here az, ami fölépíti a tesztoszteron és az egyéb élettani befolyásoló tényezővel az agancsot. Hogyha egy őzbak here is érülnek, akkor annak csak parókás agancsa lehet, és a torzult agancs, a torzított sejtosztódás és a torzult csontnövekedés, az mind-mind a hímivari dolgokba jelentkezik, ahogy ezek is a hímivari dolgokba jelentkeznek, tudományos cikkek is jelentek meg erről, és mielőtt kiálltam, nagyon érdekes volt, kiálltam a természetgyógyász konferencián, kettő professzor ismerősömet felhívtam, az egyik már nyugdíjas, de úgy ismerős, hogy engem tanítottak az egyetemen. És felhívtam a professzor úr, hogy van egy ilyen meglátásom, hogy abszolút itt a tanyaablakon kinézve gumicsizmában hoztam, és mit gondol ön erről, hogy mennyire állja meg ez a helyét. Az egyik azt mondta, hogy teljes mértékben is ajánlott 4-5 cikket, akik már foglalkoztak hasonló vizsgálattal, a másik azt mondta, hogy feltételes módba beszéljek, de én nem szoktam feltételes módba beszélni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a férfiak sperma száma romlik, a tesztoszteron szint soha nem látott mélységben van, és le a kalappal ezelőtt, aki 2050-re lombik nélkül gyereket létre tud hozni, akkor ezzel az egyébként mondjuk velem egyetértő ismerőseim is egyetértenek, mert ezt ők is látják, hogy probléma. Azt is látják, hogy férfi mellkicsinyítő műtétre van szükség, és nem női mellnagyobbító műtétre. Tehát szerintem ezzel ők is tökéletesen szembesülnek, és ők is látják, és azzal is talán egyetértenek, hogy ennek oka az ipari mezőgazdaság. Az, hogy a gyógyszeripar, az ipari mezőgazdaság és a genderlobby az egy kézbe van-e, én szerintem el tudom képzelni, hogy igen, ők ezen a szinten már lehet, hogy csak mosolyognak.
2: Mármint a liberális barátaid.
3: Igen, de most ezt a liberális nem megbélyegzésnek számom, mert egy csomó mindenben én magam is liberális vagyok, igen, például a gyereknevelésben, például az oktatásban.
2: Hát meg sok minden másban,
3: igen,
2: vallás. Tehát,
3: igen, vallás szempontból is tulajdonképpen liberális keresztény értékrendet vallunk, de nyilván nem úgy liberális, hogy a Bibliával szemben liberális, és esetleg a liberális ítélés székem elé állít megtanítom a Biblia szavait, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy fenntartással kezelek, és nem Isten munkának tartok semmi olyan állami beavatkozást az egyházak életébe, ami akár anyagi előre nyomás, akár más térű ellehetetlenítés. Tehát ezek szerintem csúnya dolgok, de Jézus megmondta, hogy ilyen lesz. Tehát, és van is.
2: Igen, jó, te említetted a Puzsér Robertet. Nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen te is, és a Kassai Lajos is leül a Puzsér Roberttel rendszeresen beszélgetni, vagy kooperálnak bizonyos megszólalásokban, vagy formátumokban. Ez nagyon, nagyon érdekes, mert egy központi nyitottság mindenkiben ott van.
3: Igen, és azért, én azért őt említem mindig az előadásaimban is, meg amikor kérdeznek, mert hogyha kellene
2: már
3: mondani...
2: Mármint a Puzsér Robertet,
3: igen,
2: vagy
3: a Puzsér Robertet, mondjuk meg kellene mondani, hogy ki az, aki az én szöges ellentétem életvitelbe, és a civilizációba való kitesedésbe, akkor talán ő az, akit sokan ismernek, és tudom mondani, hogy ő egy ellenpólus ebből a szempontból, és hogy vele is leülök, és vele is lehet értelmesen beszélgetni, és nincs helye sem a közbeszédben, sem a parlamentben, sem az akadémián, sem az anyázó erőszakos stílusnak, amikor mindent meg lehet a szeretet nyelv és az elfogadáson beszélni, hogyha szemtől szembe leülünk.
2: Igen, bár azzal vitatkoznék, hogy olyan másik pólus, mert az ő is előteljesen globalizáció kritikus, és liberalizmus kritikus szerintem. Tehát, hogy egy kritikai hozzáállás képvisel, ugyanúgy, hogy te is nagyon sok mindenhez. Ez közös szerintem.
3: Lehet, hogy ez közös bennünk. Ezt én így még nem fogalmazódott meg bennem. Nem érett meg ez a gondolat, azért nem tudok még róla beszélni.
2: Azért próbáljuk meg, hogy egy gyere harmadjára is, és akkor ott még jobban belemegyünk. Igen, igen. De figyelj, milyen társasági életet éltek? A Tanyán és a környéketeken.
3: A
2: Puzsér Robert lement hozzátok utána.
3: A Puzsér Robert végül nem jött le hozzánk, mert a Stúbíró Balázs lelépett a hanyatló nyugatra tanulni, idézi ebből, hogy
2: titkának mondtam. Igen.
3: És akkor nem jött le a Robival.
2: Össze vannak kötváltató, még lemeltet volna.
3: De én nekem a Balázs és a Robi, tehát egybe, tehát a Robihoz nekem az út a Balázs átvezet, én, tehát nyilván Balázson keresztül hívtam meg őket személyesen, és meghívtam.
2: Pedig ők sem feltétlenül mindig, minden.
3: Azt nem tudom, mert annyira nem követem az ő közös tevékenységüket, és akkor így az a dolog nem jött össze, de ha már a társasági életet kérdezted, nyilván van helyi közösségünk, amit dr. Magyar Gábor barátunk gazdakörnek szokott mondani, és mi azt hívtuk közösségnek, akik összejövünk, de van egy sokkal jobb kulturális közösségem, egy pipakör nevű kulturális közösség, ami már lassan nem is a pipázásról szól, csak onnan indult ki, akikkel kirándulunk, nagy gondolkodókat hívunk meg, vagy látogatunk meg, a létszámuk fontosan nő, és akkor ők, akik ilyen kéthetes találkozós közvetlenebb csapat, akiket nagyon szeretek, és akikkel szoktunk menni, és katolikus püspöktől kezdve, egész az orvoson át fogorvosig mindenki van benne, sőt most egy ortodox rabbi, aki érdeklődik a pipakörünk iránt, és nyilván neki is lehetséges, hogy helye lesz ott az asztalunknál egy közös pipázásból kiinduló filozófiai megbeszélésen. Azért szeretem ezt.
2: Ezek filozófiai megbeszélések.
3: Ezek filozófiai témák. Igen, tehát nem az, hogy kell elvetni a babot. Nem erről szól, erről a közösség szól, hanem amikor már aktuál politika összeomlás, vagy esetleg bármilyen társadalom kritika a téma, akkor azt ebbe a körbe szoktuk megbeszélni. Szerintem az egyik legcsodálatosabb, mert oda kell figyelni minden szóra egy pezsgő társaság ilyen szempontból.
2: Na mennyit fejlődött a világ, nem? Hogy most már egy ilyen tanyasi, gazdálkodói pipakör, az tulajdonképpen egy filozófikus meg kerekasztal társaság, nem? Ez fantasztikus.
3: Igen, mert ha megnézzük a tanyasi őslakosokat, akkor látjuk, hogy nagyon sokan kényszerpályaként vannak benne, és inkább...
2: Kényszerpályaként nem azért, mert önként vállalják?
3: Az őslakosokat, akik már generációk óta oda születnek,
2: nagyjából szerintem nem ők
3: fogják megmenteni a tanyavilágot, meg megőrizni az arculatát, nem ők lesznek a parasztságnak a hírvivői, hanem az a városi értelmiségi ember, csillagász, gyárigazgató, orvos, fogorvos, bankár, vagy éppen fogtechnikus, akik tanyára költöznek, vállalják a paraszti lét mindennapjait, felhúzzák a gumicsizmát, megfogják a fejőgépet és a vasvillát, és megélik ennek a hagyománynak a mindennapjait.
2: Uh-huh. Van ilyen bankár is?
3: Van, persze.
2: És aki minden nap napi szinten csinálja ezt a paraszti munkát?
3: Ők most költöznek. Konkrétan a bankár most fog költözni, igen.
2: Te is, de
3: Lovai vannak már például.
2: És a bankár szakmát maga mögött hagyta?
3: Nem, attól ugyanúgy csinálni fogja, csak gondolom az időt optimalizálni fogja az ő szemszögéből.
2: Lehet.
3: Hát szerintem pont ez a lényege az egésznek, hogy ha valakinek még hivatása van, vagy mondjuk van egy olyan munkája, egy olyan vállalkozás, amiből nagyon sok pénzt keres, és neki az igényei a megördökléséhez kell, hogy azért mondjuk az én, mondjuk kívülről ránézve ezt nehéz megítélni, mert ez mindig egyedi az igény és a szükséglet is, és nem ugyanaz az igényem és a szükségletem, mint neked, vagy mint bárkinek. És hogyha már eljut arra mondjuk, hogy 5 Porsche helyett csak 3 áll a garázsba, akkor lehet, hogy a szükségleté szintén én csak mondtam valamit. Tehát, de neki is optimalizálni kell az időt, mert a valipinit be kell tudni telepíteni, a lovat ki kell tudni vinni, legelni, meg kell pucolni, és ki kell trágyázni, és ezt mindig magunknak kell csinálni, mert ezért választjuk ezt az életet. Tehát 0-24 órába dolgozni nem lehet, ez teljes embert kíván, de mellette nyilván lehet, hogy napi 6 órába lehet dolgozni heti 3-szor munkahelyen vagy vállalkozásban.
2: Uh-huh. Most egy újabb Kassa idézet itt eszemben, amikor mondta, hogy miből volt ez, ebből probléma, vagy ilyen volt, azt mondta, hogy csak a prolik mennek nyaralni, ugye? Te volt én, és
3: utána bocsátott
2: kért, és utána meg is magyarázta, és tulajdonképpen teljesen érthető módon gondolta azt, és ő is ugye visszavezett az ipari forralomra, a munkásosztályra, stb. Tehát amikor teljesen el vagy idegenedve attól, amit csinálsz. Igen. Nem vagy önazonos.
3: Hát én a nőnapon ki vagyok bukva, hogy magukat jobboldalinak mondó politikusok a nőket nőnapon köszöntik, mert lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ezek miatt a gusztustan állarcok miatt van egyébként ez, ami ma politikában, hogy mindenki a több embernek való tetszés állarcát veszi föl. Én ezt általában kerülni szoktam, engem nem zavar, hogyha utálnak.
2: És akkor felköszönti
3: nőnapon a nőket a nőnap, hogyha utána olvasok Sipos Mihály szép kerek szemüvegén keresztül, az nem más, mint az anyából gyári munkás. Tehát amikor elértük azt, hogy a nőknek dolgozni kell menni napi 8 órát ahhoz, hogy a család ugyanazt a kis kenyeret kis egyszerű étellel meg tudja vásárolni. Már nem elég a férfi fizetése. Ezért a gyerekeinket beadtuk az ipari gyereknevelésbe, ugye, hogy az ipari állattartás, úgy ipari gyereknevelés, és akkor ma jobboldali keresztény emberként tapsikolunk a nőnapnak. Emberek, az tönkretette a családokat, mert amíg egy férfi munkájából fel lehetett nevelni 8 gyereket úgy, hogy az édesanyja kiteljesedett a gyereknevelésbe, addig eljutottunk oda, hogy ők tolták a betonnal teli

0: hamar lettem nemzeti keresztény gondolkodású.
1: Akkor, ugye? Akkor, igen, akkor viszont nagy a változás, nagy a változás.
0: Persze.
1: Uh-huh. Te is az a, ez a liberális család, ők hogy viselték, vagy hogy mit szóltak, amikor, hogyha már bocs, hogyha így
0: személyes kérdezni. Kéne megkérdezni, ezt már többször elsütöttem, hogy a szüleim élnek ki, vagy szelmi állapotban, annak érdekes lenne, hogy a fogorvosnőt szoktam mondani.
1: De tartjátok a kapcsolatot.
0: Persze, nem, hogy minden... tartjuk a kapcsolatot.
1: A fogorvos, azt ismerem, azt a sztorit, igen.
0: Itt ismered a sztorit, igen.
1: Én ezt ismerem.
0: Mindenki a gyerekének lehet, hogy mást képzel el, de nem az a lényeg, hogy mit képzelünk el a gyerekeinknek, hanem mi az, ami az ő elhívásuknak és küldetésüknek megfelelő. Uh-huh. Én el vagyok velük, meg igazából szerintem velem nehéz összeveszni, hogyha így négy szem közt leülünk, vagy bármilyen vitába belemenni, mert szerintem, hogyha intelligensen meg lehet, akkor oldjuk meg intelligensen, hogyha meg már most mondjuk fizikai erővel kell megoldani, akkor sokszor mondtam, hogy most nem mindegy, hogy szóval vagy erővel oldok meg valamit, hogyha mind a kettőből van.
1: Hát így van, igen.
0: De mégsem mindegy.
1: Hát igen. Hát sajnos nagyon sokan erővel nem feszülnek egymásnak. Tehát
0: látszik, pont visszajutottunk kommentekbe, akartam csinálni egy élő videót, de a feleségem nem engedte. Azt mondta, ezt
1: élő videót?
0: Egy élő videóban be akartam jelentkezni, a tanyán keretben egy ilyen A-alakú villanyoszlop, és el akartam mondani, hogy kedves második proletár diktatúrát építő ismerőseim, hogyha majd engem, mint régen a lelkészeket, papokat akaszgatták, ugye ezek a népbiztosok, föl akartok akasztani, ne vigyetek a város főtelére, be fölösleges, itt a tanya előtt a kettős villanyoszlopra nyugodtan akasztatok föl, hát ha majd az unokáitok rólam nevezik el ezt a dűlőt.
1: Á, igen, megértem, hogy a kedves nagyed miatt nem engedte. Bár mondja, igen, hát ez ilyen nagyon-nagyon ilyen provokatív, és neki mész a izének a...
0: Hát de ők akartak akaszgatni engem ott hozzászólásba.
1: Tényleg volt ilyen is ilyen akaszgatás.
0: Persze. Én több életveszélyes fenyegetést kaptam, és akkor az elején átgondoltuk, hogy
1: életveszélyes, de kiktől?
0: Most nem akarok mutogatni senkire, kommentelőktől. Igen. És akkor nem, tehát aztán úgy döntöttünk, hogy kitörőjük, és akkor kitöröltünk körülbelül olyan 40 valamennyit kapásból ott, és aztán meg még messenger, egy része A profil, de az A profil mögött is emberek vannak. Azt nem a mesterséges intelligencia.
1: Mert azt értem, hogy mikor ilyeneket olvastam, hogy Misi, hogy a tovább politizálsz, akkor ott hagyom a közösséget, ebből volt sok. Na de az életveszélyes fenyegetés, az már egy következő szint,
0: persze.
1: Tehát ez egy értelmetlen.
0: De én most pont a fizikai erről és a fizikai megtorlásról beszélek, ami ma teljesen szinte a közbeszédbe belefér.
1: Figyelj csak, most menjünk a béke irányába. Azt akartam kérdezni tőled, hogy így a napi munkafolyamatodban fölkelsz hajnalban, nem tudom, mikor kelsz egyébként?
0: Ma 1 órakor keltem fel, azért mert rájöttem, hogy esik az eső. Mert most a kisfiam most ő a prepper, és akkor ő, amíg csak lehet, akkor ő most szabad ég alatt alszik, 11 éves, egészen majd őszig, amikor már nagyon fázik. Amíg nem fázik, addig ő szabad ég alatt fog aludni, és nem használja a szobáját, mert az nem férfinek való a szoba meg a ház, és akkor ő most kinn alszik az erdőbe. Teljesen mindegy. Na, hogy aludjak vele is, jó mondom, akkor alszom veled, és akkor lefeküdtünk aludni olyan 10 óra fele, a ragadozó madaraim is ott voltak körülöttem, a kutyáim, hogy akkor tényleg olyan igazi preppes, igazi ősi érzés legyen, oda feküdtem mellé, aludtunk, és 1 órakor csoda történt, ezeket a gépeket a mezőgazdasági vállalkozók nem indították, és elkezdett esni az eső 1 órakor, úgyhogy felkeltegettem, hogy esik az eső, és csak annyit mondta, hogy és hát attól aludjunk, mondom befele, és akkor mire bementünk, addigra elállt Cegléden az eső, de 1 órakor keltem, utána picit nehéz volt visszaaludni, de aztán sikerült, és akkor meg felkelni volt nehéz, de muszáj volt. Általában picit később kelek most már, mint a nap, olyan 5:30, amikor fölkelek, és akkor ott nagyon gyorsan nekiállunk az állatok körüli teendőknek, főzök egy kávét a feleségemnek, azt mindig együtt isszuk meg, akkor a napi evangéliumot mindig felolvasom, beszélünk róla, és már ugrunk is a gumicsizmába, de akkor már az állatok közben legelnek, a legelőket kiengedjük, tehát ilyen dolgokra odafigyelünk, akkor jön az állatok ellátása, a csepegtető öntöző rendszer ellenőrzése, feltöltése, és tojást bevisszük. Olyan 9 óra körül vagyunk, amikor megkérdezi, hogy mit kérek reggelire, szalonnát tojással, azt szoktam kérni. Reggelire akkor azt elkészíti nekem,
1: de
0: így indul a nap.
1: De 5 és 9 között nem éhezel meg?
0: Nem nagyon. De mondjuk például most van már pár szem cseresznye, vagy pár málna, vagy pár tő szamóca, és akkor arról ott jön, megy az ember, jártába keltébe, lecsíp valamit, reggel szoktam minni egy kávét egy kanálmézzel. Én nagyon elhagyom radikálisan a finomított szénhidrátot. 15 kilót fogytam is az elmúlt 2 évben, de nem 2 évben, ott rögtön az elején, és aztán úgy maradtam, és akkor nem olyan az éhségérzetem, meg nem eszek annyit, mint amennyit

0: Szóval azt akartam kérdezni, hogy akkor fölkelsz mondjuk 4:30-kor, és akkor mikor fekszel le általában aludni?
1: 9 órakor.
0: 9 óra körül.
1: Tehát ez nekem fix.
0: És akkor ugye ez folyamatos munka. Mi az a tevékenység, ahol leginkább, aztán persze emlékszem, hogy erre válaszoltál már korábbi beszélgetésünkben, amikor leginkább átérzed ennek a fajta isteni ott lét önazonos állapotát, amikor ma azt miért mondtál, hogy amikor a nyájat.
1: Ezt akartam mondani, ugye, most ugye, is, hogy legeltetés közben.
0: Az a legönazonosabb dolog. És akkor ott teljesen átadod magad. De annak
1: elfekszik az ember a fűbe, vagy csak amikor hallja, hogy a tehén így a nyelvével szakítja a füvet, vagy a birka így pampogja be, és csipkedi, és ott az illata az állatnak, a fű, a tényleg szerintem az engem egy ilyen nagyon ősi állapotba visz vissza, hogyha a gazdálkodás részét nézzük, akkor ez a mai napig, amit a legjobban szeretek csinálni, el tudnám képzelni, hogyha összerakhatnék, sokszor játszok ilyen gondolatba, hogy összerakok egy falut, és akkor abba a faluba azok költöznek be, akikre azt mondom, hogy a civilizációban való hátralépésükbe elérték azt az eredményt, hogy szívesen laknék velük egy faluba, és ez nem közös spiritualitást jelent. És én abba a faluba ugye szívesen lennék a pap, ezt a feleségemnek szoktam, hogy annak mégis könnyebb egy papnak az élete, de szívesen lennék az is, aki reggel kihajtja legelni a birkákat vagy a teheneket. Mert ez a legeltetés nagyon jó, nagyon komoly gondolatok jönnek. Az elmúlt őszi, illetve a télen is lehetett legeltetni, ott a hóba, ott pár hét szünet volt, eredménye, hogy megszületett a negyedik könyvem, és hamarosan, negyedik könyvünk, mert a harmadikat a feleségem írta, hamarosan újra majd, vagy már először ugye kapható lesz az új könyv, aminek a címét nem tudom, hogy eláruljam, lehet, hogy ezt nem akarom még elárulni, de az is például ugyanúgy, mint az előző kettő legeltetés közben íródott, hogyha meg nem a gazdaságot kell választanom, akkor a múltkori beszélgetésünk elejére utalnék a sólymászatra, amikor az ember kezére a vándorsólyom visszaérkezik, illetve onnan elrepül, és visszaérkezik, vagy zsákmányra talál, akkor ez a másik, ami így valahova egy nagyon ősi forrásba csatolva, valahova ezek oda visznek vissza, arra az éden állapotbeli keletre, amit például Kassai Lajos is képvisel.
0: Tehát így például a sólymód meg közötted van egyfajta kapcsolat, ezek szerint nagyon mély, láthatatlan
1: Igen.
0: kapcsolat, ugye?
1: Ez, azt szokták mondani, ez egy láthatatlan szál.
0: Aha. A kutyáiddal, hogy itt működés az milyen, mondjuk ehhez képest, ez a láthatatlan szál.
1: Most már lassan azt mondom, hogy nekem nincs kutyám, de valójában egy mudi kutyám van, akivel ugye legeltetek, és a rövid videókba szoktam is mutatni, már egyre idősebb. És aztán azt hittem, hogy van egy magyar vizslám, a Credence, de a Credence az valójában az állőveimnek a magyar vizslája, mert velük dolgozik a szalagos állő vagy heriszók, ugye az egy ilyen nagy kezdősebességű, alacsony röptű vadászmadár. És van egy pointerem, a Jancsi, ami minden szempontból szerelem, mert egész egyszerűen ilyen kutyát nem tudok elképzelni sem munkába, sem mentalitásba. Hanggal kommunikál egész végig, benne alszik télen az előszobába, úgyhogy levegő vagyok, észre se vegyetek, nem zavarok, nem nyúl hozzá a kitett kutyatáphoz, vagy a kitett csonthoz, amíg nem szabad, amíg nem kap meg. Tehát bámulatos, intelligens, de rá kellett jöjjek a napokba, hogy nem az én kutyám a Jancsi, hanem a Jancsi pedig a vándorsólymomnak a kutyája.
0: Két könyvet hoztál, harmadikért lemegyek hozzá, nem lemegyek, mert ez a Budapest, ez a lemegyek vidékre, stb.
1: Utána meg feljössz
0: Budapestre. Meg Budapestre, a civilizációval. Szóval megbeszéltük, hogy meglátogatlak valamikor, mit fogunk enni?
1: Sütünk be, eszel húst?
0: Hoász. Úgy nézek ki, mint aki nem.
1: Akkor sütünk bárány grillen, mert a Puzsér Robival is azt akartam.
0: Aha, jó, oké.
1: Azt szerintem nagyon finom kis salátát, azt megnézzük, milyen az idén jellegű saláta, ami éppen a kertben van, és akkor abból eszünk hozzá salátát, meg hogyha nagyon szeretnéd, akkor sütök a kemencébe egy kenyeret, de az mindig a nehéz, amikor kiveszem a kenyeret, leütögetem róla, lekopogtatom a fekete részt, a gesztenye illatot árasztja, a meleg kenyér, szinte szívverése van annak a kenyérnek, és ugye én nem eszem lisztet. Tehát ott ki kell bírnom, hogy ne egyek belőle. Meg szoktam borulni.
0: Miattam ne fáradj, majd veszek egy szeletet kenyert az Osamból, és
1: leviszem. És milyen Osamból lehozott, király?
0: Igen. Misi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, majd úgyis fogunk még beszélgetni.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem kicsit borzoltam a hallgatóknak.
0: Mindent megtettünk. Szerintem tök jó beszélgetés volt. Köszönöm szépen.
1: Isten áldjon benneteket. Sziasztok.
0: Köszönöm.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a Jettel Prosuli program 10 éve segíti a hazai digitális oktatás fejlődését. A program szakmai vezetője Korán Balázs van itt a stúdióban. Ahogy beült, picit nosztalgiáztam is, meg az első beszélgetések, nem tudom már hány éve, jár ide hozzánk is, meg beszél a Prosuliról. Annak idén a digitalizáció volt a nagy feladat, amit meg kellett oldani. Most meg itt a mesterséges intelligencia.
3: Ez pont így van, és nagyon sok szeretettel köszönöm mindenkit. Most ugye egy óriási kihívás, azt gondolom, hogy nem csak az oktatás területén, hanem minden területen, hogy a mesterséges intelligenciával mit kezdünk, és hogyan nyúljunk hozzá, hogyan lehet ezt jól, valóban jól használni, és hogy ne csak egy ostoba újabb játék legyen, mint ami egyébként a közösségi médiából történt, ami tök jó, de egy igazából egy teljesen haszontalan tevékenység.
2: Aztán annak én nagyon sokat beszéltünk a vasról, a fémről, a hardverről, az eszközökről, hogy az kell az iskolában, hogy kell a gyerekeknek. És olvastam most ezt a szakmai anyagot a sajtótájékoztató kapcsán, és az milyen érdekes felismerés volt, ugye, a Jettel Prosulinál, hogy a kulcs sok minden fontos, ezek fontosak, amiket mondtam meg, mi nyilván mondasz egy csomót, de hogy a kulcs az a pedagógus, az a híd, a közvetítő, aki ezt az egészet el tudja juttatni. Ha ő tudja, ha ő érti, akkor van esély arra, hogy a gyerek is megérti.
3: Igazából azért jó, hogy bejöttem, és meghallgassam azokat a gondolatokat, amiket én akarnék elmondani.
2: De ez a te gondolatod volt. Egyébként csak idéztem pontosan.
3: Köszönöm szépen, de hogy tényleg kifejtsük ezt a dolgot. Valóban az van, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek eszközök az iskolában, de a legtöbb iskolában már valamilyen módon az eszköz nem a probléma, mert pályázatok, egyéb támogatások valamilyen okból kifolyólag ezek megjelentek. A probléma az ott van, amikor ezek az eszközök ott állnak mondjuk egy szekrénybe, és néha kinyitják, megnézegetik, megsimogatják,
2: táblák,
3: és
2: emlékszem,
3: azt mondják, volt, hogy de jó, még mindig megvan, a leltár rendben van. Ugye a fontos dolog, de hogy ne vicceljük el a dolgot. A fontos dolog az, hogy ezeket tényleg az oktatás céljára hasznosítjuk, és mind a tanároknak, mind a diákoknak ugye ettől jobb legyen. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a tanárokat felkészítjük erre, hogy hogyan és mi módon tudnak ezekkel az eszközökkel tényleg hatékonyan dolgozni.
2: Hova jutott el a Prosuli 10 év alatt? Tehát 3 iskolába kezdődött, vagy 2-ben? Nem is tudom.
3: Hát volt egy iskolás próba év, de aztán 5 iskolával debütált. Mostanra 180 iskola csatlakozott a programhoz, ami számunkra is egy megdöbbentő szám, amikor ezt kimondjuk. A programban nagyon sok minden változott, ugye itt ez alatt a 10 év alatt. Voltak olyan próbálkozások, amik elindultak, aztán elhaltak. Ilyen-olyan okokból, csak hogy például említsünk egyet, ilyen volt, amikor VR szemüvegekkel kísérleteztünk, amikor ez volt az oktatás nagy trendje, de hát ezt nem be kellett látni, hogy sajnos, ez nem az az irány, amerre ténylegesen az oktatás halad, úgyhogy ezeket szépen le kellett nyesegetni idővel, ezeket az olyan próbálkozásokat, amikből valóságosan vagy hosszú távon nem tud profitálni az oktatás, és így eljutottunk mostanra oda, hogy most jelenleg úgy tűnik, hogy ugye a mesterséges intelligencia, ami az egyik legizgalmasabb terület, illetőleg nagyon-nagyon örülünk neki, hogy körülbelül 5 éve, 4 éve, nem tudom már egészen pontosan, indítottuk útjára a robotika versenyét a Prosulinak. Az is egy ilyen nagyon aranyos kis házi versenyként indult 20 csapattal, és idén 170 csapattal, 4 regionális fordulóval egy országos versenyt szerveztünk.
2: És irány a világverseny, ugye a Robotex?
3: Hát innentől kezdve ugye a Prosoli Robotika verseny is most már a Robotexnek tavaly óta előválogató versenye, úgyhogy idén a két nyertes csapat az Dél-Koreában tudja majd megmutatni, hogy mit tudnak a magyar robotikás gyerekek.
2: Most már harmadszor, negyedszer mosolyodszer, és ennek örülök, mert amikor ilyen jó eredmény, meg jó gondolatok támadnak az egész 10 évvel kapcsolatban, de mire vagytok a legbüszkébbek a szakmai csapat? Szóval mi a legjobb, amikor az látszik, hogy nagyon sok iskola, több mint 100 iskola teszi föl a kezét, és vannak aktív pedagógusok, és el akarják juttatni ezt a fajta tudást a gyerekeknek, a diákoknak?
3: Én leginkább, tehát nem a büszkeség ilyen szóval, hanem aminek a legjobban örülök, az alapvetően az, amikor beszélgetek pedagógus kollégákkal, amikor leülünk, és azt mondja, hogy hálás azért, hogy a Prosoli programban részt vehet, elmondja, hogy mit tanult, elmondja, hogy az ő számára ez a program jobbá tette a mindennapjait, és hogyan segíti a tanítását. Ezek a beszélgetések. Én ezeket szeretem a legjobban, mert akkor nem ez a generál visszajelzés, vagy azt gondoljuk, hogy jó a dolog, hanem tényleg érkezik olyan egy-egyben feedback, amikor azt mondja valaki, hogy tudtunk neki ténylegesen, valóságosan segíteni. És szóval ez mindig egy probléma, amikor egy program, vagy bármi elkezd növekedni, akkor ugye elveszítjük azt a közvetlen kapcsolatot.
2: Pont, hogy egy vállalkozás.
3: Úgy bizony, tehát ez, amikor az 5 iskola volt a kezdetén, akkor minden pedagógus személy szerint ismertünk mindenkivel, azt mondom, hogy szinte napi kapcsolatban voltunk, hát egy 180 iskolával nem lehet megcsinálni. De amikor vannak például szakmai rendezvényeink, tanári napok, és ott megjelennek a tanárok, és utána a végén odajön, és megköszöni, hogy itt lehetett, és azt mondja, hogy ma kapott ebből nagyon sok minden muníciója van, töltődött, és így kezdi a tanévet. Na, ezek azok, amiket én nagyon, nagyon szeretek, és nagyon örülök neki.
2: Ott van a tudás, és megvannak ezek a hidak, ezek a folyamatok. A tanár kollégák, a pedagógusok jól tudják integrálni ezt a fajta tudást, ami most ránk szakad a mesterséges intelligenciával. A mindennapokban, a tanmenetben, a számonkérésben? Mert akkor van értelme, hogyha az ott jó talajra hullik az
3: anyag. Abszolút. Itt ugye ez fontos megjegyezni, hogy amikor a Prosoli programról beszélünk, és itt 180 iskoláról beszélünk, egyébként országos lefedettség, tehát nem Budapest környéke, hanem tényleg vidéki iskolák minden tájról, minden tájegységről vannak iskoláink, de akik ide csatlakoznak, ezek önként csatlakoznak. Ezek azok az iskolák, akik azt mondják, hogy itt van ez a program, én szeretném, hogy a mi iskolánk, vagy akár tanárként én szeretnék saját magam fejlődni, és így emiatt ez nem egy ilyen országos reprezentatív minta, mert hogy tulajdonképpen a krémet fölőzi le ilyen szempontból ugye a program, akik eleve motiváltak. És itt azt látom, hogy amikor tartunk például webináriumot arról, hogy hogyan lehet tananyagot fejleszteni, legutóbb ez volt a mesterséges intelligencia webináriumunknak a témája, akkor azok, akik ott voltak, azok tényleg nekiindultak, és elkezdték az ott tanulni alkalmazni.
2: A sajtótájékoztatón itt a munkaerőpiac igényeinek a változása is szóba kerül. Ami ott az eszemet tudom, ami ott a újságíró vagyok, mindig ez volt a kérdés, ugye, hogy a munkaerőpiac olyan munkaerőt szeretne, ami már kész van. Ugye, amivel nem kell ott foglalkozni, nem kell neki heteket, hónapokat, vagy éveket oktatni, mert akkor meg úgyis közben elmegy, hanem megkapja, hogy rögtön be tudja dobni a munka folyamatba azt a fiatalt. Ez most még inkább, ha lehet, akkor ez most még inkább fontos, mint 10-20-30 éve.
3: Én azt gondolom, hogy teljesen kész munkavállalókat nem lehet a köznevelésben vagy a szakképzésben felkészíteni. Ugye nem véletlen, hogy van egy felsőoktatás, ami általában megelőzi, főleg, hogyha ugye irodai munkáról van szó. De amit el lehet indítani, és ebben nagyon igyekszünk segíteni a Prosoli programba, az, hogy olyan skilleket, olyan gondolkodásmódot tudjunk bevinni az oktatásba, ami valóban ezt segíti. Ezért is indult el ugye a robotika verseny. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez a geekeknek, vagy ez az ilyen informatika tanároknak. Nem. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, akkor felkészítő tanárok között találunk magyar szakos tanárt, találunk angol szakost, találunk matekost, oké, találunk természetesen digitális kultúra vagy informatika tanárt is bőven, de hogy ez nem kizárólag az ő terepük. És ennek pont ez az oka, hogy a robotika egy olyan terület, amikor a gyerekek kapnak egy feladatot. Csinálj egy robotot, ami képes követni ezt a vonalat. És akkor ők kénytelenek összeülni, ketten, hárman, elkezdenek együtt dolgozni, úgy bizony. És ugye mi történik? Egy pont olyan projekt feladatot visznek végig, ami például egy normál munkahelyen van. Ugye csapatba kell dolgozni, határidőnk van, mert egy versenynek van egy időpillanata, van egy pontos specifikáció, hogy mire kell elkészíteni ezt a dolgot, és utána nekik szépen csapatba az idejüket beosztva végig kell menni ezen a teljes folyamaton. És aztán utána, pont mint a munkahelyen, amikor deadline van és leadás, akkor ugye kiderül, hogy sikerült megcsinálni a dolgot. Na ez meg a verseny pillanata, amikor rárakják azt a robotot a vonalra például, és valóban követi, vagy nem követi.
2: Ez egy picit más, de nagyon kíváncsiak a véleményedre, mert ez mégiscsak egy gazdasági rádió a Trend FM. Nagyon sok vállalat vezető, a vendégünk, nagyon sok HR-es a vendégünk, és nagyon sokszor került szóba a mesterséges intelligencia. És az is, hogy a magyar vállalkozások egy része, nagy része még ezt nem használja, vagy nem használja ellenőrzőtten. Viszont a dolgozóknál, az alkalmazottoknál már ott van a mesterséges intelligencia, és az közben elő-elő veszegeti, és azzal old meg dolgok, ami aztán biztonsági problémákat old, de ez egy másik műsor. De a helyzet nem ez most az iskoláknál, hogy a pedagógusok most kapják meg innen-onnan, amonnan, vagy saját érdeklődésből továbbképzéseken ezt a fajta tudást, ha minden rendben van. A diákoknál meg már ott van, már használják, már így úgy amúgy, talán előbbre is vannak. Volt már ilyen, hogy a digitalizációval kapcsolatban is. Ez fel lehető?
3: Ez most ezért egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, mert hogy amikor a digitalizáció oktatásba való beviteléről beszéltünk, ugye az körülbelül úgy történt, hogy a diákok egy jelentős része már úgy nőtt föl, hogy a digitalizáció jelen volt az ő hétköznapjaikban, a tanárok
2: a magánéletében
3: beletanultak ebbe a dologba. Most a mesterséges intelligencia teljesen új helyzetet teremt, majd természetesen ez változni fog idővel, de jelenleg ugye úgy nézünk ki, hogy a diákok is és a tanárok is egyszerre tanulják ezt az egész dolgot. Emiatt nincs ez a fajta óriási kontraszt, mint ami egyébként egy normál digitalizáció kapcsán ugye előfordult még így a pre-Covid időkben, hanem most ugye arról van szó, hogy mindenki egyszerre próbálja ezt megérteni. Nagyon sok képzést tartottam diákoknak, tanároknak, szülőknek, tehát minden szinten mesterséges intelligencia használatból, és az a tapasztalatom, hogy a diákok hozzák ezt a saját kísérletező mentalitásukat, ugye a tanárok, szülők hozzák az ő óvatos mentalitásukat, de hogy tudásban, alkalmazásban nincs akkora nagy kontraszt. Ugyanúgy a diákoknak is meg kell mutatni, kvázi meg kell tanítani a diákokat arra, hogy hogyan puskázzanak, ahhoz, hogy ténylegesen hatékonyan és eredményesen tudjanak ezekkel az eszközökkel dolgozni, és ugyanúgy a tanároknak is ezt meg kell mutatni. Tehát nincs ez a fajta óriási kontraszt,
2: ez talán könnyebbség.
3: Ami ugye jelenleg egy ilyen állandó, mindent átható félelem, hogy is mondjam, tanári oldalon, az, hogy oké, de hogy fogom tudni ellenőrizni, hogy a diák csinálta, vagy a mesterséges intelligencia csinálta, de erre hál' Istennek a diákok nagyon jó választ adnak, mert hogy nagyon sokan egyelőre még mindig nagyon ostobán használják a mesterséges intelligenciát.
2: Kilóg a lóláb.
3: Tehát innentől kezdve egyértelművé válik, amikor a beküldött dolgozat végén ott van az a bekezdés, hogy és szeretnéd de még, hogy...
2: Mondjak azt, hogy talán csak a libatenyésztésre. Jó, de a probléma az, amikor beültél, akkor meséltem itt a különböző interjúkat a felsőoktatásból, hogy itt a szakdolgozatok kérdése, a zárt helyi kérdése, az írásbeliség kérdése, ez egy óriási kérdés, ezek küzdenek hát most a világban.
3: Ez egy nagy probléma, ugye ez ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsés a prosuli program, hogy a közoktatásra és a köznevelés szakképzés részre fókuszál, de hogy valóban valóban ez egy, azt gondolom, hogy azok a dolgok, amik eddig a felsőoktatásban jól működtek, azok a dolgok, azok ott például sokkal inkább át kell, hogy alakuljanak. Tehát, hogy ez a szakdolgozat kérdés, ahol nem fogjuk tudni azt mondani, hogy ne használj mesterséges intelligenciát, de hogyha egyébként a köznevelésbe visszatérünk, ugye nagyon érdekes volt, hogy van Magyarországon a magyar érettségi rendszer, ahol mi mondjuk még mindig ragaszkodunk az ilyen régi segédeszközeinkhez, hogyha a matekot nézzük, ugye a saját területem függvénytáblázatot használunk és számológépet, de hogyha előveszem az IB-t, ugye nemzetközi érettségi vagy International Baccalaureate, ott például a ChatGPT megjelent novemberben, és valamikor március tájékán azt mondta az IB-nek a vezérigazgatója, hogy megengedett segédeszköz a ChatGPT az IB érettségénél, az esszéi írásnál. Csak meg kell jelölni, hogy hol használta a diák.
2: Marad a Jettel prosulja közoktatásban?
3: Én bízom benne, hogy ez így van, de mivel én a programnak a szakmai részéért felelek, ezeket a döntéseket, vagy ezzel kapcsolatban a Jettel vezetőségét kell megkérdezni, de egyőre hál' Istennek úgy látom, hogy mindenki érdekelt abban, hogy folytassuk a munkát.
2: Lehet bővíteni a kört? Mert gondolom, hogy az iskolák, ahogy eddig is szeretnének csatlakozni. Van arra mód?
3: Ugye jelenleg azt kell látni, hogy a 180 iskola, ez egy óriási létszám. Tehát emiatt ugye az a tendencia, ami jelenleg látható, hogy vannak azok az iskolák, akik nagyon aktívak, és erre egyébként bíztatunk mindenkit, és vannak, akik ilyen benne vannak ebbe a dologba, és így kicsit a lepattanóra mennek rá. Úgyhogy arra bíztatunk mindenkit, hogy minél többen, ha csatlakoznak, akkor tényleg próbálják meg kihasználni a programban rejlő lehetőségeket, az ingyenes webináriumokat, amik vannak, az ingyenesen elérhető.
2: Tehát ha már benn vannak, akkor legyenek aktívak, akkor és használják a
3: ki azt, hogy itt van egy csomó olyan elérhető lehetőség, lesz idén is tanári nap, ez az éves szakmai konferenciája a prosuli programnak, ahova ingyenesen el lehet jönni mindenkinek a Jettelházban, korlátolt természetesen ugye a férőhelyek száma, de éppen most hirdettük meg az iskoláink számára, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó szakmai konferenciát, szakmai eseményt fogunk majd idén augusztusban is együtt tölteni. Praktikus módon az egyik fő téma marad a mesterséges intelligencia, de azért sok más dolgot is szeretnénk majd itt átbeszélni.
2: Nagyon szépen köszönöm, 10 éves Jettel prosuli program a szakmai vezető, Korán Balázs, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Koronavírus, stagnált a koncentráció a szennyvízben, a megszokottnál később indul idén a kékszalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a Keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kékszalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
0: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A közvilágításról beszélgetünk. Fény az éjszakában, áldás, hogy átok. Láttam, most lesz Bécsben világítást technikai szakemberek számára. Egy nagyon fontos konferencia, ott lesznek a magyar szakértők és szakemberek is. A stúdióban itt van Németné dr. Vidovszky Ágnes, a Világítás Technikai Társaság alelnöke. Az elmúlt 20 évben önnel és a kollégáival sokat beszélgettem közvilágításról is, meg világítás technikáról is. Megnéztem a hírkeresőben, ha most világítás, közvilágítás, akkor mi jön föl? Följönnek a mutyik, meg följönnek ezek a jogsértések, ezeket ismerjük. Följön az például, hogy azt hiszem a svédek, vagy a dánok, azok már vörös fényt használnak éjszaka, mert az sokkal jobb az embernek a nyugalmi állapotához. A közvilágításban a vörös tartomány. A briteknél intelligens utcai lámpák adatközpontokká válnak majd, és ezt a polgárokat szabadon tudják használni. Itt a szomszédban, a cseheknél, vagy majdnem a szomszédban töltőpontok lesznek a közvilágítási lámpa oszlopok. Arra is gondoltam, hogy most már itt van ez a ledes forradalom 15 éve. Nagyon sok helyen lecserélték a közvilágítást ledekre, sőt, azt mondtam, amikor beült a stúdióba, ezeket lassan már cserélni kell, mert technológiai forradalom. Szóval nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hol tartunk most ebben a dologban, mert hogy volt egy ankétjuk a Világítás Technikai Társaságnak, és ott is ez központi szerepet játszott ez a téma. Azt meg el sem akarom hinni, hogy ennek a szabályozása, a közvilágítás szabályozása az 95-ös vagy 85-ös?
3: 85 volt, és 2007-ben szűnt meg.
2: Ez egy érdekes dolog. Azóta már semmi nem úgy van. Nem az az oszlop, nem az a fényforrás, nem az a közlekedő tömeg.
3: Igaz.
2: Hát igen, na akkor honnan induljunk? Talán az ankétról?
3: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az ankétról indulhatunk. Ez volt az 55. közvilágítási ankétunk, és miután ezt évente rendezzük, tehát gyakorlatilag több mint 50 éve minden májusban összegyűlnek a közvilágítással foglalkozó kollégák, és megpróbálják megbeszélni a problémáikat. Az idei ankétnak már a címén is egy picit változtattunk, hogy közlekedés és közvilágítás. Ennek az egyik oka az volt, hogy május elején volt a közlekedési kultúra napja, és a közlekedési kultúra napjának szervezőjével úgy állapodtunk meg, hogy a világítás és a közlekedési kultúra az összefügg. És miután időpontban is közel vagyunk egymáshoz, így a közlekedési kultúra napjának is eseménye volt az 55. közvilágítási ankétunk. Ennek megfelelően az ankét fókuszában a gyalogátkelő helyek világítása volt az egyik fókuszpont. A másik pedig a lámpatestekkel kapcsolatos problémák, például a követelményrendszer, ami folyamatosan mint szabvány változik. A másik pedig ugye a körforgásos gazdaság kérdése, hogy a ledekkel mit lehet kezdeni, hiszen ahogy beszéltünk róla, az első ledeket, azokat gyakorlatilag cserélni kell lassan, hiszen 15-20 évesek, és ugyan elvileg 100 000 üzemórát tudnak üzemelni, de hát ha az évi 4000 órával számolom, akkor is már eléggé a vége felé jár, és sajnos a ledeknél a kapcsolódó elektronikai eszközöknek az élettartama, a meghajtók élettartama az rövidebb, mint a ledeké.
2: Tehát lehet, hogy azt kell
3: azokat
2: cserélni,
3: kell elsősorban cserélni.
2: Érdekes, ha már az 55. ankét, hogy azért régen a közvilágítás az volt a lényeg, hogy világítson, ugye, mert az adott biztonságot a közterületeken, támogatta a mobilitást, látni és látszani, ugye?
3: Így, ez a legfontosabb
2: világos
3: dolog.
2: De most már túl sok fény, nem az a fény, nem az a tartomány, akkor befolyásolja az alvást, nappal-éjszaka ritmusát, zavarja az állatokat, növényeket, kérészeket, rengeteg mindent. Szóval sokkal színesebb lett ez a kép. És itt vannak a ledek a nyakunkon, és azt mondja, hogy nincs szabályozás, vagy nincs érvényes szabályozás, vagy szabvány, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárki, bárhol, bármi féle saját dolgot felszereltethet?
3: Majdnem. Tehát a helyzet az, hogy még amikor a higanylámpáról a nátrium lámpára kezdtünk áttérni, akkor született meg 1985-ben a közvilágítási szabályzat. Ennek a szabályzatnak az egyik legfontosabb dolga az volt, hogy volt a közvilágításnak egy központi helye, ahol engedélyezték a közvilágítás létesítését. Ennek különféle neve volt, magyarul leginkább energiafelügyeletként szoktuk emlegetni, és ennek volt egy
2: pecsétet,
3: így igaz, és azért ott
2: A szabványok szerinti
3: világításra rányomta a bélyeget, és ellenőrizte a megvalósítást is, tehát fontos, utána igen. A mérést is. Ezt a jogszabályt 2009-ben, amikor a nagy uniós jogharmonizáció volt, akkor visszavonták, mivel előtte 2007-ben a villamos energiáról szóló törvény azt mondta, hogy majd a közvilágítást azt a kormány határozatban fogja elrendelni. Ez a rendelet azonban a mai napig nem született meg. A Világítástechnikai Társaság igen sokszor, igen magas szinten is próbálkozott azzal, hogy elkészített egy javaslattervezetet.
2: Hogy legyen szabvány, hogy...
3: Szabvány van. A szabvánnyal az a probléma, szabvány van, európai szintű szabvány.
2: Hogy mi kell egy gyalogos átkelő helyen?
3: Ez a szabvány, ez nem kötelező, mert a szabványosítás az egy önkéntes dolog az Európai Unióba, ami egyébként rendben van, ugyanis ez a tervezőre teszi a felelősséget, a tervezőnek kell felelősséget vállalni, hogy megfelelő lesz a világítás. A probléma az ott van, hogy ugye a tervező az azért azt szolgálja ki, amit a megrendelő kér. Ha a megrendelő nem ad megfelelő táppontot, például nem mondja meg, hogy melyik utcában milyen a forgalom. Ha a megrendelő nem ragaszkodik ahhoz, hogy szabványos legyen a világítás,
2: szabvány nélkül olcsóbb.
3: Akkor, igen, így igaz, ez. Akkor nem fog szabványos világítást tervezni adott esetben, vagy legjobb esetben felhívja a figyelmet, és aztán a kivitelezés már nem úgy történik, ahogy azt a tervező megálmodta.
2: Emlékszem, hogy már 10 éve is panaszkodtak a szakemberek, és hozták a videókat Pest megyei telepős, nem igen. akarom most mondani, hogy a Balaton felé, ahol gyertyafény volt a igen. közvilágítás éjszaka, mert hülyeséget szereltek föl. De millió ilyen hely van, tehát igen. magyarul ma van ilyen gyalogos átkelőhely világítás közben, meg olyan is.
3: Igen.
2: És ennek kéne valami rendet.
3: A gyalogos átkelőhelyekkel duplán probléma van, mert a szabvány is elég lazán kezeli a gyalogos átkelő helyeket. Nem akarok belemenni a világítástechnikai mélységekbe, de annyit azért hadd mondjak el, hogy a szabvány általánosságban az utakra fénysűrűség értéket ír elő. Ezzel szemben a konfliktus területre megvilágítás szintet ír elő. Most a megvilágítás és a fénysűrűség, ugye ez két különböző dolog,
2: hát
3: és
2: önnek.
3: Ezeket összehasonlítani nem is olyan egyszerű, tehát még aki a szabványt be akarja tartani, annak is okoz problémát az, hogy a gyalog átkelő helyen hány luxot kell ahhoz biztosítani, hogy az úton lévő fénysűrűségnél egy fokkal magasabb legyen, mert azt írja a szabvány, hogy a gyalogátkelő helynek a megvilágítottsága az magasabb szintű legyen, mint az oda azon keresztül menő útnak a közvilágítása. Tehát itt is van egy kis anomália a szabványnál. Több ország már szabályozta a gyalogátkelő
2: rendben
3: helyeket.
2: Rendben lehet ezt tenni? Tehát rendben, vannak
3: mindent
2: jó gyakorlatok.
3: Mindent rendben lehet tenni, csak pénz kell hozzá.
2: És még egy dolog jutott eszem, és ez laikus felvetés, de hát ha értő fülekre talál. Egész más volt a helyzet 20 éve. Igen. Nem csak amiatt, hogy a technológia más volt, ami a fényt biztosította. Az autók is megváltoztak.
3: Pontosan.
2: Tehát ma nekem szemben egy elektromos autó olyan csiri-vili világítása, hogy semmit nem látok egyébként. Most erről olvastam, hogy ezt majd szabályozni kell,
3: kellene,
2: szükséges, mert oké, hogy ő jól lát, de én semmit nem látok. De mondjuk egy rosszul világított gyalogos átkelőhelyen, hogy összehozzam ezt a két témát, ő elvakít engem, az meg nincs rendesen kivilágítva. Nem tudom, mit mutatnak a statisztikák, több-e a baleset mostanában, vagy ebben a helyzetben.
3: Sajnos ez statisztikákat nem tudok
2: nagyon
3: mondani.
2: Nehéz. Meg hát ezt nehéz is általában a hatóságokból
3: volt
2: megszerezni.
3: A konferencián egy közutas kolléganő, aki hozott statisztikákat, illetve volt egy diplomaterv, ami erről szólt, hogy a budapesti gyalogátkelő helyek mennyire felelnek meg a szabványoknak, és hogy hogy mennyi baleset történik az éjszakai órákban, de én nem tudok most számokat mondani.
2: De talán
3: mondani.
2: Ebben lehet igazam, még egyszer mondom laikusként, hogy még ez is egy befolyásoló. És ott van az az új technológia, amit ugye most próbálgatunk ki az elmúlt 15 évben, és hogy vált be az, amit felszereltek így úgy amúgy 5-10 éve, az később derül ki egy ködös éjszakán, egy esőben, bárhol máskor.
3: A ledeknek az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy túl korán találtak benne gazdasági előnyt azok, akik csak a gazdasági előnyre mentek, és hamarabb kezdték el forszírozni a ledek alkalmazását, mint ahogy ehhez az összes többi dolog, a maga a lámpatest, a tükörrendszer, a előtétek, a meghajtók, ezek követték volna, hogy hogyan kell ezt a közé. Egy kicsit olyan a ledekkel való módosítás, mint amikor az izzólámpáról a fénycsőre tértünk át. Ugye egy hosszú lineáris fénycső, ez egészen más típusú lámpatestre volt szükség, mint a pontszerű izzólámpához. És most egy ilyent értünk meg, azzal a különbséggel, hogy a fénycsövet akkor nem próbáltuk bepasszírozni az izzólámpa helyére, most viszont azzal próbálkoztak, hogy a kisülőlámpa helyére betegyük a ledet, és az
2: volt
3: a lednek az életét az erősen befolyásolja.
2: Szóval azt mondják a szakemberek szerte a világon, hogy ezt azért az új technológiának meg sok minden megváltozott gyakorlatnak.
3: Az új technológia az nagyon sok pozitívumot hozott, hiszen sokkal pontosabb fényeloszlásokat lehet létrehozni.
2: Sokkal okosabban, precízebben lehet irányítani.
3: Meg lehetne azt csinálni, hogy minden egyes lámpatestnek pontosan olyan legyen a fényeloszlása, ami azt az adott területet optimálisan megvilágítja. Csak ez utána a karbantartásnál fog problémát okozni, hogy tudjam azt, hogy melyik oszlopon milyen típusú lámpatest van, annak milyen a fényeloszlása, és azt mivel fog kelleni cserélni, hogyha kicsúzlizzák, tönkre megy, elütik az oszlopot, stb. Tehát itt ez a probléma. Most ennek is megvan a megoldás, hiszen a számítógép mindent elbír, és rengeteg adatot lehet tárolni, csak utána ezeket az adatokat kezelni kell, tudni kell kiolvasni belőle a szükséges információt.
2: Kinél van most feladat, és kinél van most a labda?
3: Hát a feladat az mindenképpen a kormánynál van, mert a 2007 évi villamosenergia törvényt nem változtatták meg, és annak az egyik paragrafusa az azt írja elő, hogy a közvilágítás rendeletet a kormány alkotja meg. Tehát ugye nem felszólító módban van, hogy meg kell alkotni, csak hogy a kormány alkotja meg. Tehát mindenképp a kormánynál van a labda. Annyi segítséget tudunk adni, hogy gyakorlatilag egy kész jogszabálytervezet van, amit a MAUT-tól rendeltek meg. Ők intézik a közutakkal kapcsolatos jogszabályalkotásokat. Ebbe a VTT-t bevonta a MAUT, és közösen letettünk az asztalra, nem tegnap, egy jogszabálytervezetet, ami nyilván kell egy picit változtatni, mert azért ezt 2020 környékén tettük le az asztalra, és legutóbb 21-ben hallottunk róla, hogy foglalkoztak vele, hogy a minisztériumok közötti egyeztetés megtörténjen, hiszen egy kormányrendeletet egyeztetni kell. Viszont nyilván azóta is változott egy kicsit a világ, tehát egy ilyen értemben nyilván egy kicsit át kell nézni ezt a rendeletet. Ez is volt a célunk, hogy a közvilágítási ankéton erről a rendeletről beszéljünk. Nagyon értő fülekre talált a társaságban. A tervezők, üzemeltetők jelentkeztek, hogy ők szívesen elmondják a tapasztalataikat, és ezt próbáljuk meg beépíteni, csak az kellene, hogy a kormányban legyen fogadókészség arra, hogy ez a rendelet ez valóban megjelenjen.
2: Ráadásul ez egy nehéz kérdés, ugye, mert attól függ, hogy kié az út, ugye? Vagy kié a közterület, vagy ki a felelős ennek, ugye? Önkormányzat, hát állam, közútkezelő, tehát nagyon sokféle.
3: Itt nem ennyire rossz a helyzet, szerencsére. Pontosabban ebben a jogszabálytervezetben az került leírásra, hogy ugye egyértelműen lakott területen belül az önkormányzat felelőssége az, hogy közvilágítást kell létesíteni. Minden közterületen a közterület tulajdonosának, tehát az önkormányzatnak a feladata, az országos közutakon pedig a közútnak a feladata, amennyiben szükséges a közvilágítás.

0: Mi a fontos a HR-eseknek? A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak, ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
1: akkor
0: lesznek.
1: Akkor energiavámpírok.
0: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodai tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávé élménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól, a kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
1: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
0: Hát ezért kell összekötni a kávészünetet a munkával.
1: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
0: A kulcsot kimondtad, hogy segítsen. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
1: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Uh-huh. Ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
0: Pontosan, igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk
1: olyan információkat. Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
0: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
1: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
0: HR-esekkel és beszerzőkkel.
1: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer meg az összes többi.
0: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partnerré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
1: Ez a hozzáadott érték valami.
0: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
1: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarok fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány%-a 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát
0: bízom.
1: Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
0: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezető társaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Ez év eleje a PDR-oknak, a dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom, érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék

0: jól magukat a mi cégünkön belül.
1: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
0: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy munkahely, így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
1: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
0: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
1: Ráadásul, jól láttam, a negyedik, ötödik generáció viszi
0: így
1: a céget,
0: van,
1: ugye?
0: Tehát így nem van, is és egy családi generáció. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni, mint amilyen a Lireco.
1: Azzal nem találkoztatok? Csak most gondolat kísért, hogy hallgatom ezt, hogy azért ezt magyarázni kell, ezeket az értékeket, mert nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, nagy multik, nagy brendek, ilyen nemzetközi háttérrel, és nincs mögötte egy család. Uh-huh. Tehát nem bort választok, ami a pincétől, a 82 éves borásztól.
0: Az az igazság, hogy én több mint 10 éve dolgozom itt a cégnél, 13 pontosan, és én magam is látom ezt a változást, hogy az elején még magyaráznunk kellett, hogy ki is vagyunk, de most nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre többen ismernek minket, és akár amikor felvételiztetünk hozzánk munkavállalókat, látom azt, hogy egyre inkább szeretnének velünk dolgozni az emberek. Általában tudják, hogy hova jönnek, és látják, izgalmas számukra, hiszen nagyon sok terméket látnak, több mint 12 ezer termékünk van, és ugye minden, tulajdonképpen minden, ami termékben létezik, az létezik nálunk, és amikor meghallják, hogy de igazából nálunk sokkal többről van szó, mint termék, akkor igazából látom, hogy így fénycsillan a szemekbe, és ez nagyon jó érzés, amikor így felvételiztetünk.
1: Ezt hogy magyarázod el egy felvételnél, ahol nincs 30-35-40 percet, mint most, hogy több vagyunk, mint termék, több vagyunk, mint a kávékapszula, az üdítő, a papírírószer, a higiéniai termék, hogy azt a pluszt, azt hogy teszed hozzá?
0: Amikor jönnek hozzánk felvételizni, akkor igazából beszélgetünk, és mi kérdezzük meg őket. És ez nagyon fontos egyébként a kérdezés, hogy mi kérdezzük meg őket, hogy mit látnak. És legtöbbször úgy jönnek hozzá a felvételiztetők, hogy már a honlapunkon keresztül is látják azt, hogy ez valami több, mint termék. Tudod, mi a nagyon nagy élmény számomra, amikor felvételiztetünk, hogy nagyon sokszor mennek el tőlünk úgy jelöltek, még akkor is, hogyha jól sikerül, vagy akkor is, amikor nem, hogy jól érezték magukat a munkafelvételi beszélgetésen. Nekünk ez természetes, de amikor azt hallom, hogy jelöltek úgy jönnek hozzánk, hogy utána úgy mennek ki az irodából, hogy azt mondják, hogy ez egy jó beszélgetés volt, szerintem az igazából azt mutatja, amik mi vagyunk.
1: A fiatal generációnak a fenntarthatóság, és még ott a szünet előtt erről beszélgessünk itt a nap vendége műsorban, Nagy Erzsébet a vendégem, a Lireco magyarországi country menedzsere. Hány munkavállalótok van Magyarországon?
0: Közel 50.
1: Közel 50. Jön egy fiatal, akkor a fenntarthatóság neki mennyire fontos? Mert az biztos nem hiszem, hogy tudja, én sem tudtam egyébként, mert utána kellett néznem, hogy a világ vállalatai között a legfenntarthatóbbak közé tartoztuk, egészen pontosan az 1%-ba.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: A top 1%-ba van a Lireco fenntarthatósági szempontok szerint. Ez mennyire fontos, mert egy leendő munkavállalónak, vagy egy partnernek?
0: A partnereknek is egyre fontosabb, és a leendő munkavállalóknak is egyre fontosabb. Kicsit más motivációból. A partnereknek általában azért, mert a fenntarthatóság azért az üzleti világban is egyre jobban kihangsúlyozódik. A fiatalok szempontjából meg azért, mert a fiatalok egyre tudatosabbak ebben is.
1: ezt halljuk meg, tudjuk, de amikor egy felvételi beszélgetés zajlik, ez előkerül az ő oldalukról kérdésként, vagy nektek kell erre még rákérdezni?
0: Van, amikor igen, van, amikor nem, ez igazából valóban emberfüggő, de nagyon sokszor igen. Tehát a fiataloknál például az, amikor arról beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság arról is szól, hogy kevesebb pazarlás legyen, hogy tudatosabban, hogy segítsünk. Megvan őszintén, a fiataloknál, amikor jönnek hozzánk felvételizni, az, amikor elmondjuk nekik, hogy mi abban vagyunk erősek, hogy segítsünk a cégeknek megtalálni azt, hogy mit tervnek azért, hogy fenntarthatóbbak legyenek. Elmondjuk nekik, ugye nem tudom, mennyire olvastad a fenntarthatósági programunkat, hogy az nem csak arról szól nálunk, hogy a termék, és már régen túl vagyunk azon, hogy újrahasznosított termékek.
1: Tehát miből van?
0: Igen, ezzel már régen túl vagyunk, hanem amikor arról beszélgetünk, hogy nálunk ugye van a bolygó, a közösség és maga az ember, ugye ez a három fő pillérje a fenntarthatósági programunknak, és amikor megértik azt, hogy ez egy jövőbe mutató, teljesen új politika, akkor a fiatalok, akik legjobban nyitottak az innovációra és az újdonságra, akkor ez nekik, ez egy hozzáadott érték, ez egy added value.
1: A partnerekkel folytassuk. Ezek szerint, hogyha van egy partneretek 5-10 éve, ugye, vagy akár még több, 100 éves cégnél lehet még több is, ő adja a megrendelést Q1-ről, Q2-re, vagy hónapról hónapra, nem, nyilván speciális is tud lenni. És ő arra panaszkodik, hogy neki ez a költség nagy. Lehet azért, mert drága a megrendelt áru, meg lehet azért, mert túl pazarlóan fogyaszt. Még akkor ebbe is belementek? Ezzel
0: abszolút
1: tudjuk folytatni? Tehát, hogy lehetnek ilyen, vagy vannak ilyen dialógusok?
0: Hát hogyne. Meg tudjuk mutatni, hogy mennyi tud megtakarítani úgy, hogyha jól választ.
1: Egészen más már a viszony egy partner, meg egy szolgáltató között, mint 100 éve volt. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzlet. Sokat költe erre, sokat költe arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. Miben tudtok közösen gondolkozni?
0: Itt ugye beszéltünk arról, hogy milyen termékeket is forgalmazunk, ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként, a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
0: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Ahogy te is említetted, több mint 12 ezer termékünk van. Ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HR-es, legyen az beszerző. És nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
0: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb. Ez az, hogy most 15 féle tisztítószerem van, tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
0: Nagyon jóra kérdeztél rá, mert erről szól a partnerség. Tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt, azt hogyan segítitek?
0: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó akár az a,
0: így
1: az
0: van,
1: a cég.
0: Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Ez nem csak az illat, mindig tudom, amikor egészségügyről van szó, tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
0: És itt az iparági különbségek mennyire fontosak, hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és azt egyszer csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Uh-huh. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik láb az sokkal jobban tudott teljesíteni.
0: Így van. Abban az időszakban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő, maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehetett
0: A maszkokkal én, mint partner, aki beszélt, tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig
1: csörgött
0: minden. Abszolút, már minden csak maszk legyen.
1: Meg minden csak fertőtlenítő.
0: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen. Igen. Ugyanúgy, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy munkahelyi élmény, ami a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni. Erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
0: A Covidon már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény. A kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni a cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, hogy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak?
0: Ez abszolút így van.
1: Ezt meghaladtuk már.
0: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát a mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges intelligencia. Hova visz? Tehát itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a vállalkozás, vagy vállalat a kis francia könyvesboltból. Nem, mert ott van még egy szlájd, ha úgy tetszik, a 2046. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár ti piacotokon, ha már a munkavilágáról beszélt, és az, hogy fog változni az AI-nak meg a digitalizációnak köszönhetően, hogy itt mit láttok, milyen átrendeződést vártok, és azt nektek hogyan kell leképezni?
0: A mesterséges intelligencia jönni fog, ez egy tény, de azt gondolom, hogy következő lépés az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult. Ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz. De ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek
1: aki
0: kell.
1: Aki felveszi a telefont, aki támogat, aki
0: elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen érték teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, hogy, vagy féltek a lirek volna, akár, hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt? Mondok egy példát, én elég sok szállodaiparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarend, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
0: hát azért meg.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray, vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia? Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner, vagy segítség.
0: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, oldala. Így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekónál, ami a legjobban foglalkozik? Okoztat benneteket. Bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra, ugye Kína, Amerika.
0: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság azért az benne van a munka világában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában, és a rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
0: Talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
0: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte már? Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a
0: kapszula. De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első a döntéseikben, nem az ár az első.
1: Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából mindenhol egyforma lehet akár, ugye?
0: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.
1: Majdnem elfejtettem, pedig ez is megütötte a szememet. Hogy kerültök ti Ruandába?
0: Hát ez a társadalmi szerepvállalásunk része, mert ahogy említettem neked, mi egy családi vállalkozás vagyunk, aki 100 éve azt hozza, hogy mit tud hozzátenni.
1: Francia,
0: hogy mit tud hozzátenni a társadalomhoz, befelé, az emberekhez, a dolgozókhoz, és kifelé. És van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókba visszük el a jólétet, vagy próbálunk segíteni. Mindig van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókban gyerekeket segítünk, és iskolákat fejlesztünk, és nem csak fejlesztjük azokat az iskolákat, hanem egy 3-5 éves időszakra ott maradunk mellettük.
1: Tehát ez egy program.
0: És így van, ez egy program, és képezzük a tanárokat, irodaszerrel nyilván ellátjuk őket, és segítünk ahhoz, hogy ott is esélyt kapjanak ezek a gyerekek.
1: Ha jól láttam, az olyan millió dolláros vagy eurós tétel 3 év alatt, és 14 vagy 17 ezer ruandai kisgyerek jutott valamilyen módon
0: így
1: lehetőséghez.
0: Így van, és ez minden 3-5 évben tovább megyünk, és akkor egy más új és új programot, és újabb és újabb régiókat és iskolákat támogatunk, hogy minél többen belekerüljenek ebbe a esélyegyenlőségi programunkba.
1: Van még egy idézet, amit a Lireko elnökétől olvastam, és ezt ide is raktam magamnak, mert érdekes gondolat. Mindig az emberekre és arra a képességre építettünk, hogy lépést tartsunk ügyfeleinkkel, mondja a Lireco elnöke, aki egy hölgy ráadásul, ugye?
0: Igen.
1: Én meg a beszélgetés alapján azt mondom, hogy ez egy picit, sőt nem picit, ez ennél több, mint ami a ti filozófiátok a Lireconál. Egy lépéssel előtte kell lenni az ügyfeleknek, vagy akár több lépéssel.
0: Ez így van, így van, előtte kell lenni, hiszen ha partnerek vagyunk, akkor abban tudunk nekik segíteni, a partnereinknek, hogy stratégiai előnyük legyen. Stratégiai előnyükhöz pedig mi hozzá tudjuk tenni azt, hogy egy a Lirecoval egy olyan proaktív beszállító partnert találnak, akivel tudják azt, hogy megbízhat bennük, újdonságot hoz, munkahelyi élményt hoz, hatékonyságot hoz, amivel ők a saját piacokon tudnak stratégiai előnyt kovácsolni.
1: Nagy Erzsébet, a Lireco magyarországi country menedzsere. Köszönöm szépen, és gratulálok a 100 évhez.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
2: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kaiser Péter a Vantasec-től. Hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster Cloud az segít ugye a cégeknek a NIS 2 kialakításában, technológiával.
3: Technológiával segítünk.
2: Ti ebben tudtok segíteni, viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye?
3: Így
2: és
3: van.
2: Ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vantasec ebben a konkrét esetben is.
4: Így van, Gloster Cloud-nak is.
2: Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké, kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak, én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
4: NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
2: megvalósuljon. Terület.
4: Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
2: erősödjön,
4: és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van Magyarország irányvállalata is, ott az anyavállalat árkus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
2: Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
3: Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
2: tehát tudják, hogy kell nekik.
3: Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett IT üzemeltetésre is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mi korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni, de hát ugye amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt,
2: amit
3: megvágták, igen, úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de most a NIS 2 miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
2: Ami nagyon fontos, ezt tőletek tudom, én az ötletes beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság. Tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége. Tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
4: Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyomat, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát a üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
2: Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
4: Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
3: Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
2: Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS 2 a számotokra, vagy a piac számára? Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
3: Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS2-es a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT-biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS2-nek megfeleljen.
2: Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ? Tehát igen. Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen vizsgálódni kell, vagy nyomást kell gyakorolni akár egy beszállítóra, ez is fölmerült?
3: Igen, így van. Ugye, ahogy a Péter is említette, az ellátási lánc egészén működnie kell ennek a kiberbiztonságnak. Mi is tulajdonképpen azért váltunk kötelezetté a NIS2-vel kapcsolatban, mert a Microsoftnak a publikus cloud licenszeit értékesítjük, ezáltal bekerülünk az ellátási láncba. Az üzemeltetés révén is, de a Microsoft licensz révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan veszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak, úgyhogy most még első körben.
2: Hát én alapján nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd, ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hamar leszivárog.
4: Nem olyan szűk, tehát egy ilyen 3500 vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgetünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
2: Hát kell egy tanúsítvány. Sokszor,
4: igen, látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű
2: több tízezes
4: kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják az ellátási láncot és biztonságba tudni.
2: A Gloszterni, ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövve. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolatban a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
3: Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a minden féle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat, és nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot, ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
2: folyamatos legyen. Készen állásban kell lenni. Igen. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
3: A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat életében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése, ez egy viszonylag könnyen garantálható, vagy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
2: Tehát ez egy jó fundamentum, ezt így értsem.
3: Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióban kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokra majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
4: Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben.
2: Tehát nem dobozos cucc.
4: Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Glosterhoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni, egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálázható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
2: Egy picit most én úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állásinterjún, hogy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
4: Leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertanban, amin a 1/25-ös STFH rendelet alapján végezzük, ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás. Az se jó, hogyha csak best practice-ek alapján jól működik egy
2: cég. Az ön életre, az bocsánat, hogy maradjak a példában.
4: Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatánál pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni, és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs adminisztratív projektként kezeli.
2: Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől bevétel függően, hogy túl kicsik. Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon.
3: Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most itt van az egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI botok, és akkor keresik. De egyébként.
2: Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerén.
3: Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és hogy őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
4: Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditált
2: a szervezet,
4: 70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki. Hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy 2 hónappal később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
2: akkor
4: már.
2: Akkor derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
4: És problémája lesz a cégnek ebből.
2: De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok? Mondjuk a Glostert auditáljátok. Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki azt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e, van itt valamiféle.
4: Így van, folyamat? Megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát van, ami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működés környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelő cégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés, és akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
2: A Cluster Cloud-nál volt, nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
3: Folyamatban van az audit.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami hú, ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért félig meddig rutin?
3: Nem, természetesen nekünk is volt olyan, ami olyan terület volt, amivel tudtuk, hogy most itt az audit előtt még jobban kell foglalkoznunk, hogy a megfelelőségben nem a 70 pontot érjük el, hanem mondjuk a 85-et, amire lövünk. Úgyhogy volt nekünk is természetesen több ilyen. Nyilván az alapok IT biztonságilag rendben vannak.
2: Nyilván,
3: azt már hosszú évek óta úgy kezeljük, hogy nem mi szeretnénk lenni az ellátási láncbeli cég, akit feltörnek, és aztán a sajtóba kikerülnek.
4: Igen, az nagyon fontos hozzátenni, hogy egyébként, hogy az, hogyha valaki megvan, mint a 80 ponttal, vagy 75-tel, vagy 90-nel, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezen túl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan...
2: Két évente kell audit?
4: Kettő,
2: ugye?
4: Igen.
2: De ez egy érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, hanem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez egy üzleti klub egy belépő, egy beugró.
4: Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
2: Túlélés, világos.
4: Igen. Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
2: Hát az, mint az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
4: Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy ugyanakkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor az a tudjuk javítani.
3: Szóbeli meg lehet javítani.
2: Igen. Jó, Niskentőről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban, Téglás András ment a Cluster Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a Niskentőnek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, tehát tökébb ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok, nincs kettővel, két évig nincs dolgom.
4: Igen, sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
2: Még nem szállt meg a festék,
4: mert
2: nem tudom milyen színű.
4: Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedést, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítás rendszernek a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott
2: a gyakorlat lássam, hogy
4: iránytási rendszert működtesse a szervezet. De. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes. De. Vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
2: Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye? Amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat tennivaló.
3: Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
2: Színezi a helyzetet.
3: Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénálni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani értékes
2: céges anyag. Tehát ez nem a virágozék ezer virág, tehát akármilyen dolgozó, akármit használjon.
3: Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetésnek, hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszerződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban. Igen,
4: az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy ez a Shadow AI nem jó, vagy jó. Biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
2: Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka, nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
4: A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-ja, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
2: Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni? Vagy ebben mihez kell megfelelni? Ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus? Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
4: Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
2: Nem menjen tökre a cég.
4: És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég. Amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon a szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon még megvan most talán.
2: Az is sokat lehet, hogy nagyon tehát nagy cégek, nagy komoly cégekről 3 hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 perc alatt, tehát nagy a tét.
4: Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
2: Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
3: Reméljük, hogy szerintem 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többen nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
4: Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
2: ja, mert a sok pont, akkor elrustulok, ha kevés, akkor meg esetleg...
4: Nálunk nincs ilyen pont elvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy fú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
2: taktikai stratégia, igen. Akkor az audita kapcsolat. Oké. Okay. Szóval 85 pont, és akkor jönnek a hátradőlés, van, nem kell más Glusternek?
3: Nincs hátradőlés. Abban még gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében, szerintem egy Péter erősíts meg, legalább 70% szerintem a
4: van egy komoly átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több audit kötelezettsége is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy különböző rendszereknek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
2: Ez a 2001-ben, 3001-ben?
4: Így van, 2001-ben, 3001-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni. A zártságvizsgálatokat is, az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rá tenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség, ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító, a vevő felé az ő saját felkészültségét.
2: Hát az egészen biztos, hogy a következő időszakban nem lesz a két cég, meg ti sem munka nélkül. Nagyon szépen köszönöm. Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vantaszek. Köszönöm szépen nektek.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és egy egészen izgalmas program. Nem beszélgettem még a főszervezővel, aki egyébként galéria vezető is, Kamerlór Kovács László a telefonon a másik végén. Jó napot kívánok, szervusz, Laci!
3: Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szóval én még eddig nem hallottam, megmondom őszintén, a Dadabányai Underground Művészeti Fesztiválról, pedig már ez a 9. alkalom most szombaton Tatabányán. Egy kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy érdemes itt az ötletről, a helyszínről, erről az összművészeti fesztiválról, meg egyáltalán rólatok beszélgetni. Honnan induljunk? Az ötlettől talán érdemes, ugye? És aztán helyezzük el Tatabányát, igen, meg helyezzük el Dadabányát is a térképen.
3: 9 évvel ezelőtt kezdődött a Dadabánya története, ez egy egészen véletlenül indult. Ugye a Vértes Agorájának a keretén belül kerül ez megrendezésre. Ez egy kulturális művészeti központ itt Tatabányán, és az éves ötletelésen, amiket szoktunk tartani, akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha rendeznénk egy ilyen underground összművészeti fesztivált. Kezdetben ipari zenék is szóba jöttek, mert a helyszínen
2: Tatabányában
3: és ipari skanzen, úgyhogy ehhez az egészhez így nagyon illett ez az egész.
2: Láttam a videókat, láttam a képeket, azért azt gondolom, hogy nagyon sokan nem ismerik ezt a bányászati és ipari skanzent Tatabányánál, tehát azért ez is egy érdekes dolog, maga a helyszín is nagyon varázslatos, meg izgalmas. Gondolkoztam is azon, hogy az egykori bányászok, vagy a bányászok leszármazottai elmennek erre a koncertre, vagy elmennek erre a fesztiválra, az milyen érdekes, izgalmas érzés, milyen időutazás lehet.
3: Igen, abszolút. Az a baj, hogy sajnos még Tatabányán se sokan tudják, hogy van ez a bányászati és ipari skanzen, pedig valóban nagyon különleges, a környéken még Oroszlányban van egy hasonló. Igen, meg lehet tekinteni a régi bányagépeket, ráadásul ugye a helyszín az a régi 15-ös akna helyén van, tehát valóban egy bányának a területén van ez a skanzen és maga a fesztivál is.
2: És akkor ehhez képest kitaláltátok azt, hogy legyen ilyen alternatív koncert, koncertek, képzőművészeti kiállítás. Ha jól tudom, akkor az EGRI Egyetem művész hallgatói járnak ki évente, és amikor a koncertek vannak, meg a rendezvény, fesztivál van, akkor közben ők művészkednek, festenek, alkotnak, ugye ott a közönséggel
3: igen,
2: együtt.
3: Most Kótai Tamás hozza az EGRI kollégáit és művész hallgatókat. Ez minden évben úgy zajlik, hogy 4 professzionális képzőművész, és hívnak ők magukkal 4 fiatal egyetemistát. Korábban Szócsik József vezette ezt a művésztelepet, csak ő egyéb okokból most nem érte, úgyhogy most Kótai Tamás hozza a kollégáit és tanítványait.
2: Azért a Dadabánya, meg a dadaizmus, meg a kettő közötti összefüggés, az megvilágítható, ugye? Most általán.
3: Abszolút, ugye ez egy eleve egy jó szójáték, hogy Tatabánya, Dadabánya, ez így valahogy így beugrott nekem, és akkor ez rajta maradt. Ugye a dadaizmus az

0: köthető, hogy az egész ugye igazából annak a mainstream kultúrának ellene megy, ami most jellemző. Mindegyik művészeti ág egy olyan dolgot mutat be, ami alapvetően most már így nem nagyon látható, hallható, tapasztalható. Ugye ezeknek a gyökerei, főleg a koncerteknek valahol a 80-as évek végén, 90-es évek elején volt egy ilyen nagyon erős hullám, alternatív underground hullám, amikor gyakorlatilag tele volt az ország ilyen kis klubokkal, és mindenhol ilyen típusú koncertek voltak, ami aztán szép lassan ugye elhalt.
1: Hát de nem tud elhalni, mert láttam, megnéztem a fellépőket is, hogy vannak ott régiek, de vannak ott újak is, nagyon sok fiatal arc is van ott a színpadon. Tehát ez nem egy retro fesztivál, tehát ezt hozzá kell
0: tenni. Nem, semmiképp nem retro fesztivál. Igen, sok olyan zenekar vannak egész fiatalok, tehát a Varacskos Diszkó az például egy kifejezetten fiatal zenekar. Szóval, hogy semmiképp nem a 90-es évekre ilyen emlékező, meg nosztalgikus fesztivál lenne. Úgy szokott összeállni a program, hogy alapvetően frissebb zenekarok, és egy-egy ilyen régebbi ismert zenekar szokott fellépni, ami idén a Rituális Rém tettek, de aztán hallottam többektől, hogy őket sem ismerik, pedig ők azért szerintem legalábbis egy fontos, vagy érdekes zenekar volt a 90-es években.
1: Igen, lesz Reskontó, Honecker bosszúja, Varacskos Disznó, Rituális Rém tettek, és ne felejtkezzünk meg az Arkangyalról, mert ugye elengedhetetlen része a fesztiválnak, Dadabányának, Réz András is.
0: Igen, Réz András most már 8. éve vezeti a fesztivált, vagy ő a konferencié, sőt annál egy kicsit több. Ő ugye nagyon otthon van ebben az underground alternatív kultúrában, tehát hogy ő nem csak filmesztéta, hanem jó ismerője ennek az egésznek, és nagyon szereti ezt a fesztivált, és kiváló módon vezeti, nagyon szórakoztatóan, úgyhogy őt minden évte hívom, így összenőtt ő is a fesztivállal.
1: Igen, és hát nagyon szereti ezt a fesztivált, nagyon szereti ezt a közeget, nagyon szereti az embereket, ez kiderül a vele készített ott kis miniriportokból is. Békés, barátságos, ahogy ő mondja, nagyon, nagyon otthonos. Nem olyan, mint ezek, nyilván nem olyan, mint egy ilyen mainstream fesztivál. Ezen gondolkoztam is, mert itt láttam mondom a videókat, és ott mindenkit kvázi ismer, vagy nagyon sokan ugye mosolyognak, barátkoznak, megölelik egymást. Lehet-e újként csatlakozni? Szóval nem vagy egy ilyen nagyon kvázi belterjes fesztiválon, vagy rendezvényen egy kicsit idegen. Tehát ezt nem érzitek-e? Azon túl, hogy kutyákkal is lehet menni, ezt olvastam, és ez fontos.
0: Kutyákkal, gyerekekkel?
1: Igen, mindenki.
0: Semmiképp, tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt a tatabányai, meg környékbeli barátok összejönnek, hanem mindenfelől az országba számolják. Számomra az volt a legnagyobb meglepetés, amikor egy ember odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő Somogyból jött el csak ezért a fesztiválról, úgyhogy talán ő jött a legmesszebbről. Szerintem mindenki otthon érzi magát, és az összes ember bátran szóba állhat egymással. Ugye ez egy kis fesztivál, ezért valóban nagyon barátságos, abszolút a szabadságérzetet adja mindenkinek, tehát, hogy nincsen semmiféle kötöttség vagy feszélyezettség rajta.
1: Budapesti galéria vezetőkkel már beszélgettem, készítettem interjú tatabányai kollégával még nem. Kíváncsi vagyok, hogy a kortárs galéria, meg egyébként a képzőművészet, az hogy van Tatabányán, vagy hogy lesz Dadabányán. Tehát mi jelenik ott meg azon túl, hogy lesz művész, és hozzá esetleg, ahogy mondtad, a hallgatóit, és mondom, láttam a képeket, filmeket, és baromi sokféle, nagyon sokféle alkotás születik, meg nagyon sokféle alkotást pakoltok ott ki egyébként a fesztivál közben. Az önmagában egy ilyen összművészeti séta ott végig menni, és közben zenét hallgatni, de ugye egyébként a galéria az hogy van, meg a képzőművészet hogy van abban a régióban? Hogy érzi magát?
0: Hát ugye én vezetem a Kortárs Galériát, itt a Vértes Agorája épületében, most már 10 éve én vagyok a galéria vezető. Hát egy komoly munkával sikerült országos hírnevet elérni a galérián, így a nem dicsekvésből, de vagy a kollégáimtól ezt hallom vissza, meg a szakmából. Évente rendezünk országos pályázatokat, amire rengeteg több száz mű szokott beérkezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Kortárs Galéria egy elég jó pozíciót foglal el a magyar művészeti életben. Dadabányán pedig ugye amellett, hogy ott élőben alkotnak a Dadabánya művésztelepen a képzőművészek mellette, mindig csinálunk egy szabadtéri kiállítást, ami igazából dekorációként is funkcionál a fesztiválon. Oda olyan képzőművészeket keresek minden évben, akik tudnak kapcsolódni a Dadabányához, tehát hogy meglepő, izgalmas, vizuálisan és látványos műveket hoznak létre, amelyek nagyon, nagyon jól illeszkednek szintén a fesztiválhoz.
1: Ami még nekem nagyon tetszett, és ezt a közös ismerősünk mesélte, hogy itt vannak olyan emberek, akik beleadnak egy kis pénzt, vagy kicsivel több pénzt, de tényleg nagyon kevés pénzről van szó. Hogy ez a dolog, ez életben maradjon, hogy ez létrejöhessen, életben maradjon, és akár fejlődjön. Rövid fesztivál, egynapos fesztivál, nem tízezres fesztivál, tehát nem ilyen mega bulit kell elképzelni, de nekem ez is nagyon szimpatikus volt, hogy emberek még összeállnak egy-egy közös ügyért, ilyen módon is akár.
0: Igen, én is azt érzem, hogy a közönségnek ez nagyon fontos, tehát, hogy minden évben kérdezik, hogy mikor lesz, sőt, volt olyan, aki írt nekem, hogy mondja meg a dátumot, mert a nyaralását ehhez igazítja, hogy el tudjon jönni. Tehát ugyan kis létszámú közönség van, de hogy számukra ez egy nagyon fontos esemény az évben. És ez nekem pedig nagyon jó érzés. És azt érzem, hogy a fesztiválnak azon kívül, hogy szórakoztat, azért van egy ilyen küldetése is, hogy őrizni ezt a fajta kultúrát és művészetet.
1: Búvópatak, ugye valahol így fogalmaztál?
0: Igen, valamelyik, igen, hogy búvópatak, mert valóban tehát, hogy nem biztos, hogy ezeket a dolgokat látjuk hétnaponként, vagy halljuk a rádióból, az biztos, az hogy biztos, nem ezeket hogy nem. Halljuk a rádiókból, és ezért ugye felszín alatt, de folyamatosan létezik ez a fajta művészet.
1: Még abban segíts, hogy ha már tatabányaik se tudják, hogy hol van a bányászat és iparis kanzel, akkor segíts, hogy lehet ez könnyen gyorsan megtalálni. Úgyhogy nem kérdez az ember tatabányait, hogy útba igazítsa.
0: Ez Tatabányán a Vágóhíd utca egy szám alatt van, amit talán úgy a legkönnyebb megtalálni, hogy a jégpálya mellett van. De a jégpályát valószínűleg tudja mindenki. A vasútállomásról busszal lehet megközelíteni. Tatabányán ugye több megálló van. Alsógalláról van viszonylag közelebb a helyszín.
1: Jó, hát onnan már az ember megtalálja, ha közelben van. Nagyon szépen igen. Köszönöm, és jó időtök lesz, azt néztem, jó idő lesz szombaton, úgyhogy minden rendben lesz Dadabányán.
0: Szerencsére, igen, eddig még minden évben nagyon szép idő volt, úgyhogy én is bízom benne, hogy most is az lesz, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Én meg remélem, hogy sokan elmennek majd és élvezni fogják a Dadabányai Underground Művészeti Fesztivál, tehát június 6-a Tatabánya és Kamerlor Kovács Lászlóval beszélgettem, aki galériavezető, főszervező, főigazgató, és egy lelkes ember. Nagyon szépen köszönöm, jó időt nektek, és jó szórakozást.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Ércfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Band, qui nous vient de la cité du swing.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Dániel a vendégünk, ő a nap vendége. Az esti műsorsában a Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezető, vállalatvezetője. Azt mondhatod, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Majd minden fontos lesz, gépészmérnök vagy és közgazdász, az ügyvezetőt azt majd megmagyarázzuk, meg a második generációt is, és azt mondtad, hogy az lehet akár egy vezérfonnal is a beszélgetés alapján. Én meg azt mondtam, hogy ennek nagyon örülök, mert a generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
2: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Komponent csoportot, 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek, és ugye innen jön a második generációs, hogy én vagyok a második generációs ügyvezető. Tehát igen, mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy.
1: Az is értsen, aki nem az iparban tevékenykedik.
2: Igen, hogy az is értsen, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla, hogy azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár, üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekben folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben is így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
1: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
2: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
1: Tehát mondjuk MOL, ugye?
2: Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és viszonylag a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben hogy a szászhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
1: És amit például, azóta is javítanak.
2: Azóta is javítanak, és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba, a kőolajból.
1: Azt finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
2: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
1: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
2: Igen, ez nem az a párlat.
1: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
2: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Komponent Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
1: 89,
2: indultunk.
1: 89, ugye?
2: 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
1: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszélünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
2: Hát, hogy ahogy indult, ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a méréstechnika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
1: Ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
2: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából a 2010-es évek környékére vásárolta ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk. És ugye én, amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező két milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük. Tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
1: dupla a létszám, dupla a bevétel. Igen, és hogy ez több országban ott vagyunk.
2: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi sem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ha szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni, én azt gondolom, hogy mi sem tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam menni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
1: A testvéred nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő ezt megúszta. Ezt
2: igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
1: De nem.
2: Egy következőben meg látszik, hogy nem.
1: Mindenképpen ott marad utána, és egy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a sikertörténete, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát az édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ezután meg volt a mérnöki, ugye?
2: Igen, gépészmérnök.
1: Valamilyen mérnökit kellett.
2: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye Műszaki Egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
1: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltétel, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
2: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg, és én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, úgy nehéz lenne ezt építeni.
1: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
2: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
1: Tehát járt utána végig a...
2: Igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
1: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
2: Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol...
1: De kaptál
2: kaptam egy állásajánlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ez hogy kell jól csinálni, és hát ugye 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciós ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
1: az hogy
2: máshol is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan olyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
1: Na ezt nem tudtam, hogy, ezt nem igen. olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
2: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt. Viszonylag minimális módon vontuk ötbe, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégbe, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
1: Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
2: Igen.
1: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
2: Igen, ez végül is ez közben volt. Még mielőtt a cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, ugye a szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DTK Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
1: már életem... De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
2: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
1: De ismeretlen terület.
2: Egy ismeretlen terület, egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
1: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
2: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL, meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, már ugye mérnök szolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
1: És ezért nem olyan könnyű megszerezni,
2: tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia ezt vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ezügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából ezt a Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét is.
1: Ez már a grup harmadik lába.
2: Ez akkor, a harmadik, ugye? Igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve, egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve. És akkor ezekben az országokban is az a célunk, hogy a magyar mintára, ugye azt a portfóliót, azt a tudást, mérnök szolgáltatási, illetve kereskedelmi portfóliót felépítsük szépen lassan.
1: Igen, mert hogy a disztribúció, az ipari disztribúció mellé a mérnöki szolgáltatások teljes jogú társként léptek elő, ugye? Tehát ha az előbb a 4 lábat mondtam a cégnél, ugye a Component Groupnál, hát itt pedig a szolgáltatásban, vagy a súlyozásban ez a két terület van most már.
2: Így van, így
1: szem előtt, vagy fókuszban.
2: Így van, és az elejétől fogva, ugye ez egy olyan kereskedelmi terület, ahol inkább ilyen mérnökirodaként tekintettünk mindig is magunkra, hogy itt kiválasztani, specifikálni.
1: Tehát nem csak a szivattyút eladni,
2: igen,
1: meg az összes többit cuccot, hanem azt megtervezni, azt feltérképezni, ajánlatot tenni, vezetni az ügyfelet valamilyen módon, ha éppen erre van igény.
2: Így van, tehát nagyon sok esetben mi egy megoldási igényt kapunk a vevőtől, ügyféltől, hogy erre a mérési, erre a szabályozási, erre a földékszállítási feladatra adjunk neki megoldást, és ez onnantól kezdve egy mérnöki munka. A nap végén az árbevétel az kereskedelmi tevékenységben végződik, tehát hogy eladjuk a terméket, de azt megelőzően egy mérnöki munka. De emellett is a szolgáltatás irányában nagyon erősen nyitunk az elmúlt években, tehát saját szervizünk van, folyamatos bővítjük a szervizünket, és már olyan projekteket is próbálunk elvállalni, ahol komplett tényleg rendszer tervezéssel és akár kivitelezéssel is kompletten tudjuk megvalósítani ezeket a vevőink számára, úgyhogy ez nagyon, nagyon erősen elindult ez a lábunk is.
1: Édesapád mindennel egyet értett, amikor ezek a tervek szóba kerültek köztetek, akár az akvizíció, akár az, hogy terjeszkedni. Tervbe volt, vagy terv lehetett? Nem volt elég az, hogy Magyarországon legyünk egy stabil cég? Minek nekünk ő? Mert ezzel nagyon sok KKV azt gondolom szembesül, hogy menni kell előre, növekedni kell, akkor ott van a külföldi piac, de azért annak vannak kockázatai, mi egész jól el voltunk ebben a helyzetben. Szóval itt azért lehet különbözőség egy 20 éves, meg egy 50-60 éves ember nézőpontja gyakorlata között, filozófiája között.
2: Szerintem abban mindig is egyetértettünk, meg talán ezt tőle is tanultam, hogy az, hogy csináljuk azt, ami most működik, az úgy sosem elég, mert azzal valami történni fog, az csökkenni fog, vagy jó esetben nőni, tehát az, hogy mindig új lehetőségeket keressünk, az szerintem egyértelmű volt köztünk. Az, hogy most ezek a konkrét lehetőségek éppen a régiós terjeszkedés, az valószínűleg erre neki már nem lett volna úgy igénye saját magától, viszont az, hogyha ő azt látta, hogy én ezt tudnám csinálni, meg csináltam is, akkor abszolút, tehát hogy ez 100%-ig támogatva volt az ő részéről is, azt gondolom.
1: A Component Group ügyvezetője és második generációs családin vállalatvezetője, Nagy Dániel itt a stúdióban, ő a napvendége, és már kétszer azt mondtad, hogy kell ezt jól csinálni, ugye a generációváltást. Folytassuk a beszélgetést a napvendége műsort onnan majd szünet után, hogy hogyan lehetett volna rosszul csinálni, vagy mi volt az, ami talán zsákutcának látszik, hát ha ebből is lehet tanulni azoknak, akik éppen a generációváltás kellős közepén vannak, és hazai KKV-t képviselnek. Nagy Dániel tehát a vendégem, a Component Group ügyvezetője és a családi vállalkozás, a második generációs családi vállalkozás vállalatvezetője, napvendége. Néhány percen jövünk vissza.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Component Group, a cégcsoport ügyvezetője, Nagy Dániel a stúdióban, aki egyébként második generációs családi vállalatvezető is. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció szóba kerültek, ugye a partnerek is, akiknek dolgoztak 89 óta, ezek nagyon komoly cégek, erőművek, vegyipar, olaj- és gázipar, nagyipari létesítmények, Paks, MOL, Borsodkem, teljességigénye nélkül, ugye? És most már több országban vagytok jelen. Idáig jutottunk a beszélgetésben.
2: Igen, cégnek. Négy láb, négy ország.
1: Azzal fejeztük be az előbb, hogy generációváltás, hogyan kell ezt jól csinálni, mondta többször is, de hogyan lehetett volna rosszul csinálni? Mi lehetett volna a buktató? Mert sokan ebben látnak azért problémát, és a gyakorlat is az bizonyítja, hogy sokaknak nem sikerül jól csinálni.
2: Igen, szerintem a legnehezebb része az, hogy a második generációnak nem ugyanazt kell csinálnia, mint az első generációnak, viszont ahhoz, hogy odáig eljusson, nyilván ez cégmérettől is függ, addig azért bele kell tenni alázattal azt a munkát, és igenis meg kell azt is csinálni szerintem az elején, amit még nem is feltétlenül hosszú távon mondjuk egy másik generációs vezetőt csinálni akar, de én másképp mondom inkább, tehát nálunk is az volt a felállás, hogy először elkezdtem édesapámtól így konkrétan átvenni a feladatokat. Tehát amit ő csinálta, azt a feladatot én csináljam, és igazából nem mondtam rá sose, hogy nem csinálom. Én mindig ezt átvettem tőle, és csináltam. És utána csináltam egy adott ideig, lehet, hogy fél évig, lehet, hogy egy évig, és utána pedig, ha úgy láttam, hogy ez mondjuk szerintem hosszú távon mondjuk nem az ügyvezetőnek a feladata. Akkor kiszerveztem.
1: Akkor delegálni tudtál.
2: Delegálni. És hogy igazából én voltam egy ilyen köztes állapot, aha, amit én azt látom, hogy nem biztos, hogy édesapám tudott volna nélkülem delegálni, mert ugye azért ez az alapítók esetében
1: ez
2: sokszor,
1: nehéz. Ez
2: sokszor egy nehéz egy feladat, és talán persze ez kellett az is, hogy bennem megbízott szerencsére, tehát nekem tudta delegálni, és utána én meg miután megismertem, tudtam szint tovább delegálni, de nem úgy, hogy azt mondtam, hogy én ezen nem fog
1: szabadulni
2: foglalkozni,
1: akarok
2: és akkor
1: tőle,
2: csinálja ezt más, hanem tényleg csináltam egy ideig, és akkor onnantól meg már ezért ez magával hozta azt is, hogy pontosan értek minden olyan folyamatot, feladatot, amit egyszer egy pár hónapig, évig csináltam, tehát ez ilyen dupla előny szerintem.
1: Igen, az nagy probléma sokaknál, hogy egyrészt nem tudnak delegálni, másrészt pedig amikor delegálnak, akkor sem delegálnak, ugye, hanem tehát kiadom a feladatot valakinek, vagy neked, vagy a családtagomnak, de közben ugyanúgy látni akarom a papírokat a nap végén, ugyanúgy beszéljük végig, és akkor én hozzáteszem a saját véleményt. Ez is lehet egy olyan gyakorlat, ami aztán esetleg a fiatal, a második generációt elriasztja ettől az egész lehetőségtől.
2: Hát abszolút, de ugye az a jó ebben, hogy egy második generációs vezető ugye abba kerül bele, hogy ő csak úgy tud feladatot kapni, ha már delegálják neki. Tehát neki ez egy ilyen alapértelmezett dolog lesz, hogy őnek ezt tovább kell adnia. Ugye második generációsként, amikor belecsöppensz már egy működő cégbe, amit azért előtted itt 20 évig csináltak, kitapostak, ott neked esélyed sincs mindent érteni, tehát ezért kénytelen vagy úgy delegálni, hogy megbízol a többiekbe, hogy ők jól fogják csinálni, és ezért nem feladatot delegálsz, hanem felelősséget delegálsz, meg, és nem mondod meg, nem úgy delegálsz, ugye, mert nagy hiba, hogy megmondod, hogy kell megcsinálni,

0: elégedettséggel töltött el a ti esetetekben.
1: Ez nehéz innen megmondani, talán erről őt
0: hát csak, is de kéne csak kérdezni, mondott valamit de azért, tehát láttad,
1: amit én, amit én láttam, leveszeljük. Hogy biztosan elégedettséggel tölti el, hogy, hogy látja azt, hogy, hogy egyre több lábon áll a cég, mert talán erre azért ő is mindig törekedett, és egyre biztosabb lábakon állunk, és hogy az ő háttérbe vonulása is adott esetben akár jelentett is olyan visszaesést, hogy valamelyik területre, amire jobban koncentrált, mi most egyébként ott lehet, hogy gyengébbek vagyunk csak azon a területen, de összességében már ő is ezt látja azt, hogy másik két-három területen erősödtünk, hogy, hogy lényegében szerintem azt, azt neki egy jó dolog látni, hogy működik a cég.
0: Anélkül, hogy ő minden nap ott tenne. Igen, ezt nagyon sok vezető mondja, hogy ha ő nincs ott két-három hétig a cégnél, akkor annak vége van, akkor azt azonnal megeszik a pirannyák. Hát ez nagy bizonyíték, hogyha ki tud vonulni, jól tud kivonulni a szituációkból, vagy a szituációból?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Mm. Ez jól működött kettőnk között mindig is. Én azt gondolom, hogy neki is elég volt azért az a 30x év, tehát azért szerintem ezt is meg lehet olyan értelemben unni, hogy a céget sosem, mert a nagy tesóm, vagy tehát az idősebb testvérem előbb alapította, mint engem, tehát a cég a gyereke, de azért alapvetően azt az operatív napi munkát, hogy ebben minden nap benne lenni, azért szerintem jó értelem meg lehet unni.
0: Volt az elején egy gyakorlatotok, hogy mit kaptál feladatot arról, hogy kellett elszámolni, beszámolni, és akkor még egy kérdés hozzá, sokan nem tudják azt megoldani, hogy ne vigyék haza. Tehát ott vagyunk a cégben, együtt vagyunk, ott van a parkolóhelyem a tied mellett, és akkor a családi ebédnél is vasárnap ugyanott folytatjuk, akár a többi családok, akár nem. Szóval ez a két dolog hogy nézett ki?
1: Tehát egyébként az elején az volt a szerencse, és szerintem az úgy jól működött, hogy nem tehát ugye nem neki riportoltam, tehát nem közvetlenül vele dolgoztam együtt, hanem ugye amikor belekerültem, igen, egy külső vezetővel, vagy belekerültem a csapatokba, és akkor azokkal a kollégákkal, vezetőkkel dolgoztam. De persze párhuzamosan ezzel volt egy olyan láb, hogy hát ott ültünk egy ideig egy irodába. Egyébként ez is egy olyan dolog volt, amit utána megváltoztattunk, mert először beültem mellé az ügyvezető irodába, aztán egy év múlva kiültem onnan, mert ezt így beláttuk, hogy így nem fogok túl sok információt megkapni. Úgyhogy nyilván ez mindig egy ilyen párhuzam most dolog volt, hogy így benne voltam a szervezetben, meg nyilván mi egymás között, mint tulajdonosok, mint család, illetve mind akár ugye vezetők kooperáltunk, tehát ez így három lábon zajlik szerintem.
0: És akkor haza nem kellett vinni ebédhez?
1: Biztos, hogy volt, hogy hazavittük, próbáltunk szerintem így talán én voltam az, aki szólt, hogy most ne beszéljünk erről, aztán utána egyébként a családi ebéd után valószínűleg a kávé mellett a nappaliban azért megbeszéltük, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek itt saját stílusa szerint működhet.
0: Van még két dolog, amit mindenképpen szóba hoznék meg, azt is, hogy hogyan tovább, akár akvizíciók, akár új partnerek keresése, tehát mi lesz a növekedés vagy terjeszkedés, ha lesz ilyen, mi lesz az út. De két dolgot szeretnék szóba hozni, az egyik a B50, annak is a tagjai vagytok, aztán a bizalmi kör, ugye itt a kisváti kategóriában nyertél is, vagy nyertetek is.
1: Azt igen, hiszem, tavaly évben, igen, itt sikerült megnyerni a kategóriát, úgyhogy ez is inkább talán azt gondolom, egy olyan elismerés volt, amit akkor is elmondtam, hogy ugye itt én alapítókkal versenyeztem, ugye kisváltika, vagy vállalati kategória, és kategória megnevezéshez egy picit félrevezető, mert...
0: Hát igen, néztem is, igen.
1: Tehát, hogy...
0: Most már regionális ipari szolgáltató
1: igen,
0: vagy.
1: Tehát saját, ez, igen, de saját egy középvállalati és egy kisváltika kategória, ott valamilyen paraméterek mentén ide kerültünk.
0: Talán foglalkoztatott létszám, lehet, hogy ott az
1: Igen, és hát hogy itt is az volt, amire én legjobban örültem, hogy alapítókkal versenyeztem, és hogy maga az, hogy egy másik generációs sztori, ez tud annyira izgalmas meg jó lenni, hogy a zsűri azt mondta, hogy ezt a díjat mi, vagy én kaptam meg, úgy, hogy nem cég alapítóként szerepeltem, úgyhogy nekem ez volt benne a legnagyobb elismerés.
0: A B50 meg fontos, vagy fontos lehet a jövőben, ugye maga a B-t is fontos lehet nektek.
1: Abszolút, igen, illetve ugye itt a B közösségben, ugye mi a B50 révén is benne vagyunk, illetve volt egy tavalyében egy tranzakciónk, hogy nekünk volt egy fém megmunkáló CNC üzletágunk is, amit tavaly értékesítettünk a Navigator Investment nyertének, és mi oda bekerültünk részvényesként a Navigatorhoz, illetve jó magam igazgatósági tagként, tehát ott meg az X-tendes, B-X-tendes életet is nagyon közelről tudom követni.
0: Egyik lábatok már benn van.
1: Igen, úgyhogy fél lábba
0: benn vagyunk. Ez meg a malacka háza, nem?
1: Igen. De hogy ez tényleg így van, hogy onnantól kezdve az ember fél lába benn van, onnantól kezdve látja a lehetőséget, látja az információkat,
0: meg a feladatot.
1: A feladatot, és innentől kezdve, hogyha egy olyan döntésre jutnánk, hogy valamiért a stratégiánkba ez egy következő lépés lehetne, akkor azt gondolom, hogy rendelkezek azzal az információval, amit

0: el tudjuk dönteni, mert egyébként azért szerintem nem lát bele az ember ilyen jól, mint most.
1: Felvásárlások, jövőkép. Hogyan növekedhet tovább a Komponent Group? Kell-e növekednie tovább? Most, hogy most már négy láb, négy ország, azt mondtad.
0: Természetesen azért vannak még céljaink. Három pillére tudnám ezt ugye bontani, amiről így azért eddig is beszéltünk. Ugye az egyik fele ez a régiós terjeszkedés, tehát hogy azokban az országokban, ahol már van jelenlétünk itt, azért szeretnénk még erősebb jelenlétet, szeretnénk bővíteni a portfóliót, folyamatosan bővítjük a csapatokat. Azt gondolom, hogy ez az organikus módon ez az egyik terület. Ugye a másik terület, amit szintén már említettünk, az az, hogy kereskedőből mérnökszolgáltató cég legyünk. Ugye itt pedig, amit szintén organikus módon csinálunk, az, hogy az ország legjobb szakembereit próbáljuk magunkhoz csábítani, és próbálunk
1: minél... Ezt írtam közben itt le a papírom, de majd arra kérdezlek, igen.
0: Így, tehát próbálunk egy olyan műszaki csapatot felépíteni, mert nem csak próbálunk, azt gondolom, rendelkezünk is már valakit az országban egyedülálló tudással rendelkezik ezen a három területen, ugye, amiben kereskedelemmel foglalkozunk, és hát illetve a harmadik terület pedig, amit így kiemelnék, ez az inorganikus stratégia, hogy ugye azt látjuk, hogy ez egy annyira tradicionális, annyira hagyományos terület, hogy itt nem lehet azért azt a bizalmat, még azt a szakmai tudást én egy-két év alatt felépíteni, amire egy MOL, egy MVM azt mondja, hogy tessék, tiéd a projekt, tervezzétek meg, csináljátok meg, építsétek meg, és nagyon-nagyon sok jó kis vállalkozás van szerintem Magyarországon, akik ugyanakkor kezdték, mint mi, talán jelenleg kisebb méretűek, tervezéssel, rendszerintegrációval. Talán még nem váltott a generációt, foglalkoznak, és most elkezdtük célzottan keresni ezeket a társaságokat, akik úgy gondolnák, hogy egy Komponent csoportban az ő általuk létrehozott cég egy jó helyen folytatná, és szívesen eladná egy szakmai stratégiai befektetőnek, mert ugye itt nem arról van szó, hogy mi pénzügyi befektetéseket keresünk, hanem abszolút a portfóliónkba illeszkedő
1: a szakmaiságot keresitek.
0: Szakmaiságot. Tehát azt a szakmaiságot keresünk, ami esetleg nekünk még hiányzik, vagy amivel ki tudjuk egészíteni.
1: Így van.
0: Igazából ugye 2019-ben megvásároltuk a DT-ket. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ez így működik. Igen. És azóta nagyon sokat fejlesztettünk így szervezeti szinten is, és azt gondolom, hogy most értünk el arra a szintre, vagy most fogunk oda elérni, hogy következő cégeknek az integrációja, akár ez nem csak egy, hanem több kisebb, most évek alatt, erre fel vagyunk készülve. Tehát, hogy most már van egy olyan komplex szervezetünk, ahol ezek a funkciók már ki vannak építve, tehát hogy ezek most általános dolgok, de igen, megvannak a szakmai területek, megvan a pénzügy, a HR, a back office, minden, és igazából onnantól kezdve, hogy ezek szét vannak szedve, van egy logisztikánk, akkor onnantól kezdve, hogy az most kétszer akkora, vagy fele akkora, az
1: teljesen, meg... Teljesen, de a csápok megvannak,
0: és azokat komplexitásban, csak össze kell
1: passzítani.
0: Tehát, hogy komplexitásban már ott vagyunk, hogy innen növekedni, viszonylag egyszerű lenne, ezt azért tegyük idézőjelbe, az egyszerűt.
1: Ezt írtam föl magamnak, hogy mondtad a szakembereket, és mondtad a nagyokat, ugye? Molt, a Paksat, a Borsót, kemény, ezek a partnerek is, de hát ők azok, akik elvihetik a jó szakembert is. És azt akartam kérdezni a vége felé, hogy egy ilyen második generációs családi vállalkozásnál, mint a Komponent Group, mennyire könnyű vagy nehéz ilyen kiváló szakembereket megszerezni, és megtartani, ez nagyon fontos, akár nemzetközi terjeszkedés közben is, mert hogy ez egy KKV, ez egy hazai KKV, és ugye az a logó, amiket itt most soroltunk, a nagy cégek, azok nyilván más tudnak, más brand, ha úgy tetszik, az ismertsége. Ezt mondtad az elején, ugye, hogy millió helyen találkozunk a ti termékeitekkel, szolgáltatásokkal, csak legfeljebb a nevet nem kapcsoljuk hozzá, vagy nincs a fejünkben. Szóval ez mennyire nehéz?
0: Nagyon nehéz, tehát alapvetően ugye ez a mérnöki terület annyira szűk, meg itt a nagy cégekkel közösen, de én azt gondolom, hogy ami most működni látszik, és ez az elmúlt egy-két évben így én úgy érzem nagyon beerősödött, annak kettő része van, az egyik az, hogy talán ez a vízió, amiről most itt beszélünk, ez tetszik a tetszik a kollégáknak is, hogy tetszik azoknak, akikkel esetleg arról beszélgetünk, hogy hozzánk lehetne jönni dolgozni, mert valahogy mi a kettő között vagyunk, hogy vannak az óriás nagy cégek, ahol ahol nagy szervezetekben egy részfeladatot, nagyon komoly feladatokat el tudnak látni ezek a szakemberek, de nálunk pedig kapnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk együtt építsünk ki egy új üzletágat, amiben ők nagy részfeladatot tud vállalni, kap egy viszonylag szabad kezet kap, azért
1: karrier perspektíva
0: KKV-ként, igen, KKV-ként azért nem nehezítjük meg az életét az összes riporttal, meg minden felé való megfeleléssel, és nyilván hát pénzügyi, meg egyéb oldalról, meg amit a piac kínál, azt mi is meg tudjuk adni mindenkinek, illetve ott is azt gondoljuk, hogy a közösen elért sikerekből a jutalmak, a jutalékrendszerek, bónuszrendszerek az, amivel mi pénzügyi oldalról csábítjuk így az iparákban a szakembereket, mert és azt látjuk, hogy erre most úgy
1: van vevő.
0: Van vevő. Van vevő, és tud ez egy jól működő dolog lenni, de ettől függetlenül, tehát a legnehezebb feladat, tehát egy szakemberkeresés az fél és egy év között van, tehát hogy itt nálunk nem az van, hogy valakit kitalálunk, hogy vegyünk fel, és akkor két hónap múlva kezd, tehát ez
1: a legnehezebb. Előtted az utolsó kérdésemet, mert azt akarom, mi most a legnagyobb kihívás végülis 26-ban a komponent előtt, de akkor ezek szerint az, hogy azokat a kollégákat megtalálni, akik ezt a dolgot tovább tudják vinni veletek, fejleszteni tudják veletek?
0: Abszolút, ez a része is, hát illetve nem is tudnék így egyet kiemelni, hanem pont az, hogy most így már elindítottunk 3-4 olyan utat, fejlődést, amit így folyamatosan vinni kell tovább, és talán lehet, hogy nekem mindenképpen ez a legnehezebb, hogy akkor oda kéne figyelni a külföldre is, oda kéne figyelni itt a...
1: Vagy delegálni kell.
0: Igen, vagy delegálni, hát igen, delegálni és odafigyelni, így itt a mérnökszolgálati fejlődésre is, tehát hogy már tényleg kezd komplex lenni a feladat, de ez veszünk is fel kollégákat, akik ebbe akár nekem is segítenek.
1: Hát igen, mert a harmadik generáció az még nem lehet akkora, hogy ezt átvegye tőled.
0: Igen,
1: már méretben, ha lesz, vagy
0: igen,
1: van.
0: Igen, a közel 2 éves kislányomat még nem kérdeztem meg, hogy a cég melyik területén szeretne dolgozni, vagy ha kérdeztem volna, se biztos, hogy kaptam volna még választ.
1: A mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció, figyeljünk majd a Komponent Group, nagyon szépen köszönöm meg ezt az egész stafétabot, generációváltó történetet is, hogy bele tudtuk szőni a beszélgetésben, ennek nagyon örülök. Nagy Dániel volt itt a stúdióban, a Komponent Group ügyvezető és második generációs családi vállalatvezető. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!
6: Giant steps are what you take, walking on the moon.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.
3: Hey.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Kastélykertek nyomában. A nárazsladányi nárazsdi kastély már első pillantásra is olyan, mintha egy angol regény lapjairól lépett volna elő. A Tudor stílusban átépített kastélyhoz az 1870-es évektől látványos, mint egy 50 hektáros tájképi kert kapcsolódott, amelyet Kálmán János főkertész alakított ki. A dísztorony ma is különleges karaktert ad a kertnek. A kastély előtti díszudvar szökőkútja pedig ma is a család címernövényét idéző tavirózsás motívumokkal fogadja a látogatókat. A Fehérvár csurgói Károly kastély parkja egészen más karakterű. A kastély körüli tájképi park és az egykori vadaskertként használatos erdő a Gajapatak völgyének lankáihoz igazodik. A kert legkülönlegesebb eleme a kastély déli oldalához kapcsolódó csipketerasz, amely finoman áttört fém szerkezetével Magyarországon szinte egyedülálló látvány. A kastély ma kulturális központként is működik. Az Iszka-Szentgyörgyi kastély kertjében megint csak egy másik világba csöppenünk. A mintegy 16 hektáros park egyik legnagyobb értéke, hogy hazánkban ritka módon őrzi az úgynevezett formal garden stílus emlékeit. A 20. század elején kialakított teraszos kert szimmetrikus elrendezésével, nyírt sövényeivel, tengelyes szerkesztésével és szobraival inkább francia vagy olasz kastélykerteket idéz.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első EP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kékszalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kékszalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: come and get it. Eyife, lapja.
1: Ez a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díjkísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

már értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk álmot.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében és zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre, az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció. Nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Mit szól?

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül. 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ne ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Nights.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en. A különleges zenei válogatást hallgatják.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A pankos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silke Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

Sőt, azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen megöl. Szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.